0: A függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését. A részletes pályázati felhívás a testület honlapján érhető el. A pályázati eljárás keretében megválasztott vezérigazgató munkaviszonya határozatlan idejű és legkésőbb a megválasztását követő 30. napon lép hatályba. Átfogó korszerűsítés vár a Budapest Fót Veresegyház Őrbottyán Vác vasútvonalra. Amint egy 174 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás során Rákospalota Újpest és Vác között a vonal jelentős részén második vágány épül, emellett megújulnak az állomások és megállóhelyek, akadálymentes peronokat, valamint P+R parkolókat alakítanak ki. A cél, hogy csúcsidőben óránként legalább 4 vonat indulhasson az elővárosból Budapest felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztés jelentősen növelheti a vasút kapacitását, és hosszabb távon érdemben csökkentheti az agglomerációk közúti forgalmát. A kormány a projektet kiemelt beruházássá nyilvánította. Újra letartóztatták a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A fővárosi törvényszék másodfokon megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, amely korábban enyhébb kényszerintézkedésként bűnügyi felügyeletet, távoltartást és nyomkövető viselését rendelt el a gyanúsítottnál. Az ügyészség a letartóztatás meghosszabbítását kezdeményezte a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére hivatkozva. A törvényszék egyetértett azzal, hogy ezek a kockázatok továbbra is fennáll, ezért úgy döntött, hogy nincs lehetőség a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására. Átadták az Alteo új DRS hulladék feldolgozó üzemét Kistarcsán. A július óta próbaüzemben működő létesítmény évente 14 ezer tonna visszaváltott italcsomagolás feldolgozására képes, ezzel a cégcsoport teljes kapacitása 28 ezer tonnára nőtt. Az üzem feladata kötelező visszaváltási rendszerből érkező PET palackok és fémitalos dobozok szétválogatása, előkezelése és bálázása. A vállalat szerint a fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a visszagyűjtött csomagolás származó alapanyagok minél nagyobb arányban kerüljenek vissza a gazdasági körforgásba. Az Alteo célja, hogy 2030-ra piacvezetővé váljon a hazai szertelen hulladék gazdálkodásban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek vált.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már ismét a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol inspiráló beszélgetésekkel és újra valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, de ezt a bekonferálást Anna May egyszer már meghallgatta. Két héttel ezelőtt, amikor itt volt nálunk vendég, és örülök, hogy most visszatért. Jaj, de jó, hogy itt vagy.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nem kellett rád annyit várni, mint amikor az első meghívás történt. Egy energetikai mentorral beszélgetek, kedves hallgatóink, és hogyha belefutottak az első beszélgetésünkbe, akkor pontosan tudják, hogy a manifestációról, a tudatosságról és a tudatos teremtésről beszélgettünk. Hát a tudatosság az a következő témakörnél is nagyon kell, a szerelemnél, a párkapcsolatnál. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy olyan hölgy, aki egyébként minden hivatalos diplomát, pszichológus is, akivel beszélgetek most, beszerzett és megszerzett, no meg hát az életével maga bizonyítja, hogy igenis sorsfordulások és nagy pálfordulások léteznek az ember életében, talán a szerelembe is. Szóval jó, hogy itt vagy, köszönöm, hogy jöttél megint. Mennyire általános probléma a szerelmi élete az embereknek, hogy ott javítani kell valamit, vagy nem elégedettek azon a területen?
2: Figyelj, én azt látom, hogy nagyon. Tehát ez...
1: A pénznél is fontosabb?
2: Szerintem kb. Így paralel, tehát hogy majdnem olyan fontos, de van úgy, hogy fontosabb. Uh-huh. Egyébként, ha belegondolsz, az a közeg, amiben élünk, tehát az az érzelmi közeg, ami egy nagyon jó párkapcsolatban megvan, a folyamatos támogatás, az, hogy az ember azt érzi, hogy látja őt a másik, érzi őt a másik, igazán figyelmet kap, szeretetet kap, feltétel nélkül szeretetet, szerintem nagyon fontos. Tehát ez gyakorlatilag az egész életünket jóra fordítja, hogyha ez megvan.
1: Tehát fordulhat jól, akkor ezt tisztázzuk. Mert nem az van, most csak kérdezem, én jártam a kertemben, azt javaslok semmit, inkább csak hallgatom őket, hogy mindenki vágyik a nagy szerelemre. Az igazi nagybetűs társra, akivel akár még első látásra is egymásba szerethetnek. Van ilyen?
2: Szerintem van, akkor szerintem van, akkor, hogyha jó energetikai állapotba hozod magad. Mert én azt látom, hogy, és itt most behozok egy olyan kifejezést, ezt nem szeretnék elveszíteni senkit emiatt, hogy tartsatok ki, ez a csakrák, és az, hogy energiaközpontok, erről már mindenki tud valamit, és ez a féltudás, ez sokkal rosszabb, mint a teljes tudatlanság. Aha. Mert ha valaki sose hallotta volna, akkor ja, hogy akkor ez lehet, igen, akkor ja, hát ez lehet valami, akkor kíváncsi vagyok, de a csakrákról sajnos, amit én látok, hogy mindenki elterjesztette azt, hogy milyen szint kapcsolódik hozzá, milyen szanszkrit betű van beleírva abba a szép kis ábrába, meg hogy ez ilyen kultúrtörténet, mert mindenki tudni véli, hogy mi micsoda, és itt mindig az a kérdés, hogy erre én csak így legyintenék, mert az a kérdés, hogy miben teszi jobbá az életedet. Uh-huh. Az energiaközpontokkal csak precízen, csakra specifikusan és komplexen érdemes dolgozni, úgyhogy valaki végigjárta a hadakútját, és tényleg tudja, hogy mi hogy működik. Mert ezt nem lehet megtanulni az Instáról. Uh-huh. Tehát én azt látom, hogy van egy olyan kombináció, amikor ha úgy dolgozunk az energiaközpontokkal, hogy feltöltjük energiával, akkor gyakorlatilag ez úgy képzeld el, mint hogyha egy csatornába energiát tölteni, és ez a csatorna, az gyakorlatilag az életednek ez a területe, egy párkapcsolat. Tehát, hogyha addig például folyamatosan egy mintára választottál, és abban már eleged van, akkor onnantól kezdve megváltozik a kisugárzásod. Egyszerűen már nem lesz vonzó az, amit addig vonzónak tartottál. Például a rossz fiúk, akik lelépnek hamar, meg a problémás csávok, akiket meg kell javítani, és te leszel az anyukájuk.
1: Hát ha most a hölgyeket nézik.
2: Igen, igen.
1: Ezek ilyen visszatérő problémák, hogy ugyanazokat a típusokat vonzák?
2: Igen, mert ha van egy elakadás, be most nem mennék bele, mert nagyon komplex, okay. De hogyha van egy elakadás, ezen a téren, ezekben a kis energiaközpontokban, akkor gyakorlatilag, de belemegyek, jó és gyors leszek, megígérem. Okay. Szóval például van egy ilyen dolog, hogy szívcsakra, erről már mindenki hallott.
1: Igen.
2: És ha ez túlműködik, akkor ennek van egy testi jele is. Ebben most nem megyek bele, most tényleg megpróbálok így a témánál maradni, de ez látszik a testen, és érzelmileg is az ember ilyenkor egy túlfűtött állapotban van. Ilyenkor gyakorlatilag úgy érzi, hogy mindenkinek segíteni akar. Ilyenkor olyan férfiakat választ például, akiket ő visz utána a hátán, és úgymond megszolgálja a szeretetüket. Uh-huh. És ilyenkor az ember egy ilyen folyamatos, ez a felfokozott érzelmi állapot, ez gyakorlatilag választ magának. Tehát ez a túlműködés választ magának egy alulműködést. Azaz egy olyan férfit, aki kevésbé tud jól funkcionálni. Uh-huh. És ez, mint ahogy te is érzed, ez még nem a valódi receptje a boldogságnak, mert egyszerűen mindenki belefárad. Tehát szerintem én nagyon erős nőket ismerek, akik már belefáradtak, például akik velünk gyakorolnak, akik már belefáradtak abba, hogy egy mintára működjenek. És arra is rájöttek egyébként, hogy ha látják a mintát, az még nem oldja meg. Uh-huh. Ez a kamu ezotériának a legnagyobb megtévesztése, hogyha tudatos vagy a mintádban, akkor onnantól kezdve már megvan oldva az életed, mert akkor nem fogod azt választani. Hát dehogy nem.
1: Őrület. Hát ha valaki, akkor ezzel is példával tudsz, a saját életed példájával a hozzád fordulók elé állni, hiszen most is itt van a férjed velünk a stúdióban, aki ugye most nem beszél, de itt van, és tudom, hogy hosszú-hosszú évek óta tényleg harmóniában éltek, legalábbis ezt mondod, meg ez is sugárzik.
2: Meg ezt is látod
1: rajtatok. Hát ezt látom rajtatok, ez abszolút sugárzik rólatok, de azt hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy Anna Mé az energetikai mentor, akinél szerintem több közösségi eseményt ember nem szervez itt a fővárosban, ott vagytok az Ötvös utcában, oda bárki bemehet, ugye, és csatlakozhat. Az Ötvös 9-ben ott csatlakozhat hozzátok online is, meg természetesen személyesen is lehet veletek találkozni, és ráadásul egy olyan időszakban vagyunk most, így október közepén, ahol az alapozást azt meg is tehetik igen hatékonyan.
2: Igen,
1: ezzel kapcsolatban is.
2: Igen, mert ha például a párkapcsolat szempontjából nézzük, akkor azt látom, hogy van négy téma, ami akad. És erre a négy témára gyakorlatilag ez tulajdonképpen egyfajta alapozás, hogyha valaki szeretne hatékony lenni a teremtő erőben, úgymond úgy manifestálni, hogy az tényleg működjön, és ne gondolati síkon maradjon, hogy jaj, de jó lenne, meg gondolkoz pozitívan, hanem hogy tényleg valódi energetikai változás menjen végbe, akkor ez a négy téma egyrészt a megbocsátás önmagadnak. Mert én azt látom, hogy amíg ez nincs meg, addig az ember megakasztja saját magát. Megbocsátás a másiknak. Hát ezt exekről például itt nagyon sokat lehetne mesélni. Igen. Gyakorlatilag ott kötjük le az energiánkat a múltban. És a harmadik pedig az önszeretet. Mert mindenki tudja, hogy nagyon szeretné, hogy feltétel nélkül szeressék, és mindenki tudja, hogy kéne, hogy bánjon vele a másik, de ez a kérdés, hogy önmagaddal hogyan tudsz úgy bánni.
1: Jogos. Azt elmondtam az előbb, nem biztos, hogy egy bántalmazó kapcsolatból is ki kellett szabadulnod még azelőtt, hogy ez a mostani harmónia létrejöhessen.
2: Hát meg igazából a teljes sztoria az, hogy bántalmazó családban felnőve, ez pszichológusként is tudom, hogy az lesz a szeretet, amit ott tapasztaltunk. És az lesz az ismerős. Azt fogjuk szeretetnek gondolni, még akkor is a fejben tudjuk, hogy nem az.
1: Ja, hogy ezek ilyen fontosak.
2: Ez olyan, mint például a függőségnél is ilyen generációs mintákban, hogy például alkoholisták gyerekei sokszor választanak alkoholista partnert. Szóval, és erre van egy nagyon érdekes megfigyelés a gyerekpszichológiában. Azt vették észre, hogy olyan gyerekek, akik traumát éltek át, azok újra játsszák a traumát. Ha babákat kapnak például, akkor nem kreatívan játszanak a babákkal, hanem lejátsszák ezt a traumát újra és újra, fogást keresnek rajta. Nem tudatosan, de valahogy a lelkünk így működik. Ugyanezt csináljuk felnőttként is. Tehát, hogyha volt valami probléma a családunkban, akkor olyan, mint hogyha újra akarnánk játszani ezt, hogy legyen, hogy megtaláljuk a megoldást, a kiutat belőle, valahogy feloldjuk magunkban. Uh-huh. És ezért bármennyire is rossz ütletnek tűnik bántalmazó családból, kiszabadulva bántalmazó partnert választani, ez nagyon jól megmutatja azt, hogy nem tudatosan működünk, nem annyira tudatosan, mint gondoljuk. És a szerelem az meg pláne nem a fejünkről szól. Hát ez a legyél tudatos abban, hogy milyen partnert választasz, ez azért nem működik, mert ki az, aki szexi, ki az, aki vonzó, ki az, aki megmozgat. Általában a saját negatív mintáit mozgatnak meg ennyire, újra akarod játszani. Uh-huh. És erre azt mondani, hogy jaj, ez a mintát hagyd abba, ez egészen egyszerűen nem működik, mert az, aki jó fiú, ez nem lesz vonzó. Aha. És ezért látszik, hogy nem fejben kell magunkat átalakítani, hanem energetikai átalakításra értem. Van szükség.
1: Na, nagyon remélem, hogy sokan vannak most itt, akik ezt hallgatják az ismeretségi körömből és a hölgyek, mert ezt annyiszor hallottam már, hogy miért mindig és akkor is jön egy jelző, hogy ezeket vonzom, meg hogy miért a rosszat választom mindig. Hát akkor ezek szerint ezért?
2: Ez a kis bizsergés, az ott a nagyon mélyről jön, hogy jaj, úristen, de izgalmas. Uh-huh. Ez gyakorlatilag felhívás hát, az újrajátszásra.
1: Meddig tart az izgalom?
2: Igen, tehát amit én javaslok igazából, az, hogy ha energetikailag dolgozol magadon, akkor egy másfajta energiából választasz. Uh-huh. Például sok nő tudja magáról, hogy olyan partner kéne, aki méltón kezeli őt, aki látja őt, aki megbecsüli. Fejben ez mindenkinek megvan. Szerintem ha bárkit meginterjúvolnál, nem azt mondaná, hogy hát igen, én olyat szeretnék, aki elnyomó.
1: Ja, nyilván. Okay,
2: lehetőleg ne vegye őt semmiben, meg ne is érdeklődjön irántam egyáltalán. Ha megnézzük a realitást, akkor az látszik, hogy hiába tudjuk fejben, hogy mit akarunk, az nem lesz elég. Tehát ahogy bevezetted ezt az egészet, hogy tudatosság a párkapcsolatban, én inkább azt mondanám, hogy energetikai tudatosság. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy tudsz magadon dolgozni energetikailag belül úgy, hogy közben felépíted magadnak azt a jövőt, amit élni szeretnél. És ez egy akkora átalakulás a számomra, mert ugye ja, és még valami, egy cuki sztori, ezt el kell meséljem, okay, ez nagyon izgalmas. Képzeld el, az volt, hogy én végig jegyzeteltem, tehát amikor dolgoztam így ezen az átalakuláson a saját életemben, mert azt vágtam, hogy egy bántalmazó párkapcsolat az nem oké, de nagyon nehéz volt kiszabadulni onnan, nagyon-nagyon rossz állapotban voltam lelkileg, és elkezdtem dolgozni magamon a gyakorlataimmal, közben jegyzeteltem, hogy mi az, ami működik. És ez most jelenleg a 8 lépéses programsorozatainknak az alapja, amit akkor megalapoztam. Uh-huh. Kezdve azt vettem észre, azt gondoltam, hogy majd jön a nagy becsenget. És kezdve, hogy azt vettem észre, én akkor randizgattam, nem volt senkivel komoly, csak így ismerkedtem, mindenki eltűnt. Mondtam, hát ez hihetetlen, én tudom, hogy ez működik. Tehát, hogy energetikailag jól dolgozom magamon, hol vannak a srácok? Vissza se hívtak. Képzeld el, utána ahogy benne voltam ebben a folyamatban, utána egy barátnőm beiratott engem valami rapid randira, és ott találkoztam Gáborral, úgymond teljesen véletlenül.
1: Tehát akkor van ilyen, hogy amiket a filmekben látunk, hogy rapid randi? Itt Pesten?
2: Hát figyelj, ez 20 éve volt, úgyhogy nem vagyok szakértő, de ezt csak egyszer voltam életemben, de az eléggé bejött.
1: Várjál, de szabad ne feledet, ez nagyon izgalmas. Hogy van ez, hogy leültök egyik asztalhoz, 5 perce után a másikhoz?
2: Ez valami lakat volt, de mondom 20 évvel ezelőtt, okay. Tehát hogy nem tudom most mi van, hogy a fiúknál volt egy kulcs, a lányoknál meg lakat, és igen. Akkor ezt ki kellett nyitni, mint ismerkedés alap. Aha. És képzeld el, hogyha akkor nem tűntek volna el a srácok, akkor még mindig régi mintára választok. Tehát kellett nekem egy ilyen tiszta lap, ahhoz, mert nyilván, ha kapcsolatban lettem volna, nem megyek el, hogy találkozzak Gáborral. Uh-huh. Tehát én azt látom, hogy ezek az energiák valósak. Tehát ha te jó állapotba hozod magad, és hatékonyan dolgozol, akkor lehet, hogy kitakarítja az életedet
1: értem.
2: Átmenetileg.
1: Ezért fontos a mostani alapozás, amiről beszélsz.
2: Igen.
1: És aminek pont az időszakát éljük most.
2: Igen, mint teremtő erő. És még valamit megmutat ez a 4 kurzus. A 4. arról szól. Nagyon sok nő van arra ráfeszülve, hogy manifestálja a csávót. Uh-huh. De tényleg. Tehát, hogy ezzel fekszik.
1: Igen.
2: Hogy már megvan a lista, megrendelt az univerzum, megvan minden.
1: És hát csak nem jön.
2: Csak ennyi a probléma. Vagy már tisztelt a kivételnek, de azért, ha ez működne, akkor minden nő boldog lenne, és minden férfi boldog lenne, jó párkapcsolatban élne. Van egy olyan kurzusom, ami megmutatja azt, hogy ez a feszültség, ez hogyan oldható föl? Egyrészt miért nem működik, miért nem hatékony? Hogyan oldható föl, hogy biztonságból, bizalomból teremtsen az ember, nyugalomból? És ez most ráadásul ez a 4 kurzus együtt 75%-kal olcsóbb, és ez gyakorlatilag a teremtőerő megalapozása ezen a területen is.
1: Tehát aki most szeretne tényleg elindulni egy jobb irányba, vagy elege volt abból, hogy egy helyben jár, annak most ez egy kiváló időszak.
2: Ráadásul egy olyan dolog, ami bizonyított. Tehát, uh-huh. hogy aminek, ami nem egy elképzelésen alapszik, mint az, hogy gondolkozz pozitívan, hanem hanem ami valóban megalapozottan energetikailag hatékonyan.
1: Mert semmi más, csak energetika.
2: Hát én azt látom, hogy ha a szerelmet fejben akarnánk megoldani tudatosságban, akkor eléggé rossz helyen járnánk. Aha. Ez valahol belülről jön, a lényünkből. Uh-huh. De ugyanez igaz a stresszre. Tehát a megnyugvásra sem igaz az, hogy nyugodj meg.
1: Jó, oké. Attól megnyugszom.
2: Mert amikor stresszt élünk át, akkor nem csak fejben vagyunk jelen, hanem az egész lényünkkel.
1: Jogos.
2: Változik a szívverésünk, a pulzusunk. Tehát egy csomó olyan testi dolog van, ami ugyanúgy jelen van abban a helyzetben, uh-huh. nem csak a gondolkozásunk vagy a fejünk.
1: Mondd el kérlek, hol érjük el a programodat?
2: anameprogram.hu.
1: Tehát az aname program ékezetek nélkül. Uh-huh. Pont, akkor nem olyan nehéz, ezt megjegyzik szerintem a hallgatók is. Kedves hallgatóink, már csak azért is, hogy alapozzák meg, és mennyire kell hozzá türelmesnek lenni?
2: Én azt látom, hogy attól függ, hogy mekkora a teher, amit cipel az ember.
1: Tehát tisztulási folyamat biztos, hogy lesz, ugye, mint nálad is?
2: Mint nálam is volt, eltűntek a lúzergyíkok. Ez mondjuk nem egy probléma, szerintem. De nyilván...
1: Jó, szépen fogom. Hogy...
2: De nyilvánvalóan az ember észreveszi, hogy tudod, milyen érzés? Megváltozik, valami megváltozik belülről. Nekem az egész életem így épült vissza, nem csak a párkapcsolat, mert ugye nem titok, hogy a bőség szintjén is voltak problémáim, például hajléktalan voltam, a családi szeretet is nyilvánvalóan adja magát, hát hogy az se volt ideális.
1: Hát és a halálos betegségekről meg már beszéltünk az előző.
2: Szóval én azt láttam, hogy mindez végig, én annyira hálás vagyok, mert végigmentem azon a folyamaton, hogy ezek tényleg begyógyuljanak. Ezek a sebek, és helyette nem csak, hogy az legyek, aki keményen beleállt és megcsinálta, pont ellenkezőleg. Tehát ami ebből lett, az az, hogy a megvalósult álmaimat élem, úgyhogy rácsodálkozom, hogy úristen, de jó, mennyire hálás vagyok belülről, gyakorlatilag ezek a belső erőközpontok csakrák megteremtették azt az életet, amit tudod, mit jobbat, mint amit szerettem volna, el se tudtam volna képzelni, hogy ilyen létezik, mint amit most élek. És ugyanez igaz nyilván a párkapcsolatra is. De ez olyan, hogy az ember azt veszi észre belülről, hogy máshogy reagálok. Nem azért, mert máshogy akarok reagálni tudatosan, és ez a kulcs. Nem azért, mert azt akarom, hogy jaj, hát végülis jó lesz ez a csávó, mert legalább nem iszik, nem tetszik, de azért jó lesz, tudod. Ez nem, ja, nem ez történik.
1: Nem kell kompromisszumokat kötni,
2: így
1: meg
2: van,
1: megalkuvónak
2: így
1: lenni.
2: Van, pontosan, mert belülről megnyílik valami, ami más működés, mint addig volt. Uh-huh. Így tudnám megfogalmazni.
1: Na hát, kedves hallgatóink, akkor nincs elveszve semmi.
2: Így van. Meg azért vagyok ennyire lelkes, mert ha nekem sikerült ebből a rengeteg mínuszból, akkor én bízom benne, hogy te most, ha hallgatsz minket, akkor nem az életed minden területén vagy olyan mélyen, mint én. Tehát, hogyha már jobb helyzetben vagy, akkor neked meg még könnyebb lesz, úgyhogy csináljuk meg együtt.
1: 5-ös utca 6-ot lehet 9. veled, és bocsánat, 9, na látod, igen, mert veletek szemben van az 5-ös.
2: Az 5-ös 10 van velünk szemben, igen.
1: Jó, piacot minden van egyébként, ez egy jó környék.
2: Meg főleg, hogy közel van, az Oktogonnál vagyunk.
1: Így van, én szeretem azt a környéket, úgyhogy jó is nálatok, már voltam én is ott ilyen olyan családi az egész.
2: Igen.
1: Családias a légkör.
2: Igen, nagyon figyelünk arra, hogy így szívből csináljuk, meg igazi hivatásból, tudod, és annak van egy érzete.
1: No, de minden ott van az anameprogram.hu webcímen, ott megtalálják az összes pontos, fontos információt. Egyébként ez az időszak most október végéig tart?
2: Október 31-ig van újaknak ez a 75%-os kedvezmény, igen.
1: Hölgyek vagy férfiak fordulnak el, vagy nagyobb számban hozzá.
2: Nők vannak többségben, de férfiak is vannak nagyon elkötelezettek, és rajtuk is nagyon látszik, hogy beleállnak, és hogy oldódnak meg a mintáik, úgyhogy nagyon szép.
1: Mert hogyha valaki, akkor te igazán láttál sorsfordulókat.
2: Igen, és annyira hálás vagyok, figyelj, mert el szoktam mondani, hogy persze milyen jó, hogy nemzetközi cégvezető vagyok, bőségben élek, boldog párkapcsolatban, minden jó körülöttem, ahhoz képest, hogy honnan indultam, de tudod, mi az igazi siker? Az, amit látok a gyakorlóink szemében. Uh-huh. Tehát az, hogy elkeseredett emberek jönnek, akik már mindenhogy megpróbálták a teremtő erőt, és kitartóak, és hogy rájönnek arra, hogy ja, basszus, nem velem van a baj, hanem azzal, hogy nem fejben kell pozitívnak lenni, mert ha valaki fejben pozitív, az olyan, mintha üres lenne a tank, és lábbal tolná az autót. Na, és egyszer
1: jó.
2: Elfárad az ember,
1: milyen
2: és akkor leáll, és akkor jönnek megint a negatív gondolatok. Tehát fejből nem lehet ezt előállítani, ez belülről kell, ez egy energetikai változás.
1: Legyen ez a végszó most. Jó, amivel búcsúzunk, nagyon élveztem most is a beszélgetést. Sok csillogó szempárat kívánok.
2: Köszönöm neked, szépen, nektek, köszönöm, hogy itt lehettem.
1: A tiéd köszönöm. Is csillogni fog. Örültem neked most is, mint mindig, gyere majd máskor is. Anamival beszélgettem, kedves hallgatóink, energetikai mentor, az anami.program.hu-n megtalálnak minden pontos, fontos információt, és Anamitól most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunk érkezett a stúdióba. Pálma Ildikót köszöntöm nagy szeretettel, az ékszerek koronázatlan királynőjét.
2: Ó, nagyon kedves
1: meg az
2: ásványi
1: koronázatlan királynőjét, aki hát most már évről évre képviseled a lelkes ásványbőrzét.
2: Igen, én vagyok a rendezvény sajtóreferense.
1: És mert a jövő hét
2: hétvégén
1: 17-18-a?
2: Igen, szombat-vasárnap.
1: 17-18 itt a MOM Sportban. Vagy hát a MOM Sport ismét megtelik.
2: Így lesz.
1: Ásványrajongókkal. De ez évente többször megtörténik,
2: igen,
1: ugye?
2: A MOM Sportban évente kétszer, februárban és októberben, és a Lurdi Házban pedig áprilisban és decemberben.
1: És én mindig azt mondom, hogy a közösségépítés közösségépítése, mert ennyi embert azonos érdeklődéssel összehozni, ezért az nagy dolog. Így. Ennyiszer.
2: Igen.
1: Ráadásul itt ők feketővesek, akik járkálnak minden egyes ásványbőrzés rendezvényre.
2: Igen.
1: Hozzátok?
2: Igen, szerencsére vannak fekete öves látogatóink, akik minden rendezvényre eljönnek, de egyre több új ásványrajongó van, és igyekszünk a gyerekeket is ásványrajongóvá tenni, hiszen nem csak a felnőtteknek kínálunk programokat, szakmai előadásokat, hanem a gyerekeket is aktívan bevonjuk a rendezvény.
1: De azt régóta teszitek.
2: Így van. Tehát, hogyha valaki családos túljön, igen, akkor mindenki talál magának való szórakozást.
1: Ráadásul ugye ezt évről éve megbeszéljük, hogy tényleg családdal érkeznek sokan.
2: Igen.
1: Vagy ez egy családi program.
2: Abszolút,
1: lenni.
2: De barátnővel is lehet érkezni, hiszen a férfiak azok nem annyira türelmesek, amikor már mondjuk a tizedik láncot, nyakláncot szemléljük meg, egy barátnő mindent kibír.
1: Hát még lehet, hogy ő is nézegeti.
2: Mindenképpen, meg sokkal egyszerűbb tőle véleményt kérni, de természetesen párokat is szeretettel várunk, hiszen vannak a férfiak között is olyanok, akik hordanak ékszert, szeretik az ékszert, és segítenek a párjuknak ékszert választani.
1: No jó, te meg ékszereket is készítesz, ugye? Hát azt most mondtam az elején, de ez fontos tudnivaló rólad. Hát kipakoltad itt a kincses tárat megint, a stúdióban, majd a fotón látják, amit készítek rólad a promóhoz. Ugye én szokás szerint megint fogalmam nincs, hogy mi micsoda. Ezek új készítmények?
2: Igen.
1: Szerencsére. Tehát ahogy eltelik, bocsáss meg, és akkor utána tiéd a szó, tehát ahogy eltelik két, vagy időpont két program között, addig elkészülsz újdonságokkal?
2: Nálam az hogy újdonságok ez? Készítése nem program és rendezvény függő, az islet az jön.
1: De mindig?
2: Szerencsére sűrűn, és olyankor én mindent eldobok, a család nem kap enni, inni, de...
1: Ha megszokták?
2: Hát lázadnának, ha hagynám, de tényleg az islet az olyan, hogy akkor alkotni kell. Én megértem a költőket, a művészeket, hogy semmi más nem érdekli őket ebben az áldott pillanatban, csak az, hogy az alkotás megszülessen. Én ilyen kézműves ékszerkészítőként is ilyen úgymond más állapotba kerülök ilyenkor, és a való világ egyáltalán nem érdekel.
1: No, de legalább az ékszerek igen is itt vannak, és
2: így
1: azokat
2: van.
1: Majd el is viszed most a hétvégén?
2: Igen, igen. Én
1: is
2: kint leszek a kiállításon, bemutatom a legújabb ékszereimet, itt mindenféle fajta megtalálható, én nem csak ásványékszereket készítek, hanem az ásványok mellé vegyítek nemes anyagokat, akár fát, akár mindenféle

0: azonosítanak.
1: Jó, jogos, oké, oké. De sokan vannak visszatérők ugyanúgy a te asztalodnál is?
0: Igen, és szerencsére azt mondják, hogy ezek az ékszerek, amiket készítek, egyediek, más nem foglalkozik ilyenekkel, mert én nálam valami, tehát hogy vannak brutál ékszerek, amelyek azt jelentik, hogy a férjem szerint ezekkel verekedni lehetne,
1: tényleg?
0: Mert olyan súlyuk van, most nem hoztam olyat, de látványosak.
1: Aha.
0: Érdekesek, izgalmasak, egyediek, nincsen belőlük kettő, mert én ezekhez az alapanyagot darabonként vadászom össze.
1: Aha. De valaki azt is viseli.
0: Hát hogyne. És ezeket keresik az érdeklődők, de vannak egészen finom darabok, 2-3 milliméteres nagyságú ásványokból készültek, ezek teljesen más világ. Tehát széles az ékszerkészítői palettám, bárki, férfiak, nők, gyerekek megtalálják a nekik tetszőt.
1: Hányadik ásványbőrze lesz a mostani?
0: Ez a 22. lelkes ásványbőrze a Mosfordban, és itt ezen a rendezvényen lehet szavazni a 2027-es év ásványaira.
1: Már most előre.
0: Már előre, és akik szavaznak, természetesen kapnak nyereményt hozzá, tehát hogy nyerni lehet a szavazattal. Itt a jelöltek az Augit, a Krizolit és az Olivin. Az Augitból nem igazán készítenek ékszereket, az egy ilyen csillogó felületű ásvány, a krizotil más néven azbest, az arra hívja fel a figyelmet, hogy az azbest is egy ásvány, de hogyha a mechanikai hatás nem éri, akkor egyáltalán nem veszélyes. Tehát nem kell félni, igen, igen. Tehát, hogy az építőiparban való felhasználása okozza ezeket a veszélyhelyzeteket, az egészségkárosodást, de maga az az ásvány, amit mondjuk egy a hegy tartalmaz, az abszolút nem veszélyes. Az olivin pedig a nevében is benne van a zöld.
1: Aha, igen.
0: És az olivumból készítenek ásványt, ékszert, ásványékszert, igen, direkt készítettem neked. Egy ilyen csillogóbb zöldes ásvány. Nagyon sok monda fűződik hozzá, hogy volt egy sziget, amelyben a bányászokat kígyók támadták meg napközben, amiközben olivint bányáztak, és ezért akkor kellett bányászniuk, amikor a kígyók már aludtak, de az olivin, mivel annyira fényes, ragyogó színe van, ezért mutatta az utat a bányászoknak. Meg kiderült, hogy Kleopátra nem smaragdékszereket viselt,
1: hanem
0: olivint.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Meg... Nem is tudtam.
0: Én se. Amikor itt kutattam, hogy milyen érdekességek vannak az olivinről, akkor találtam ezt az érdekességet, és van havai monda is, hogy az olivin az istennő könycsepje, ami megszilárdul. Tehát nagyon sok ilyen érdekes.
1: Most már értjük, hogy miért. Na, de ezért jók ezek az események, mert ilyenekre is fényderül, és ismeretterjesztés is.
0: Igen, mert nagyon fontos, hogy ne csak csodáljuk az ásványokat, hanem ismerjük is meg őket, mindenféle tulajdonságaikat, hogy mi miért szép, mit lehet bennük felfedezni.
1: 100 kiállító, 2000 négyzetméteren, október 17-18, ahogy elmondtuk, a MOM Sportban. Nekem nagyon tetszik a, hát nem tudom, ezek a hívószavak, ásvány, ékszer, drágakő, fosszíra, és a végén ott van, hogy lélek.
0: Nagyon fontos, tehát, hogy aki az ásványok világába egy kicsit elmélyed, az már azt megérinti az ásvány. Ha itt megnézed ezt a karkötőt,
1: hát és... az is egész szép darab meg.
0: Igen. És ugyanaz az ásvány. De én nem tudom, hogy neked melyik tetszik jobban.
1: Hát mind a kettő, de most nyilván a gigantikussága miatt lehet, hogy
0: Igen.
1: Ez a nagyobb, aztán, hogy ez mennyire

0: kényelmes.
1: Itt viselet. Nekem az egyik egy csiszolt ásvány, a másik pedig a nyers ásvány.
0: Hát gondolom ez a nyers,
1: igen,
0: a nagyobb.
1: És én azt vallom, tehát hogy hozzám sokkal közelebb állnak a nyers ásványok.
0: Hát tehát erre mondtam én is egyben.
1: Igen, tehát hogy itt a természet szépsége sokkal jobban átjön. Ha belenézel...
0: De ezt is egyenként válogattad?
1: Hát ezt valami elfekvő készletben találtam, egy fél szálat belőle, ez sólyom szem mind a kettő. Azt nagyon szeretik, de ez a fényesre polírozott, ez nem én vagyok. Sokkal inkább képviselem ezt a nyers változatot, mert itt ebből sokkal izgalmasabbakat lehet alkotni. Sokkal jobban meg lehet mutatni magát a természetet. Ha ebbe belenézel, ebbe a medálba, ez egy moha a hátmedál, és hogyha a nap felé fordítod,
0: igen,
1: akkor látod a moha lenyomatokat.
0: Hát nehéz ezt most így elmondani szavakkal a hallgatóknak, tényleg olyan, mintha egy felvennék egy szemüveget, ilyen VR szemüveget, és egy új világba költöznék, mert konkrétan látom a részleteket.
1: Igen.
0: Benne a fény.
1: Vagy hogyha megnézed ezt a fluorit medált, akkor a fluorit teljes szín spektrumát látod. Tehát a lilától a kékes, zöldes, barnáson keresztül mind benne van ebben az egyetlen egy medálban.
0: Hát kár, hogy nincs itt most egy kamera, mert akkor jobban lehetne ezt szemléltetni, de kedves hallgatóink, Pálma Ildikót keressék meg október 17-én, meg 18-án itt a MOM Sportban, és megmutatja ezeket önöknek.
1: Mindenképpen.
0: Amiket most, bocsánat, itt nekem is. No, hát aranymosástól az ásvány csiszoláson át a kreatív játszóházik és az egészség szigetig mindenféle kiegészítő program lesz.
1: Így van, de ne felejtsük el a tudományos előadásokat is. Lesznek a dinoszauruszokról előadások, azon kívül Hegyesi Eszter geológus tart az ásványok legjeiről előadást, a legnagyobb barlangról, a legnagyobb ásványról. Tehát erről is lesz előadás.
0: Te tudod, hol van a legnagyobb barlang? Vagy majd ott kiderül.
1: Ott kiderül. Okay. De lesz 3D vetítés Brazília barlangjairól is, és ezen kívül lesznek ásványtani gyerekkönyvek bemutatója, ezen kívül lesz másfajta többféle előadás, a részletes program az rajta van a rendezvény honlapján.
0: Ami úgy hangzik egyébként, hogy csak hogy tudják hogy merre informálódjanak, ásványbőrze.hu nagyon könnyen megjegyezhető egyébként. No, hát ugye azt mondtam, hogy a közösségépítések közösségépítése, de mit tapasztalsz te, aki benne vagy ebbe, és már elég jó ideje, összetartó közösség a tiétek? Az ásványosok?
1: Én azt gondolom, hogy igen, nekem nagyon sok ismerősöm, barátom lett az ékszerkészítők között is, a geológusok között is, és azt gondolom, hogy akik ott vannak ezeken a rendezvényeken, azok mindig megtapasztalják azt, hogy mi az ásványok szeretete, hogy mivel ad többet mindez, és nagyon sokan ennek hatására kezdenek ékszert készíteni maguknak, vagy barátaiknak.
0: De mert hogy az lehet magunknak is.
1: Há, hogy ne lehetne. Én is így kezdtem.
0: Hát jó, de van mögötted egy csomó év, aki
1: így van, tanultál, de valahol életbe. El kell kezdeni.
0: Jogos, de ezek szerint, ha van türelmünk, tehát van ezt, bocsánat a szóit, kiseggelnünk, akkor megcsinálhatjuk?
1: Há, hogy ne.
0: Aha. Mert nekem eszembe nem jutott soha, hogy jelenek neki kezdjek.
1: Az az igazság, hogy akiben némi kreativitás szorult, és nem szereti a tucat termékeket, az
0: összeállíthat magának.
1: és nagyon egyszerű, néhány fogás, most már minden elérhető az interneten, hogy mit, hogyan kell csinálni.
0: Ezért mondtam, hogy kiseggelni, hogy megnézni ezeket a tutoriál videókat, gondolom.
1: Én sose néztem, én bevallom, hogy én olyan vagyok, aki saját tapasztalat alapján próbál kifogásokat.
0: Nekem brutális a kézügyességem, de csak kérdezlek, hogyha kimegyek oda az ásványbőrzére hozzátok, és veszek ilyen, nem tudom, mi ez, madzag, vagy minek hívjuk ezt, amin lóg?
1: Hát attól függ, hogy mi lóg.
0: Jó, oké, na hát így kezdődik a
1: igen,
0: problematika.
1: Igen, tehát, hogy jó. Tehát sodronyra fűzzük.
0: Igen, vagy tehát sodronyt beszerzek valahonnan, igen, nem tudom honnan kell ezt beszerezni.
1: Hát észreveszed, hogy hol árulnak sodronyt, okay. Igen.
0: Tehát ott lesz.
1: Éppen hogyne.
0: Jó.
1: Különböző méretekben,
0: veszek
1: átmérővel.
0: Veszek egy jó nagyot, hogy mondjuk
1: hát,
0: nyakamban való legyen.
1: Tekercsben árulják, igen.
0: És akkor összeválogatom a
1: az ásványokat, igen, akkor megkérdezed, hogy mi kell hozzá, hogy be tud fejezni, mert hogy...
0: De ezt ki kell fúrni egyébként?
1: Nem, ezek fúrt ásványok, ja, amiket árulnak, úgyhogy semmi gond. Igen, és megkérdezed, hogy hol lehet kapcsot, aha, hol lehet stoppert, milyen szerszámok kellenek neked, tehát kisebb beruházásokkal, max. Néhány ezer forint, te is kezdő ékszerkészítővé válhatsz.
0: És akkor
1: válhatsz.
0: Minden nap új ékszert tudok fölvenni.
1: Így van.
0: Aha. Akkor már értem, hogy miért járnak vissza ennyi hozzátok.
1: Így van.
0: A szépségét van. Most kezdem felfedezni.
1: Nem, meg az az igazság, hogy amikor eljössz egy ásványbőrzére, akkor valamit meglátsz, akkor meg kell venned, mert a következőn tuti nem lesz ott.
0: Ja, ugye, mert mindent elvisznek?
1: Nem csak, hanem az izgalmas darabokból kevés van. Én korábban, amikor még nem jelentem meg az ékszereimmel az ásványbőrzéken, akkor nyitásra mindig ott voltam, mert hogy a legjobb, legizgalmasabb, számomra legértékesebb darabokból egy-egy volt. Uh-huh. És hát az nekem kellett.
0: Jó, megértem, oké. De hogy van ez ilyenkor, hogy amiről tudják, hogy különleges, az föl
1: de
0: is
1: nem
0: van-e?
1: Biztos, hogy másnak is különleges.
0: Jó, hogy ez nem lehet tudni.
1: Nem, mert az én ízlésem az egyedi.
0: Jó, tehát itt ízlések találkoznak.
1: Abszolút.
0: Aha, szuper. No, mit tehát még mindig a hölgyek vannak egyébként? Túlnyomó részt?
1: Nem csak, mert nekem vannak férfi vevőim is, akik nagyon szeretik a karkötőket, uh-huh. Van, aki láncokat hord, a Dalai Láma által megáldott türkiz láncot már többször fűztem át valakinek, mert hogy éjjel-napja hordja.
0: Azt hordja, aha.
1: Igen, tehát, hogy meg a férfiak is követik a különböző youtubereket, TikTok sztárokat, és akkor olyan ékszert szeretnének, mint az a valaki, akinek nem tudom hány millió követője van, és akkor hát megalkotom a hasonlót. Tehát ilyen is van, de többségében nők hordanak ékszert.
0: Na most már fölösleges játszanom, hogy is tapasztalják a hallgatók, hogy gőzön nincs az egész témához, de amikor elmegyünk nyaralni, vagy bárhova külföldre, és tudod, ezekben a tengerparti kis trafikokban, vagy butikokban mindig árulják ezeket a karkötőket, nyakba valók, ezek
1: igen.
0: Mik?
1: Hát finoman, vagy szépen
0: mondja. Hát
1: gondolom,
0: mondja. A boblit akarod mondani, de...
1: Igen, én szoárénak hívom, tehát, hogy nagy többségben ezek műanyagból készült valamik, amik hát értékük közelít az egyhez, vagy az éróhoz, de nyaralási emlék.
0: Ennyi.
1: Ennyi. De hát előfordulhat, hogy az ember kincsek lel, nagyon ritkán.
0: Tehát elmenjünk az ásványbőrzére, október 17-18-án, és csak ásványokat találunk? Vagy
1: nem.
0: Minden fajta olyat, ami...
1: Amiből ékszert lehet készíteni, vagy kész ékszereket, attól függ, hogy ki mit keres. Tehát vannak olyanok, akik szeretik a ásványszobrokat.
0: Uh-huh.
1: nagyméretű ilyen díszeket, olyat is találnak. Vannak, akik szeretik a fosszíliákat, olyat is talál. Vagy a meteoritokba szerelmesek, olyan is van. Tehát, hogy ezüst, arany, ékszerek, mind vannak.
0: Csoda dolgok lesznek itt.
1: Abszolút-e. És ami nagyon fontos, hogyha valakinek kétségei vannak, hogy mit vásárol, akkor a szakértő ingyenesen bevizsgálja azt az adott ásványt.
0: Jó, tényleg igen, ez minden évben.
1: Így egy van, nagy tehát, hogy abszolút, és ami nagyon fontos, hogy a lelkes ásványbőrzéken a szakmaiság nagyon fontos.
0: Oké, ráadásul most már 22. a Momsportban.
1: Így van.
0: A lelkes ásványbőrzéből október 17-18, szeretettel vártok mindenkit. A végén vagyunk, Ildikó, tudod, mindig jó társaságban repül az idő, szépek az ékszereid, mindjárt lefotózom, úgyhogy szívből ajánljuk őket.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, Pálma Ildikóval beszélgettem, kedves hallgatóink, az ásványbőrze.hu oldalon pedig minden pontos, fontos információt megtalálnak. És Ildikótól most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan. De egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Anaménak és Pálma Ildikónak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Felszabadította az EU Magyarország számára 4,2 milliárd eurónyi forrást. AI oktatási program indul középiskolásoknak. Karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendrőf Bori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Országos mesterséges intelligencia oktatási programot indított középiskolásoknak a magyarországi BOS csoport. A tervek szerint az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák vehet részt elméleti és gyakorlati képzésben. A program célja, hogy a fiatalok megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, miközben fejlődik a kritikus gondolkodásuk és megismerik a technológia kockázatait is. A gyakorlati feladatok során saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, többek között prezentációkat készíthetnek, valamint kép- és videógeneráló alkalmazásokat próbálhatnak ki. Elsőként Budapest 60, Eger és Miskolc térségében keresnek partneriskolákat, de a vállalat az ország valamennyi vármegyéjéből várja az együttműködő középiskolákat. Újpest önkormányzata megemelt összegű támogatást nyújt a gyermekes családoknak az újpesti megbecsülés program keretében. A jogosultak gyermekenként 8000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, amelyet az újpesti piac és vásárcsarnokban kizárólag élelmiszer vásárlására használhatnak fel. A támogatás minden olyan Újpesten élő családnak jár, amely 18 év alatti gyermeket nevel, és a gyermek újpesti lakóhellyel vagy tartózkodási helyel rendelkezik. Az utalványokat a szülők vagy törvényes képviselők november 16-a és 21-e között vehetik át, és jövő nyárig használhatják fel. Több mint 100 000 hamis, luxusmárkák jelzéseivel ellátott ruházati terméket foglalt le a NAV egy török üzletembertől. A férfi a hamisítással a jogtulajdonosoknak hozzávetőlegesen 7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. A NAV budapesti nyomozói tavasszal már több mint 85 000 hamis terméket találtak a fővárosi raktárban és üzletekben, a közelmúltban pedig újabb 25 000 ruházati cikket foglaltak le. A készletben egyebek mellett hamis cipők, kabátok, táskák és más ruházati termékek voltak. Október 19-én egészségügyi karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. A rendezvényt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyitja meg. A programon több mint 30 kiállító várja az érdeklődőket. Az egészségügyi képzésben tanulók, a rezidensek és a már dolgozó szakemberek egyaránt tájékozódhatnak az aktuális állásajánlatokról, a szak- és továbbképzésekről, valamint a rezidens helyekről. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, a nap ereje hiány pedig hűvösebb is lesz, de számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül a nyugatias szél. A csípős reggel után napközben 15-16 fokot mérhetünk. Csütörtökön egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de északkeleten gyenge futózápor kialakulhat. Hajnalban fagyni fog, aztán 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében november 4-én szerda este, vagy hát inkább délután 17 órától a koncertteremben, akiért Wagner is rajongott címmel, jön egy hihetetlenül, de tényleg hihetetlenül izgalmas előadás, ismeretterjesztő, ráadásul a német romantikus opera megteremtőjéről, aki szereti a titokzatos, kisé bajós hangulatú történeteket, nos hát annak szól ez az este, és a zene is. A bűvös vadász világában erdők mélyen rejtőző démonok és végzetes varázslatok kelnek életre. Ez a muzsika egyszerre sejtelmes és gyönyörű, mint egy romantikus filmzenét hallgatnánk. Hát mondhatjuk, hogy ez a bizonyos főhős elkezd egy mondatot, melynek a végére majd a másik teszi a pontot. A német romantikus opera megteremtőjének tragikusan rövid életadatot. És az életmű nem csupán operákból áll, mert halálának 200. évfordulója alkalmából emlékeznek meg róla, és néhány csodás darabját is megismerhetik. Na most a német romantika egyik kulcsfigurája, akiről beszélek, egy rendkívül sokoldalú művész volt. Karmester, zeneszerző, zongorista, zenekritikus, a legnémetebb zeneszerzőnek nevezték. Vagy talán ő is. Magát. Művészetében a klasszika formavilága és a romantika kifejezésmódja sajátos egységbe rendeződik. Legismertebb operája a Bűvös vadász. Kitalálták, kiről van szó? A német nemzeti opera egyik alapműve, melynek különlegessége a népi elemek, a természetábrázolás és a természet feletti világ összekapcsolása. Az ő zenéjében kiemelt szerepet kap a hangszerelés, különösen a fúvós hangszínek árnyalt használata. A zenekarnál nem pusztán kísérő, hanem aktív, drámai szereplő. Operáiban a zenei anyag szorosan összefonódik a dramaturgiával. Hihetetlenül izgalmas. Én mondtam, kedves hallgatóink, november 4-e szerda délután 17 óra Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sikeres volt a pápa műtétje, megválasztották az NVVH újabb elnök helyetteseit, és megszavazták a gyermekvédelmi törvényt. Fejlesztik a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonalat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Sikeres volt a pápa műtétje. A Szentszék tegnap este közölte, hogy pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe. A Gemelli klinikán végzett műtéttel egy időben a Római Egyházmegye a pápa felépüléséért rózsafüzérimát tartott a II. János Pálról elnevezett kápolnában. 14. Leó pápának a tüdejében csomót találtak, emiatt kellett megműteni, várhatóan egy hétig fog lábadozni. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Ötvös Károly a közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a fellevviteli területet vezeti majd. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a kiválasztási folyamatban, a Mi Hazánk pedig szintén távol maradt. Az NVVH elnökét és nyomozati elnök helyettesét már augusztusban megválasztották. Elfogadta az országgyűlés a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot is. A módosítás többek között a kórházban maradó csecsemők helyzetét, valamint a gyermekeket érő erőszakkal és káros tartalmakkal kapcsolatos szabályokat érinti. A Fidesz és a Mi Hazánk nem támogatta a javaslatot. Szerintük annak egyes részei utat engednek a magyarok többsége által elutasított gender propagandának. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék Hankó Balázs volt kulturális miniszter és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkár letartóztatását az NKA ügyben. A két politikust a nemzeti kulturális alaptámogatásaihoz kapcsolódó büntető eljárásban gyanúsítják, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel. A bírósági tájékoztatás szerint a gyanú alapján 1079 esetben összesen 17,3 milliárd forinttal térhettek el a támogatások törvényben meghatározott céljától. A kecskeméti törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csak úgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Így a gyanúsítottak legalább a hónap végéig őrizetben maradnak. Tervezett hálózati munkák miatt október 13-a és 18-a között több budapesti kerületben is hosszabb áramszünetek lehetnek. Az EON tájékoztatása szerint a mai napon a 17. és a 12. kerületben, pénteken Békásmegyeren, szombaton pedig a 15. kerület több pontján várható kimaradás. A leállások nem a teljes kerületeket érintik, hanem meghatározott utcákat és házszámokat. A pontos helyszíneket és időpontokat megtalálják az EON honlapján. Átfogó korszerűsítés vár a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác útvonalra. A mintegy 174 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás során Rákospalota-Újpest és Vác között a vonal jelentős részén második vágány épül. Emellett megújulnak az állomások és megállóhelyek, akadálymentes peronokat, valamint P+R parkolókat is kialakítanak. A cél, hogy csúcsidőben óránként legalább 4 vonat indulhasson az elővárosból Budapest felé. A kormány a projektet kiemelt beruházássá nyilvánította. Többnyire borongós, gomoly felhős időre számíthatunk. A nap ritkán bújik elő, de az esernyőkre nem lesz szükség. A szél gyakran erős lesz, így a 15-16 fokot is hűvösebbnek érezhetjük. A hét második felében is változékony, de többnyire száraz idő várható. A hét végére pár fokkal melegebb lesz.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vál

0: Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Yeah.
2: Dr. Béres
3: Herceg.
2: Rock the city, let's go!

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában november 5-én, amely egy csütörtöki nap este 19:30-tól a koncertteremben egy rendkívül különleges este és előadás veszi kezdetét. Egy klasszikus kortárs halműfaját nézzük, de koncert Ágyúk és Virágok címmel ünnepi koncert Cifra György 105. születésnapján. Ezek a jubileumok mindig különlegesek, pláne ha a Magyar Zeneházáról van szó, mert hogy van, amikor a történelem és a tehetség olyan elemi erővel találkozik, hogy generációkra meghatározza a kultúránkat. Cifra György élete és művészete pontosan ilyen volt. Születése neki már 105. évfordulója, éppen ezért a hazai klasszikus zenei élet kiemelkedő ünnepe, lehetőség arra, hogy felidézzük mindazt, amit örökül hagyott. A Cifra Fesztivál hagyományosan ünnepi műsorral várja közönségét ezen a rendkívül jeles napon. Az Ágyúk és Virágok elnevezésű est az irodalom és a zene páratlan szintézisét ígéri, de tényleg páratlan szintézisét. Cifra ugyanis megindítóan személyes önéletrajzi írásából nem kisebb művészek, mint Halász Judit és Hegedűs D. Géza olvasnak fel részleteket, míg a zongoránál két rendkívül kiváló előadó, Érdi Tamás és Farkas Gábor, aki egyébként amellett, hogy zongoraművész, a Zeneakadémia rektora is, most ők idézik meg a mester szellemiségét. A fellépő művészek egyúttal a tavaly elhunyt Vásári Tamás emléke előtt is tisztelegnek, akihez nem csak őket, hanem az esemény házigazdáját, Balázs Jánost is mély, szakmai és személyes szálak fűzték. A hagyományokhoz illően ünnepélyes díjátadóra is sor kerül majd a Cifra Fesztivál rangos díjaival, a jelen kiemelkedő tehetségeit ismerik majd el november 5-én csütörtökön 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felszabadította az EU Magyarország számára a 4,2 milliárd eurónyi forrást. AI oktatási program indul középiskolásoknak. Karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendrőfi Bori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Országos mesterséges intelligencia oktatási programot indított középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport. A tervek szerint az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák vehet részt elméleti és gyakorlati képzésben. A program célja, hogy a fiatalok megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, miközben fejlődik a kritikus gondolkodásuk és megismerik a technológia kockázatait is. A gyakorlati feladatok során saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, többek között prezentációkat készíthetnek, valamint kép- és videógeneráló alkalmazásokat próbálhatnak ki. Elsőként Budapest 60, Eger és Miskolc térségében keresnek partneriskolákat, de a vállalat az ország valamennyi vármegyéjéből várja az együttműködő középiskolákat. Újpest önkormányzata megemelt összegű támogatást nyújt a gyermekes családoknak az újpesti megbecsülés program keretében. A jogosultak gyermekenként 8000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, amelyet az újpesti piac és vásárcsarnokban kizárólag élelmiszer vásárlására használhatnak fel. A támogatás minden olyan Újpesten élő családnak jár, amely 18 év alatti gyermeket nevel, és a gyermek újpesti lakóhelyel vagy tartózkodási helyel rendelkezik. Az utalványokat a szülők vagy törvényes képviselők november 16-a és 21-e között vehetik át, és jövő nyárig használhatják fel. Több mint 100 000 hamis luxusmárkák jelzéseivel ellátott ruházati terméket foglalt le a NAV egy török üzletembertől. A férfi a hamisítással a jogtulajdonosoknak hozzávetőlegesen 7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. A NAV budapesti nyomozói tavasszal már több mint 85 000 hamis terméket találtak a fővárosi raktárban és üzletekben, a közelmúltban pedig újabb 25 000 ruházati cégek
0: foglaltak. 103.1
2: Sláger FM Veszprém, Sláger FM. A rendezvényt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyitja meg. A programon több mint 30 kiállító várja az érdeklődőket. Az egészségügyi képzésben tanulók, a rezidensek és a már dolgozó szakemberek egyaránt tájékozódhatnak az aktuális állásajánlatokról, a szak- és továbbképzésekről, valamint a rezidens helyekről. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, a nap ereje híján pedig hűvösebb is lesz, de számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül a nyugatias szél. A csípős reggel után napközben 11-16 fokot mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé elvékonyodik a felhőzet, de észak-keleten gyenge futószámot kialakulhat. Hajnalban 30 fok, aztán 14 és 15.

bomba. 103.1. Sláger FM Veszprém. Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Úgy

0: van ám ott.
1: Veszprémben és környékén is szóljanak a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

a kora reggel hangja. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felszabadította az EU Magyarország számára 4,2 milliárd eurónyi forrást. AI oktatási program indul középiskolásoknak. Karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Országos mesterséges intelligencia oktatási programot indított középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport. A tervek szerint az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák vehet részt elméleti és gyakorlati képzésben. A program célja, hogy a fiatalok megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, miközben fejlődik a kritikus gondolkodásuk és megismerik a technológia kockázatait is. A gyakorlati feladatok során saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, többek között prezentációkat készíthetnek, valamint kép- és videógeneráló alkalmazásokat próbálhatnak ki. Elsőként Budapest 60, Eger és Miskolc térségében keresnek partneriskolákat, de a vállalat az ország valamennyi vármegyéjéből várja az együttműködő középiskolákat. Újpest önkormányzata megemelt összegű támogatást nyújt a gyermekes családoknak az újpesti megbecsülés program keretében. A jogosultak gyermekenként 8000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, amelyet az újpesti piac és vásárcsarnokban kizárólag élelmiszer vásárlására használhatnak fel. A támogatás minden olyan Újpesten élő családnak jár, amely 18 év alatti gyermeket nevel, és a gyermek újpesti lakóhelyel vagy tartózkodási helyel rendelkezik. Az utalványokat a szülők vagy törvényes képviselők november 16-a és 21-e között vehetik át, és jövő nyárig használhatják fel. Több mint 100 000 hamis, luxusmárkák jelzéseivel ellátott ruházati terméket foglalt le a NAV egy török üzletembertől. A férfi a hamisítással a jogtulajdonosoknak hozzávetőlegesen 7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. A NAV budapesti nyomozói tavasszal már több mint 85 000 hamis terméket találtak a fővárosi raktárban és üzletekben, a közelmúltban pedig újabb 25 000 ruházati cikket foglaltak le. A készletben egyebek mellett hamis cipők, kabátok, táskák és más ruházati termékek voltak. Október 19-én egészségügyi karriernapot és állásbőrzét rendez a Semmelweis Egyetem Budapesten. A rendezvényt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyitja meg. A programon több mint 30 kiállító várja az érdeklődőket. Az egészségügyi képzésben tanulók, a rezidensek és a már dolgozó szakemberek egyaránt tájékozódhatnak az aktuális állásajánlatokról, a szak- és továbbképzésekről, valamint a rezidens helyekről. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, a nap ereje hiány pedig hűvösebb is lesz, de számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül a nyugatias szél. A csípős reggel után napközben 15-16 fokot mérhetünk. Csütörtökön egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de északkeleten gyenge futózápor kialakulhat. Hajnalban fagyni fog, aztán 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eddi Utazási Iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Köszi, Bori, jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás között kiépült terelés miatt a főváros felé haladva, ugye a belső átterelt sávból nem érhető el az M0-ás, hogyha oda szeretnék nek kikanyarodni, arra szeretnék folytatni az útjukat, mindenképpen maradjanak az eredeti Pest felé, Budapest felé vezető oldal külső sávjában. Az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es felé a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom-Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot felújítás miatt október 20-áig lezárták. Így is van két forgalmi sáv, amely az autózók rendelkezésére áll, de a reggeli órákban jellemzően komolyabb torlódásra lehet számítani. Ezt mutatják legalábbis az elmúlt napok tapasztalatai. Ami Budapestet illeti, a 24-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik jelenleg, áramellátási hiba adódott ugyanis a vonalon, bízunk benne, hogy ez minél előbb elhárul, mármint hogy elhárítják. Addig is, ha van még infójuk, jöhet a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt, 5 perccel, most már tényleg tessék melegen öltözködni, ezt melegen ajánljuk.
4: Igen, 4 fok volt nálunk reggel, őrület, már a szövetkabátomat vettem fel, tegyenek önök is így, hogyha van.
3: Börzseki?
4: Az már kevés.
3: Hát de, Justin Timberlake-kel. Ja.

0: a Sláger reggel.
1: Petra, én kitartó vagyok.
2: Na, miben?
1: Erős, strandférfi vagyok.
2: Miben igen, és miben nem?
1: Kérlek szépen, továbbra sem fűtök. Nem fűt.
2: Miért csinálod ezt magaddal? Nekünk már muszáj.
1: Egyébként nem gáz, tehát nem olyan vészes.
2: Nem fázol?
1: Hát figyelj, most a nappaliban van olyan 20 fok, a hálóban olyan 19, az még tök normál. Reggel nem esik csak jól, tehát reggel, amikor ki kell vászni az ágyból.
2: Igen.
1: Egyébként ez ilyen túin van, kettő az egyben érzés, mert egyfelől kiszállsz, és tudod, a francban most már hűvös, másrészt nagyon hamar, tehát arra sarkol, hogy nagyon hamar öltözzek föl, és...
2: És hát fizel otthonról, gyerünk dolgozni, igen.
1: És ez tényleg csak reggel probléma, ugye, mivel tetőtéri lakás, ráadásul délnyugati tájolás, ezért körbejárja szépen a nap, tehát amikor hazamegyek délután 4-kor vagy 5-kor, akkor kellemes, isteni finom, fürdőzik a napsütésben a lakás, és olyan pont fincsi, tehát egy rövid ujjúban simán lehet üldögélni, tévét nézni, vacsorázni, stb. És csak reggel van ezzel, mondjuk már most már tegnap az zuhanyzóból kiszállni, az is olyan, még egy kis
2: meleg vizet. De miért nem akarsz fűteni? Mondd
1: mert,
2: nekem.
1: November, most ezt tűztem ki
2: cél. November?
1: November 1.
2: Hát a távfűtés, ugye még a panelházban, hát az október bajuk. 15-ével szokták elkezdeni.
1: Á, már előbb. Nem.
2: Régen, október ja, régen, 15 igen. volt, igen.
1: Most tehát már szeptemberben befűtött.
2: Hát még azt se tartod, Jézus Isten, nem, nálunk nem. Muszáj fűteni, mert a kis hölgy az ilyen nagyon kis fázós, úgyhogy nekem muszáj, hogy meleg
1: hát
2: legyen.
1: Van neked élő kezeslábas takaród.
2: Van, hát olyan is, ez így van. Meg fönt egyébként nálunk a tetőtéri részen nagyon meleg van, tehát lent soha nem volt még olyan lakásunk, amiben klímával fűtöttünk, ugye ez már úgy készült ez a lakás, és lent bekapcsoljuk a nappaliban, ez ilyen belső kétszintesnek képzeljék el, és fölül a hálóban annyira meleg van, hogy ott nem kell képzeld el. Tehát, hogy ez a kellemes kis ilyen 24 fokra tettük, és akkor az egész lakásban nagyon, nagyon jó meleget csinál, mert nálunk is ugye egyébként napközben odasüt a nap, úgyhogy én egy boldog ember vagyok. Kicsit féltem attól, hogy fázós leszek, hogyha klímával kell fűteni, nem értettem ennek a működését. Nagyon.
1: Az enyém nem tudni, én is valamelyik nap kipróbáltam egy este felé, mondom, hogy mit csinál, de ezt minden évben eljátszottam, és minden évben rájöttem körülbelül egy napnyi próbálkozás után, hogy nekem még annyira régi a valahány éves, ráadásul a mennyezetbe épített kazettás klíma, hogy ez nem jó arra. Ott, ha alatta állsz, akkor érzed, hogy meleg levegőt fúj, de egyébként arra, hogy mondjuk egy helyiséget felfűtsön, arra abszolút alkalmatlan, arra csak a padlófűtés, de hát figyelj, vágom a centit, tehát még maradt 15.
2: De miért hoztál ilyen döntést? Mert... Attila 64 azt írja neked, hogy Zoli, majd jól tönkre fognak menni az ízületeid.
1: De hogy menn, azok már...
2: Azok már reszeltek. Attila az, már hogy mindegy. A bácsi már kicsit oda van. Úgyhogy...
1: Úgyhogy fölmászom minden reggelen az pár székre.
2: Amúgy a motorosoknak is azt szokták mondani, hogy ilyenkor, ilyen hideg időben már nem hogy aláöltöző, hanem rendes térdvédő, meg minden kell, mert hogy azok a motorosok, akik nem használnak ilyenkor aláöltözőt, hát egyrészt ugye a térdük, meg a könyökük, meg mindenük fáj, másrészt ráfagynak a motorra.
1: De szívem, a 20 fok az nem hideg a nappaliban, hát, vagy legrosszabb esetben még egy pléddel ugye az ember magára takar, és azzal elücsörög ott.
2: Én nem tudom, én nekem kell az, hogy ilyen 22-23 fok hát legyen meg, a lakásban.
1: Tudod, szokták mondani, hogy egyébként ugye erről beszélgettünk is már így az elmúlt telek folyamán, hogy például a hálószobában,
2: ja,
1: ott mindig hűvösebbnek, és hogy ott volt, aki belőtt, hogy nagyjából ilyen 19-20 fok az ideális.
2: Igen, azt tudom.
1: Csak azt nem értem, ezt soha nem fogom megérteni. Nyilván fizika lenne, hogy miért van az, hogy a 19 fok az egyszer nagyon hűvös,
2: ugye?
1: Máskor meg meleg.
2: Ezt én sem értem.
1: Miért nem ugyanaz, meg a 22 fok is tud nagyon meleg lenni, meg tud nagyon hűvös lenni? Hogy min múlik, hogy a 22 fokot minek érzed?
2: Nem tudom.
1: Hát valószínűleg azon, hogy előtte mit csináltál, hogy vagy öltözve, stb. Igen. Csomó külső tényező. Na mindegy, kitartok, majd jelentem, hogy mikor kapcsolatok.
2: Én például nem szeretek otthon mondjuk pizsamában aludni, tehát utálnám, ha ruhában kellene aludnom. Tehát nekem az annyira furcsa, és nyilván ehhez azért melegebb kell, hogy legyen a lakásban, nem? Tehát, hogy van, aki pizsamában alszik, sőt, amikor elmegyünk a barátnőimmel, akkor ők mindig pizsiben alszanak, és így néznek rám furán, hogy de olyankor fölöltözöm, tudod, akkor nem egy szábúgyi van.
1: Megnyugtat, hogy amikor elindulsz, akkor...
2: Nem, amikor a lányokkal elmegyünk valahova hosszú hétvégére, mert ők mind pizsisek, és ők nem értik ezt a bugyogóban alvást. Én meg nem értem azt, hogy lehet ruhában aludni. Tehát, hogy nekem az annyira fura, hogy miért van valami a takarón kívül a testemben, amikor alszom.
1: Azért zavar én sem hordok pizsamát, hogy így összegyűrődik, tehát hogy fészkelődöm.
2: Az is engem zavarna.
1: Tehát, hogy hát amikor följön a dereka a hónaljadba, és arra ébredsz fel, hogy a hónaljadban van a pólónak, vagy a valaminek aminek a derekat körül kéne lenni része.
2: Az engem,
1: bár az utóbbi ilyen 3 hét, ami egy kicsit ilyen dzsihádosra sikerült, az olyan, hogy általában ugyanabban a pozícióban ébredek fel, hogy elaludtam. Tehát, hogy szerintem...
2: A világot ott nem
1: tudtam. A nyálamnak nincs ide kicsurranni. Hát, tehát, hogy így. Na, hát jó reggelt kívánunk mindenkinek, a legnagyobb slágerekkel változatosan jön az egyik közös kedvencünk, Animal.
2: Igen,
1: kecáj.
2: Kecáj,
1: kecáj, kecáj.
2: Kecáj.
1: Így.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már 6 perc múlva. Tegnap felkaptuk a fejünket, amikor Bori hírei között arról hallottunk, hogy kibertámadás eredményeképpen több franciaországi hipermarketben ugye kiengedtek a hűtők, a mélyhűtők, és egy csomó húsit, meg mindenféle kaját ki kellett dobni.
2: Nagyon felháborodtunk rajta, tehát egyrészt ki az, aki ilyet csinál, és ezzel megkárosít egy üzletláncot, másrészt nem értem, mi a cél. Tehát akkor értem a célt, mondjuk, amikor, mit tudom én, megtámadnak egy kórházat, és akkor meg akarják bénítani, és meg akarják mutatni, példát statuálva, hogy ilyen hatalmuk van, hogy egy kórházat is le tudnak állítani.
1: Hát, dettó.
2: De az élelmiszerekkel mi?
1: Tehát, hogy... Hát mit, lehet, hogy az orosz hackerek azt mondták, hogy egy csomó embernek most elveszik
2: persze,
1: a kajáját.
2: Persze, most már azt mondták, hogy az oroszok azok igen, ezt már hallottuk hírekből, de hát ezt nem tudjuk, ez nincs még bizonyítva, persze, meg az oroszok miért mondjuk Franciaországban akarnának, igen.
1: Addig is a kérdésünk majd, amire kérnénk szépen, hogy válaszoljanak, hogy önök minden eszközüket csatlakoztatják az internetre. Te otthon mindent ráköttök a világhálóra?
2: Mi
1: a tévét, a hűtőt, a mikrót, a mosógépet?
2: Nem. A hűtőnk biztos, hogy nincs, a mikrónk sem, pedig újak. A tévénk, hát a tévénk, az most ugye új tévé vásárlás előtt állunk, úgyhogy ha valakinek van jó ötlet, akkor szívesen vesszük, bár a Tomi ezek még mindig utána olvas, hogy én egy kicsit félek attól, azt hiszem okos tévét fogunk most már venni, tudod, hogy ne ilyen kis kütyűt kelljen.
1: Majd akkor nézlek otthonról.
2: De akkor az okos tévével már rácsatlakozunk, ugye?
1: Persze.
2: Na hát az már baj akkor, nem? Vagy nem tudom. Eddig egyébként más dolgokkal így nem csatlakoztunk, azt hiszem. Mivel lehet még? Mondjuk a robot porszívónkkal, azzal végül is igen.
1: Biztonsági megye. Kamera, ilyenek.
2: Igen, az még
1: hát
2: nincs.
1: Ami senkinek nem jut eszébe, hogy egyébként a laptopod is csatlakozik,
2: ja,
1: meg a telefonod a netre.
2: Jó, hát oké,
1: tehát akkor így félsz, hogy fú, mert meghekkelik a mosógépet. Közben nem attól tartasz, hogy a telefonodat hekkelik meg, hát, meg a banki adataidat, meg stb.
2: Hát a banki adatokra sajnos láttunk már példákat.
1: Na, igen. Majd visszatérünk a kibertámadások eshetőségére. Ilyen eszközök esetén is. De beszélünk majd azzal a két fiatal sráccal is, akiknek a videója most nagyot ment az interneten. Egy világítás nélkül közlekedő hölgyet állítottak meg, aki Dunaharasztin autózott a forgalommal szemben. Erre majd visszatérünk, mert hogy megtaláltuk a srácokat, akik közé tették erről a videót, illetve ennél sokkal fontosabb, hogy közbeavatkoztak, még mielőtt valami nagyon nagy baj történt volna.
2: És eszünkbe is jutott egy kérdés, hogy ha mondjuk korhoz kellene kötniük, akkor mennyi ideig engednék azt, hogy mondjuk valaki vezessen? Ezért ez is egy érdekes kérdés, mert például aki velünk szembe jött egyszer, ő is egy idősebb bácsi volt az M3-as bevezetőn, tudod, és így látszott, hogy zavarodott, és nem nagyon tudja, hogy mi történik. Nem tudom, hogy ez korfüggvénye-e. Van nekünk egy szakértőnk, aki hát sokkal több mindenkit oktatott, mint mi, mert mi még egy embert sem, illetve sokkal több mindent látott már az utakon, Köves Szilárd vezetés technikai szakértő, majd ő elmondja, hogy erre. Hát, van-e olyan szabályozás, amit mondjuk ő például bevezetne? Mert őt szerintem meg lehetne kérdezni ebben a témában.
1: És majd kuponozunk is kicsit, hiszem most megint ilyen kuponos hétvége van, azt hiszem éppen ugye többfelé.
2: Tényleg.
1: Országosan, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és ugye az állandó kérdés, hogy tényleg spórolunk a kuponokkal, vagy végül ilyenkor többet költünk. Engem mindig az érdekel, hogy tudod, a másik félnek miért éri meg? Kinyomtatják azt a temérdek kupont, elvész vele a drogériába, a hipermarketbe, hogy nekik ez miért jó, hogy hirtelen féláron adják a mosószert, meg a nem tudom mi mindent.
2: Mert sokkal több mindent adnak.
1: Igen, meg valószínűleg egyébként is, még így is van rajta
2: hát,
1: haszonkulcs.
2: Igen.
1: Fú, tegnap láttam megint valami cikket, hogy ugyanaz a, mit nem, ilyen fájdalomcsillapító szopogató tablett, amiért itthon 4-5 ezeret fizetsz, az Angliában, ami azért nem az olcsóságáról híres, ott 1000 forint alatt van az ára.
2: Jó, de nézd meg, hogy Angliában mennyire bérelnél egy lakást.
1: Jó, ott a pont.
2: Tehát...
1: Hát de össze tudod spórolni.
2: Jó, de a gyógyszerre összespórolok.
1: Nem költ a gyógyszerre. Meg ilyenekre. Ez a Sláger reggel, fél hét lesz mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Minőség is, kényelmes is.
7: Télre is, nyárra is.
8: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
9: Költséghatékony is, megbízható is.
10: Kislakásba is, nagyházba is.
11: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
12: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
13: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
14: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
16: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
17: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemén. Hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
18: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
19: Autóüveg Pilkington.
20: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
21: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. Toyota Sakura.
22: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
0: A reklám után.
23: Hidegen indul a reggelünk. Egyelőre még mindig csak azt látom, hogy 3 fok van, úgyhogy tessék melegen öltözni. Délutára már 16 fok lesz ilyenkor. Igen nagy a hőingadozás, tehát ez egy picit megterhelheti azok szervezetét, akik fejfájósak, úgyhogy esetleg még egy fájdalomcsillapítót is dobjanak be a táskájukba. Aztán pedig a sál és a sapka is lassan szükségessé válik. Egyébként estére is visszahűl a levegő, úgyhogy ha most korán hajnalban indulnak és későn este érnek haza, akkor mindenképpen tényleg öltözzenek melegen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
1: Az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé a Nagy-Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom-Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között zárva a két külső sáv felújítás miatt, várható a 20-áig, tehát majdnem egy héten keresztül. Két sávosra szűkült így ez a pályaszakasz, már most több mint 5 kilométeres a torlódás, ez pedig hát közelítőleg 40-45 perccel dobhatja meg jelenleg a menetidőt. Persze az elmúlt napok fényében sokan próbálnak kerülni, menekülni. Aki tehet, inkább az egész környéket kerülj el, ezt írja így az útinform jó tanácsként. Tehát a környező utakat, az M51-es autóutat, az 5-ös, az 51-es és az 510-es főutat is. A kérdésem, hogy hogyan kell azt elkerülni? Tehát, hogy helikopterrel? Vagy mit? Tehát, hogy ezt értem, Dunaharasztiból hogy kerüld el ezeket a türelmet, kitartást? Közben, ha vonatra szállnánk, akkor mire számítsunk? Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV Informtól. Szia!
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van, a vonattal útrakelőknek zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom a Sláger FM vételkörzetében. A hónap végig változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
4: A közlekedési hírek támogatója az
19: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 6 óra 46 perckor. Szerintem mondhatjuk, hogy az akciók, a kuponok és persze a marketing világában tengetjük mindennapjainkat, és azért, amikor gyakorlatilag járok, különféle ilyen konferenciákra, meg egyeztetésekre mondjuk konferálnak, ott így néha kapkodom a fejem, hogy van, ahol az a téma, hogy hogyan énekeljenek ki még több pénzt a kedves vásárlókból.
2: Hát persze, hát nyilván, ez egyértelmű.
1: Tehát, valaki bizniszt indít, akkor...
2: akkor igen, ez a cél.
1: A biznisz az biznisz, ugye? És hogy... Én azt mondom egyébként, hogy önmagában ezzel persze nincs baj, hanem meg kell tanítani a másik oldalon a felhasználót, és ezt ugye tényleg a suliban kéne elkezdeni, tudatos pénz használatot, meg ilyesmit, hogy oké, de hogyan használ ezt ki, hogyan fordítsd a magad javára, mert hogy ha kellően fifikás vagy, akkor a végén még lehet, hogy te jössz jól ki belőle. Csak hát nyilván a másik oldal mindent elkövet, hogy ő jöjjük. Hát mindenki szeretne jól járni. Na, hát még egyszer mondom, a biznisz az biznisz. De mennyire vagy kuponos? Mert ugye most megint kuponos hétvége van.
2: Én nagyon, és pontosan azért szeretem, mert most már belelátok abba, hogy azokon a helyeken, ahol szeretek vásárolni, de mondjuk drágábbak a termékek, ott egy 20-25% azért sokat számít. Például van egy kedvenc harisnyás helyem, és ilyenkor ott szoktam megvenni, ott elég drágák a harisnyák, de akkor itt tök jól el vagyok az egész szezonra. Mert tudod, hogy én szeretek ugye télen is ilyen miniruhákba, vagy hosszabbakba járni, és akkor ahhoz kell egy szép harisnya. A szép harisnya az meg drágabb, hogyha jó minőségű, és ilyenkor tudod ott, hogy azért lejön a végösszegből egy 20-25% az sokat számít.
1: Persze.
2: De így vettem például az egyik kedvenc kabátomat, az egyik kedvenc téli kabátomat, ami elképesztő jó áron volt, mert meg 30% jött le, és eredeti áron nagyon drága lett volna. Szóval azt figyelem ilyenkor, hogy azokon a helyeken, ahol nem ilyen 1-200 forintot spórolhatok, hanem mondjuk több ezer forintot, ott úgy érzem, hogy megéri, vagy parfümöt szoktam még ilyenkor venni.
1: Én például a télen ugye mindig kiszárad nagyon a kezem, a kézbőröm, és van egy tök jó krém, amit még a bőrgyógyászom ajánlott, és gyógyszertárból szerezhető be praktikusan, az ilyenkor szokott lenni ugyanígy 20-25%-os akcióban. Akkor ilyenkor így kivágom. Még a mai napig egyébként olyan furán érzem magam, mert nem tudom, valamiért az van a fejben, hogy ez ilyen csajos dolog ez a kuponozás. És
2: tegnap itt olyan... vágtuk a kuponokat Zolival.
1: Állok a sorba, és tudod, mindig ilyen szégyenesen dugdosom a kezem, legalább addig ne lássák, hogy nem kerülök sorra, de hát közben meg, hát figyelj azért most, hogyha több ezzel spórolsz vele, vagy egy technikai eszközzel, akkor meg miért ne? Nem vagyok saját magam ellensége.
2: Hát most csak büszkeségből
1: ne használjam ki.
2: Tudod, milyen boldog voltam? Úgy megdicsért a kis férjem, hogy végre van értelme annak, hogy én így kuponozom.
1: De látod, neki ott vagy te, majd te fizetsz.
2: De, akkor... mondtam neki, na, itt a 20%-os kupon, úgyis tévét akarunk venni, tessék, nézzük meg, hogy van olyan benne, amit szeretünk. Mert hogy nekünk van egy márka, amihez nagyon ragaszkodunk tévében.
1: Én mindig azon gondolkodom, hogy rögtön azt keresi az agyam, hogy jó, de hol van ebben az átverés? Ugye? Mert olyan nincs, hogy te, mint hétköznapi civil ember jól jár. Én ezt nem akarja befogadni az agyam, tehát biztos van valami trükk a dologban. És aztán valahogy oda szoktam kiukadni, hogy amit már említettem néhányszor, hogy én ugye van egy bizonyos hitelkártyám, egy ilyen márkához tartozó hitelkártya, amivel hűségpontokat lehet gyűjteni. De egyébként bármelyik hitelkártyánál igaz, jó részt az a konstrukció, ezek a pénzvisszatérítős hitelkártyák, régen például üzemanyagból kaptam visszatérítést, hogy én ugye alapvetően egy ilyen precíz csávó vagyok, tehát mindig, amikor jön az értesítő SMS, hogy mennyi az adott hónapban felhalmozott tartozás a hitelkártyán, és szeretném leszögezni, hogy én ugye mindent azzal fizetek ki, tehát azzal tankolok, azzal intézem a bevásárlást, azzal fizetem a közműcsekkeket, stb. Stb. És akkor a hónap végén, amikor ez megvan, akkor én gyorsan, határidőre az egész összeget visszatolom. Tehát egy, nem fizetek érte kamatot, mert így ugye kamatmentes marad, kettő, viszont kapok egy csomó hűségpontot, amit utána például a repülőjegyre lehet beváltani. Igen ám, de pontosan látom én is ismerősi körben, hogy ezt nem mindenki csinálja így, mert egyszerűen figyelmetlenségből, fáradtságból az van, hogy ugye kicsúszik a határidőből, és akkor már is a bank lesz az, aki valójában jól jár, hiszen fizeted a nem is kevés kamatot. És az akcióknál rá kellett jönnöm idővel, hogy persze, én nagyon megfogom, tehát hogy nagyon megnézem, nagyon végig gondolom, de hogy nagyon sokan vannak, akik nem, tehát akik bemennek a 3 darab kuponnal, hogy vesznek 3 dolgot a drogériában, de közben a polcról még másik 8 dolgot is levesznek, ja, ez is kell, az is kell. Tehát ez egy tök jó marketing eszköz arra, hogy egyébként pénzköltésre sarkaljanak. Nem beszélve arról, hogy hát ugye változik a világ, és akkor most az van, hogy például a rádiós hirdetése van, aki sajnálja a pénzt, ilyen nagy cégek, és akkor ebbe öli bele, hogy kinyomtatja a kupont, tehát hogy tulajdonképpen csak átstruktúrálja a reklám költését, és akkor azt mondja, hogy hát igen, ez nekem mondjuk pénzbe kerül, hogy olcsóban adom a mosóport, viszont cserébe nem költ a tévében meg a rádióban hirdetésre.
2: Igen, meg állítólag nagyon drága is egyébként bekerülni ezekre a helyekre a cégeknek, és vannak olyanok is, például most már nagyon ügyesen csinálják, hogyha bemegyünk egy nagy plázába, akkor mondjuk azok, akik régen benne voltak, nincsenek benne, de ugyanúgy kiírják az üzletekre, hogy oké, nálunk is 20% van.
1: Egyébként igen.
2: És így nem kell fizetniük érte, viszont ugyanúgy bemegy az ember, hiszen ilyenkor azért a plázákat előzöllik az emberek, és akkor bemész a másikba is, ahol ugyanúgy látod a 20%-ot, mert neked tök mindegy, hogy most azért kapod, mert van egy kuponod, vagy azért, mert ott is 20% van.
1: Persze. Na, ők csinálják a legjobban.
2: Ők csinálják jól, igen. Mekkora ötlet! Mekkora ötlet!
1: Gyorsan nyissunk egy üzletet valami plázában. PNZ, Pláza, Petra, Zoli.
2: Igen.
1: Így valahogy. Na, önök szoktak-e kuponozni, és önök szerint mi a legfontosabb szabály? Tehát mi az, amire mondjuk rájöttek az elmúlt évek alatt, milyen hibát követtek el, vagy mi az, amire most már figyelnek, hogy azt jól csinálják körül. Köszönjük szépen, hogyha küldenek nekünk ötleteket. SMS számunk 0630 30 30 95 8. Ez a Sláger reggel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Új hókotrókkal vág neki a télnek a magyar közút. Két napra bezár a Balatonalmádi Veselényi strand. Újra látogatható a Bánt feletti Mayer Antal kilátó. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy új nagy teljesítményű munkagépet állított szolgálatba a Magyar Közút, amelyek már az idei télen részt vesznek a hóeltakarításban és a síkosságmentesítésben. A Mercedes-Benz teherautókat Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói mérnökségek kapják. A járműveket hóekével, sószóróval és darúval is felszerelték, így egész évben használhatók. A csaknem 35 tonnás gépek télen akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan dolgozhatnak, az év többi részében pedig rakodási és szállítási feladatokat látnak el. Az új járművek az elöregedett közúti munkagépek cseréjét szolgálják. Karbantartási munkák miatt két napra, október 13-án és 14-én teljesen lezárják a Balatonalmádi Veselényi strandot. A munkálatok során elsősorban a strand berendezéseinek állagmegóvását végzik el, felújítják a padokat és más fából készült felületeket. Bár a strand szezon már véget ért, a terület szezonon kívül közparkként működik, és egyébként ingyenesen látogatható. A biztonságos munkavégzés érdekében azonban a karbantartás idején a látogatók nem léphetnek be a strandra. Ha az időjárás nem teszi lehetővé a munkák elvégzését, akkor a karbantartást későbbre halaszthatják. Öt civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely a tó természetes partszakaszait védené a további beépítésektől. A kezdeményezéshez többek között a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége is csatlakozott. A szervezetek szerint a déli part mintegy 75%-a már beépített vagy mesterségesen átalakított. Elsőként egy folyódi beruházás miatt sürgetnek intézkedést, ahol egy korábban szavastrandként használt területen 99 lakásos társasház épül. A civilek a természetes partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, valamint egy 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását kérik a kormánytól. Emellett aláírásgyűjtést indítottak, és az ombudsmanhoz is fordultak a tó természeti értékeinek védelmében. Újra látogatható a Bánt feletti, 489 méter magas Miklóspálhegy csúcsán álló Mayer Antal kilátó. A bakonyi építményt 2025. augusztusában zárták le balesetveszély miatt, miután a tartószerkezet egyes elemei meggyengültek. A Verga ZRT elvégezte a szükséges javításokat, így ismét biztonságosan felkereshető a kilátó. A magasból a bakonyra és a Balatonra is rálátni. A kilátó lábánál a pihenőpadokat és a tűzrakóhelyet is felújították. A helyszínt a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület őszi túrái is érintik. A Hévízi Elszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúsz, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokolád és bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládé musszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett három kategóriában. A nyertes süteményeket mától lehet megkóstolni Hévízen, a Kék Balatont az Enszana Termál Hotel Ciklámen Expresszójában, a Balatoni Habot pedig a Mozart cukrászdában kínálják. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője www.wellenstein.hu.
2: Az M3-as autópálya bevezető szakaszán csupán az erős forgalom miatt a 10-estől a 3-as kilométerig komoly torlódás alakult ki. Az M1-esen Budapest felé a 26-os és az M0-as autóúti csomópontok között ugyanez a helyzet, az M0-ason pedig a déli szektorban az M1-es felé a Nagy-Duna hídon is, a 17-es és a 14-es csomópontok között, konkrétan zárva a két külső sáv október 20-ig felújítás miatt. Itt több mint 8 kilométeres a torlódás, ami már majdnem egy órával növeli a menetidőt, és hát persze sokan próbálnak kerülni a környező utakon, azok is beálltak. Türelem, október 20-ig, még egy hétig. Budapesten az Attila úton, a Krisztina körútnál, a Dózsa-György tér közelében baleset miatt tapasztalható fennakadás, az 5-ös autóbusz is terelve közlekedik, nem érintve az Alagút utca megállót a Pasaréti tér irányába. irányában. A 16-os és 216-os busz szintén terelve jár, kihagyva a Krisztina tér megállót a Deák Ferenc tér felé. És a 10. kerületben a Keresztúri úton is baleset történt, méghozzá a Lovasvölgyi utcánál. Picit óvatosabban, jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Ahol várjuk továbbra is a kuponos tapasztalataikat, de igazából bármilyen akciónál, hogyha van módszerük, amiben vált jöhet.
4: Nekem tök fura, hogy a többség azt írja, hogy szerintük átverés ez az egész. Én meg nem így élem meg. Na mindegy, mindjárt egy marketing szakembert megkérdezünk erről.
2: Jó reggelt, jön Rozé és Bruno Mars!
3: Napjainkban ez a sláger. Sláger.

0: Everlasting Love, Gloria Estefantól, 7:08 előtt 2 perccel, és ahogy nézzük, tényleg nagyon sokan gondolják úgy, és osztják meg velünk a gondolatukat ezzel kapcsolatban, hogy ez a mindenféle kuponozás, ez alapvetően átverés. Pedig mi Petrával őszintén vallottuk, hogy itt 2-ből 2 azt gondoljuk, hogy persze oda kell rá figyelni, de hogy lehet ezt jól űzni, hogy a végén mi járjunk jól. De vajon most akkor kinek van igaza? Jó dolog a kuponozás, vagy nem feltétlenül jó dolog a kuponozás? Gondoltuk, megkérdezünk egy profit, a Marketing Kommandótól, Wolf Gábor kisvállalati marketing szakértő a vonalban. Szevasz!
1: Jó reggelt, szia!
2: Sziasztok! Kezdem azzal, hogy igazából a kupon az a cégeknek jó, nem a fogyasztóknak.
1: Na, tényleg?
2: A úgy érezhetik.
0: De jól járok vele!
1: Esküszöm, jártam jól, tényleg is, egy drágább kabátnál. Komolyan, pont ezt a példát hoztam.
0: Na mondd, mi a valóság? Igen. Mi van a Matrixban, mondd?
2: Szerintem a legjobb példa az, hogy akik a legprofibban kuponoznak, azok tipikusan a multik, tehát a hiperek, vagy az ilyen multis gyorsétterem láncok, uh-huh. és amit a pincaloknak kínált ár, az felel meg a tényleges piaci árnak. Tehát amikor egy hiperben ki van írva egy termékre, hogy mi a termék ára, meg mennyi, hogyha a klubtag vagy, igen. akkor a klubtag ár az, amivel ez a multi a többi láncsal versenyez. Tehát hogyha valaki hűségkártya nélkül vásárol, az úgynevezett lusta adót fizeti meg, uh-huh. tehát a piaci ár felett költ.
0: Aha. Okay. Okay. Igen, én se gondoltam volna, hogy amikor klubárat fizetek, akkor az valójában pénzt veszek ki a...
1: Nem, azt én sem. Nem féltettem meg nem nagyon. Sajnáltam őket.
0: Na igen, és akkor ehhez miért van a kupon? Tehát most bocsánat csak, hogy rövidítsünk, vagy hamarabb eljussunk a lényegig. Tehát, hogyha én Petrék most tévét akarnak venni, amikor van olyan kupon, hogy 20-25%-kal olcsóbban veheti meg azt a tévét, amit egyébként egy éven át normál áron igen. kínálnak, uh-huh. aztán mondta, hogy akkor egy éven át valójában sokkal magasabb áron kínálják azt a tévét, és csak abban a 3-4 napban adják az igazi árán.
2: Tehát igazából elképzelhető olyan, hogy mondjuk egy... Kimondhatok már a remeket?
1: Nyugodtan, persze.
0: Jó.
2: Oké. Okay. Tehát ha mit tudom, én mondjuk az LG vagyok, igen. és az LG azt mondja a média marknak, hogy figyeljetek, én szeretnék egy promót, ahol egy kicsit jobban kiemeltek minket, uh-huh. Kitesztek minket.
0: Júj.
2: Akkor csinálunk egy akciót, ahol mi adunk valami kedvezményt. Uh-huh. De ott igazából az a multi... A terjesztési láncnak fizet azért, őt jobban emelje ki, és ezért a vevő inkább őt válaszza. Tehát a nap végén mindig a kereskedelmi lánc az, amelyik a legjobban jár, de ilyenkor a multi is ahhoz igazítja az árait. Tehát, hogy szerintem egy nagy illúzió azt hinni, hogy ezek mi a kuponozások a fogyasztóért vannak.
0: Jó, de bocs Gábor, csak hogy ne vegyük el tényleg az emberek életkedvét. Maximálisan értem, amit mondasz, és persze, hogy mindig profitért dolgoznak, még az akciós árral is profitot szeretnének termelni. De most, hogyha én a másik oldalról nézem, ha nem élek ezzel a kuponozással, akkor mégiscsak, amit te is mondtál, akkor a lustadót fizetem, vagy becsapom saját magam. És én még mindig azt hiszem, hogyha ilyenkor veszem meg a vasalót, a Turmix gépet, a márkás téli kabátot és a cipőt, akkor azért a nap végén én, mint fogyasztó is jól járok, hiszen nem kell ugyanazt az árat kifizetnem érte, amit egyébként a fennmaradó 360 napban.
1: Mert ráadásul tudod az eredeti árát, tehát itt szerintem ez a fontos, hogy ugye például a Balaton Sound idején, annak idején, amikor bementünk ugyanabba a kisközértbe, és előtte láttuk, hogy árazzák át a termékeket, hogy majd eladják drágábban, igen. horroráron, azt értettem, de itt, amikor tudom, hogy mondjuk egy kabát, mit tudom én, a 100 000 forint, és akkor meg tudod venni mondjuk 70-ért, akkor látod a különbséget, tehát igazából érezhetek örömöt azért, mert mondjuk azt olcsóbban vettem meg, nem? Vagy nem?
2: Persze, tehát azért nagyon fontos, hogy a vásárló úgy érezze, hogy ő most egy jó járt, vagy egy jó díjt csinált, de ez tényleg tehát akinek ez nagyon fontos, azok az emberek, azok kuponoznak. Uh-huh. Tehát azok kvázi, nyilván, hogyha nincs olyan jó kereseted, akkor minden ilyenre vadászni fog.
1: Igen.
2: Ott van a telefonodban az összes ilyen hűségkártya akció, meg pontgyűjtő, aha. és ezekkel vásárolsz. De ami nagyon érdekes, hogy néha a cégek azt mondják, vagy azt, hogy csináljunk egy hűség akciót, mert most az divat, és azzal uh-huh. lehet előket szerezni. A piaci bizonyíték az, hogy a vevők nem ahhoz mennek, akinél hűségakció van. Hát ezt először Ausztráliában mérték, mert ott indultak el ezek a aha. hűségprogramok, és kiderült, hogy abba a hiperbe megyek, amelyik közel van hozzám.
1: Aha. Tehát teljesen mindegy, hogy van-e hűségakció vagy nem, mert pont egy kedves hallgatónk azt írja, Évi, hogy sziasztok, rendelni szoktam az egyik hipermarketből, ahol pontokat gyűjtök, és például most 30 000 forintnyit vásároltam le csak kuponnal. Persze nyilván ehhez kellett rengeteg vásárláshoz, hogy legyen 30 000-nyi kuponod, de azért az tök jó, hogy utána valahogy vissza tudod forgatni, tehát ez egy örömforrás ilyenkor a vásárlónak.
2: Persze, persze, ez nagyon jó buli, ez egy nagyon jó érzés, hogy végre összegyűjt ennyi kuponom, ez tök jó. Csak ne felejtsük el, hogy ez a boltnak is ugyanolyan jó. Aha. Tehát ez azt jelenti, hogy én a boltba elköltöttem egy tonna pénzt.
1: Ez igaz.
0: Bocs, tehát, hogy kenyeret meg tejet, azt venni kell. Én pont ezért én az átverést, vagy nem is átverés ez, hanem a trükköt, a raffinériát inkább abban látom, amikor az ember olyan dolgokat halmoz fel és vásárol meg, amikre nincsen szüksége. Igen. Tehát én ebben látom a buktatóját, hogyha valaki fogja ezt a kuponfüzetet, és akkor fú,
1: azt is megveszem,
0: most 30%-a olcsóba, nem tudom mi, és olyan dolgot veszel meg, amire valójában nincs szükséged. Vagy azért, mert már van, és egyébként az a modell, tehát az egyéves tévékészülék is tök jól működik, teljesen fölösleges csak azért venni egyet, mert most olcsóbb 30%-kal, vagy eleve olyan dolgot vesz, amit soha nem fogsz használni, de beszippant magába, hogy hát de hát ennyiért még a hülyének is megéri. Tehát én inkább azt gondolnám, hogy erre érdemes odafigyelni, és én még mindig hiszek abban, hogyha jól csinálod, ami persze odafigyelést igényel, meg tervezést, akkor azért a nap végén már pedig vásárlóként is jöhetek ki győztesen ebből a buliból, mert egyébként meg bizonyos dolgokat meg kell vennünk, mert szükségünk van rá a mindennapi életünkhöz, és akkor már miért ne vegyük meg olcsóbban?
2: Így van, tehát ezt be kell látni, hogy a kapitalizmusnak van egy olyan hatása, hogy az embereket megpróbálja rávenni arra, hogy mindent megvegyenek.
1: Igen.
2: Tehát, erre szerintem a legjobb válasz az, hogy mindenki megpróbál annyira tudatos vásárló lenni, amit csak lehet, de hát ez meg azért nehéz, mert mi emberek érzelmi idegek vagyunk, és nagyon sokszor érzelmi döntéseket hozunk, bár azt hiszük, hogy
1: nem.
2: Azt hiszük, hogy tudatosak vagyunk, de igazából nagyon sok érzelmi döntést hozunk.
0: Uh-huh. Van-e bármilyen... Igen?
2: Bocsánat, ami nagyon érdekes, hogy az USA-ban ez sokkal izgalmasabb, fejlettebb szinten megy. Tehát itthon is már oké, tehát Európában is, de az USA-ban ott bármilyen, hogyha vásárolsz, nem ész egy céghez életedben először, rögtön kapsz egy úgynevezett bumerang kupont, hogy gyere vissza. Tehát ami mondjuk egy hét múlva kezd el érvényes lenni, ne azonnal. Akkor simán kírják egy nekiben, hogy a burgernek elfogadjuk a kuponjait.
1: Ne!
2: Simán.
1: Menő!
2: Akkor vannak ilyen probléma megoldó kuponok az ügyfélszolgálaton. Valaki bejön egy panasszal, akkor persze kicserélik a terméket, stb., de itt van egy kupon, hogy egy hogy kávé, hogy valami érezd jól magad, mert az elő azt mondja, hogy jaj, de jó fejek.
1: Isteni!
0: Igen.
2: Van ez a rebate kupon, amikor mondjuk egy printerre ki van írva, hogy 80 000 forint helyett 60 000, de igazából 80 000 fizet, csak kapsz egy 20 000 forintos kupont, és akkor ráírhatják, hogy... Tehát, hogy nagyon sokféle
1: ügyes
2: ilyen kupon trükk van. Itthon még bőven lehet ezeket bevetni, tehát ha valaki cégnél gondolkodik, hogy milyeneket használja, rengeteg ötlet van.
0: Jó, akkor erre figyeljünk meg az érzelmeinkre. Köszönjük szépen Volt
1: nagyon
0: Gábornak.
1: Nagyon köszi!
0: Szevasz!
2: Szuper téma, köszönöm én is.
1: Mi köszönjük! Szia, szép napot!
0: Szóval igen, a tudatosság, és például itt a kuponoknál én azt... Ugye egyrészt itt van az, hogy időbe vagy szorítva, ami mindig egy olyan tényező, ugye 3-4 napig
1: persze,
0: van nagyjából, vagy most már van 0. vagy nem tudom mi, ami arra ösztönöz, hogy de figyelj, most kell megvennünk, mert különben lemaradunk róla, csak ebbe is az a szerencse, hogy ezeket a kuponokat már 2 héttel előtte, 3 hét előtte kézbe tudod venni, mert kinyomtatják.
1: Meg
0: tehát, hogy
1: nézni.
0: Kezd el tervezni.
1: De várj, hát most már letöltheted az appot. Hát már meg se kell venned az újságot, letöltöd az appot, és ott is ott van a zsebedben. A
0: másik, múltkor Barkács áruházban volt, mint autóporszívó, és nagyon le volt akciózva, és akkor hát megkérdeztem az AI-t, ugye lefotóztam, és mondta, hogy ez így édesbájos, csak hogy az, amit ki van írva, hogy 50 000 forint helyett kerül most 25-be, arról tudja, hogy ez máshol nem 50 000, hanem 32 000 forintba
1: ezt
0: kerül.
1: Meg kell nézni.
0: Tehát, hogy vegyék a fáradtságot, mert például anyukám ebben zseniális. Tehát ő az, hogy mielőtt hűtőszekrényt vesz, ő 3 hétig járja a várost. És nem csak interneten, oda megy, megnézi, megkérdezi, a szerviz, a nem tudom, mit adnak még, stb. 3 hét, mire megveszi hűtőszekrényt. Nem azt mondom, hogy így kell mindenkinek, de hogy Hát, egy kicsit rám is ez ragadt, hogy én tényleg utána nézek, mert a saját zsebedre megy.
1: Hát meg egyébként, ha egy cuki kis nyugdíjas vagy, és ráérsz körültekintően megnézni, akkor miért ne tedd? Tök igaza van anyukádnak.
0: Szóval tervezés, és szerintem megállapodhatunk abban, értem, Gábor, hogy mindig próbál minket nagyon összeugrasztani a multikkal, hogy persze, hát nem kell őket félteni, de hogy azért alapvetően már pedig én hiszek benne, hogy tudunk ezzel jól járni, csak jól kell csinálni.
1: Hát ha okosak vagyunk, akkor igen, de abban meg igaza volt, hogy azért ne hagyjuk, hogy mindent ránk lőcsöljenek. Igen. Meg azt, amit te is mondtál, hogy amit nem akarunk, azt ne vegyük már meg, amire nincs szükségünk, hát minek?
0: A legokosabbak, hogyha most jelentkeznek a játékban, akkor ingyen vihetnek el egy csomó mindent.
1: Ja, tényleg.
0: És, ugye, és nem kell utána sem vásárolni.
1: És visszahoztunk egy olyan feladványt, ami még múlt heti volt, tehát hogyha valaki mondjuk múlt héten csütörtökön esetleg szerdán hallotta, de nem sikerült megfejteni, vagy ha sikerült megfejtenie, akkor most tessék jelentkezni, mert hogy van szeres termékekből álló ajándékcsomagunk, Sláger FM prémium előfizetésünk, és van heti fődíjunk, 50 ezer forint értékű szemüvegvásárlási utalvány az Optic World exkluzív jóvoltából.
0: No, várjuk a jelentkezést most a hablagyban 0630 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Minőség is, kényelmes is.
4: Télre is, nyárra is.
5: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
4: Költséghatékony is, megbízható is.
6: Kislakásba is, nagyházba is.
7: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
8: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
3: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
9: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
10: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
11: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
12: familypark.at.
13: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Major út. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
17: Oldtimer Show.
18: 100 évnél öregebb automobilok,
17: motorbicikli, gőzmozdonyok.
18: 500 válogatott Oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz. Főnyeremény egy útés Mercedes. Október 17-én és 18-án.
17: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
19: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
11: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon. Október 16-a és 18-a között. familypark.at.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Pályázatot hirdettek a közmédia új vezérigazgatói posztjára. Karácsony Gergely népszavazást tartana a budapesti olimpiáról. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nyílt pályázatot hirdetett a Független Közmédia Testület a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói posztjára. A jelentkezéseket november 12-én éjfélig várják. A jelölteknek magyar állampolgársággal, felsőfokú végzettséggel, legalább 10 év szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal kell rendelkezniük. Emellett büntetlen előéletűnek kell lenniük. A pályázatokat pontozással értékelik, a személyes meghallgatásokat pedig élőben közvetítik a testület honlapján. A meghallgatásokat követően két fordulóban választják majd ki a vezérigazgatót. Az új vezető határozatlan idejű munkaviszonyban látja majd el feladatait. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene dönteni arról, hogy Budapest rendezzen-e olimpiát. A főpolgármester a Telexnek adott interjújában hangsúlyozta, mindig is olimpiapárti volt, és szerinte a lakosságnak kellene meghoznia a végső döntést. Úgy fogalmazott, ez akkor történhet meg, amikor Budapest már a pályázati folyamat szűkített, úgynevezett shortlistjén szerepel, ami leghamarabb jövő év közepén lenne. Karácsony Gergely szerint az olimpia nagy vállalás, de lehetőség arra, hogy az ország kihasználja meglévő sportlétesítményeit. A főpolgármester arról is beszélt, hogy büszke lenne az első közép-európai, több ország bevonásával megvalósuló olimpiára. Jelenleg még nincs budapesti olimpiai pályázat. Egyelőre a 2036-os játékokkal kapcsolatos tájékozódás zajlik. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal 36 éves magyar kapusa. Az eset kedden hajnalban történt egy Valenciától északra fekvő település egyik lakópartjában. A korábbi 58-szoros magyar válogatott labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. A rablás részletei egyelőre nem ismertek. A klub értesítette a hatóságokat, amelyek megindították a szükséges eljárást. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága, miközben az utasok száma is nőtt az idei nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid. A déli és az északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron több mint 1 milliárd forint értékben végeztek pályafelújításokat. Az északi parti vasútvonal pontossága a legforgalmasabb hetekben a tavalyi 65-ről 72%-ra emelkedett. A H1-es balatoni járatokon a főszezonban több mint 1,2 millió utast regisztráltak, 4,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Vitézi Dávid szerint az eredmények azt mutatják, hogy célzott karbantartással és hatékonyabb üzemirányítással mérhető javulást lehet elérni a vasúti közlekedésben.
20: Bori, nagyon szépen köszönjük, 3 fokkal indult a reggelünk, őrület ezt kimondani, és így októberben, de a tény az tény.
21: Egyébként
20: délutára már 16 fokot ígérhetek, és remélem, hogy azért sokaknak ma nem fog fájni a feje, mert igen, nagy a hőingadozás, és ez sajnos okozhat ilyen tüneteket, úgyhogy kitartást mindenkinek, aki nem annyira kedveli az ilyesfajta időjárás változást.
22: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
23: Nem sokára lezárják a félútpályát a 10. kerületben, a Basa utcában, a Kőér utca közelében elektromos közműépítés miatt, és innentől fogva jelzőrök segítik majd a váltakozó irányú áthaladást, illetve a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt lesz még sávzárás burkolatjavítás miatt. Várható a holnap reggel 8-ig. Erre készüljenek. Közben mi újság a vasúton? Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV-infontól. Jó reggelt, szia!
24: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A hónap végig változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
23: Köszönjük szépen! Ha bárkinek bármilyen további közlekedési információja van, ha bármi anomáliát tapasztal az út közben, 0630 30 30 95 8 a számunk.
14: A közlekedési hírek támogatója az
15: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: sláger reggelben 7:40-kor.
1: Nyugaton nincs harc az alkoholizmus ellen. Nálunk van harc, és van alkoholizmus. Egy-egy. Hanem mi a francnak mindig győzni? Elég a harcolunk, nem? Tényleg, nem figyeltek meg, mert mondtam, hogy mindig harcolunk. Én még ilyet nem látom. A gyárakban sem dolgozunk. Egy-két kivétellel. A munka frontján harcolunk. Tudják, mi is termelés? Egy-két kivétellel. Sok a sebesült.

0: Attila énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt, Vica!
2: Hello!
3: Jó reggelt!
1: Hányszor kaptad meg a szomszédok idejében, hogy Vica, Cica?
3: Hát ez már rég volt.
2: Mondjuk a Vica az egy annyira helyes becenév. Én úgy szeretném, hogyha az én nevemet is lehetne becézni, de nem lehet. Tehát a Petra az Petra. Abban nincs semmi.
1: Ja nem.
2: Nincs abban semmi. Viktória vagy egyébként?
3: Az egri csillagokból.
2: Igen, tényleg az egri csillagokból.
3: Igen.
2: A Viktóriát is szereted használni?
3: Nem.
2: Azt egyáltalán nem? Tehát a Vica?
3: Csak így van.
2: Tehát egy ilyen könnyed, légias, kedves, cuki, mosolygós nő vagy. Mert egy Vicát így képzelek.
3: Néha igen. Igyekszem.
1: De, máskor,
2: de szeretlek néha igen.
1: Néha meg erőn belőlem az állat.
2: Vicus. Vicám, most a lendületedre szükségünk lesz, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogy megfejtsd a feladványt, mert most már egy ideje ezt hallgatjuk, úgyhogy rajtad a világ szeme.
1: És nem szeretnénk tovább.
2: Nem,
1: igen.
2: Tovább nem akarjuk.
1: Hallgatni sem, nem, hogy továbbvinni, hallgatni. Én nem szeretném többször, most még muszáj lesz, legalább Fijek. Egyszer.
4: Sose találod ki.
1: Annyit még segítünk, hogy ez nem a refrén része a dalnak, tehát nem a legjellemzőbb része, de ettől még nagyon jellemző dallam.
3: Igen, nagyon-nagyon ismerős.
2: És a refrén előtti rész.
3: És nem.
2: Figyelj, egy picit dúdolod.
1: Hegesszünk már össze ebből valami megoldást, és ezzel most segítek.
2: Flashdance.
1: Flashdance,
2: oké.
1: Okay. Igen. Flashdance.
2: És ki az előadó?
3: Irene.
1: Igen?
3: Irene Cara.
2: Igen!
1: És Flashdance, elfogadjuk így egyébként.
2: What a feeling! Figyelj, azért örülünk, mert végre megfejtette valaki. Jaj, Vicám! Na, tiéd egy 15 000 forint értékű szeres termékekből álló ajándékcsomagot szerez ZRT jóvoltából. Egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, és esély a pénteki fődíjra, ami egy 50 000 forint értékű szemüveg vásárlási utalvány az Optic World exkluzív jóvoltából.
1: És csak a rendkedvéért mutatom, hogy Cilla melyik részt dúdolta. Hát gratulálunk és köszönjük szépen! Szia Vica!
2: Szia Vica!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM.
10: Köszönjük.
11: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Felszabadította az EU Magyarország számára a 4,2 milliárd eurónyi forrást. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága. A lakáspiacon Veszprém továbbra is a legdrágább megyeszékhelyek közé tartozik. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága, miközben az utasok száma is nőtt az idei nyári szezonban, közölte Vitézy Dávid. A déli és az északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron több mint 1 milliárd forint értékben végeztek pályafelújításokat. Az északi parti vasútvonal pontossága a legforgalmasabb hetekben a tavalyi 65-ről 72%-ra emelkedett. A H1-es balatoni járatokon a főszezonban több mint 1,2 millió utast regisztráltak, 4,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Megtorpant a magyar lakáspiac. 2026 második negyedévében országosan 1,4%-kal csökkentek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Veszprém továbbra is a legdrágább megyeszékhelyek közé tartozik. A használt lakások átlagos négyzetméterára az első negyedévben 891 ezer forint volt. Egy éves összevetésben 13,6%-os drágulást jelent, az előző negyedévhez képest viszont már csökkent az átlagár. A Balatonnál szinte teljesen megállt az éves áremelkedés. A térségben 843 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, ami 0,3%-kal több, mint egy évvel korábban. Veszprém megyében az idei első fél évben 151 új lakás készült el, 16%-kal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az építési engedélyek száma ugyanakkor emelkedett, ami a következő időszakban több új beruházást vetíthet előre. A hétvégi esőzések hatására újabb 1 cm-rel emelkedett a Balaton átlagos vízállása, amely kedden reggel elérte a 31 cm-t. A tó felszínére október 10-én átlagosan 35 mm csapadék hullott. Balatonkenesén és Keszthelyen 43, illetve 42,8 mm-t mértek. A vízállás a partmenti mérőhelyeken eltérő, Siófokon 33, Balatonszemesen 35 cm-t mutattak a műszerek. Horváth Ákos, a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium vezetője szerint a tó valószínűleg már elérte az idei legalacsonyabb vízállását. Az őszi lehűléssel csökken a párolgás, így a szakember az év hátralévő részében már nem számít további vízcsökkenésre, a következő hónapokban pedig lassú emelkedést valószínűsít. A következő strandszezonra készülve több fejlesztést terveznek a balatonalmádi Budatava strandon. A tervek szerint 5 nagyobb fát ültetnek, emellett virágosítással és a meglévő zöld felületek szépítésével teszik rendezettebbé a területet. Korszerűsítenék a strandkabinokat is, megőrizve a balatoni hangulatot. Emellett felújítanák a pénztárakat és a tárolóhelységeket, hogy a bérlők a következő nyáron már megfelelően karbantartott helységeket használhassanak. A fejlesztések tervezése már zajlik, a megvalósítás részleteiről később adnak tájékoztatást.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
2: Az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé, a Nagy-Duna hidat is belefoglalva, a 17-es jelű Szigethalom tököl és 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között zárva a két külső sávfelújítás miatt október 20-áig. Több mint 8 kilométeres torlódás alakult ki ma is, ez legalább 50 perccel növeli a menetidőt, és hát persze sokan menekülnek az autóútról, így a környező utak is beálltak már. Aki teheti, azt írja az útinform, inkább az egész környéket kerülj el, és válaszol abszolút másik útvonalat. Az M1-es autópályán Budapest felé szintén komoly torlódás alakult ki Bicskétől egészen az M0-ás csomópontjáig, és erős a forgalom az M3-ason is, a 10-estől a 3-as kilométerig, az M5-ös autópályán pedig a kiépített tereléstől kezdve a főváros felé. Az M2-esen Dunakeszi térségében szintén sokan autóznak, az 1-es főúton Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomnál, és a 11-esen Leányfalu és Szentendre között ugyanez a helyzet. Budapest 17. kerületében a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál pedig baleset lassítja a haladást. Legyenek türelmesek, jó utat, és inkább balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Egy kibertámadás miatt több francia szupermarketben melegíteni kezdtek a hűtők.
4: Jó, kemény.
2: Kiolvadt a hús, egy csomó mindent ki kellett dobni.
4: Éppen ezért adódik a kérdés, a Sláger FM Facebook oldalán is ott van, hogy minden eszközüket csatlakoztatják a nethez, vagy ezért kicsit óvatosabbak. Sláger!

0: Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 3 perccel. Jó reggelt kívánunk! Ahogy már említettük korábban, egy kibertámadás miatt több száz francia szupermarketben hűtés helyett melegíteni kezdtek a hűtőberendezések, és rengeteg felolvadt élelmiszert egyszerűen ki kellett dobni. Nekem az egyik első gondolatom az volt, hogy mi a fenér van összekötve a hűtőszekrény az internettel, ugye? De hát ezt egyre többen otthon is megteszik.
2: Igen.
1: Tehát, hogy okos a hűtőszekrényüket, hűtő, csak, meg a mosógépüket csatlakoztatják az internethez,
2: sem,
1: és egyre több ilyen berendezésünkkel ezt meg tudjuk tenni. Az más kérdés, hogy valóban szükség van erre, hogy többet nyerünk ezzel, mint amennyit veszítünk, vagy nem tudom, egyáltalán milyen kockázatokat rejt mindez, erre lennénk kíváncsiak, úgyhogy felhívtuk Keleti Artúr, kibertitok jövőkutatót, az Informatikai Biztonság Napja alapítóját. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Magyarázd el, egyáltalán miért csatlakozik egy hűtőpult az internethez?
3: Hát az az igazság, hogy ezeknek az eszközöknek a hálózati csatlakozása, most egyelőre hívjuk ezt így,
1: okay,
3: mert ugye ez lehet internet, meg lehet sok minden más, ami aztán előbb-utóbb valahogy kijut az internetre, de a hálózati csatlakozásuk, informatikai csatlakozás alatt, nem elektronikai hálózatot értek, annak az az elsődleges értelme, hogy ezeknek a rendszereknek a működését valamilyen módon irányítani lehessen. Tehát információk érkezzenek az eszközből, például mondjuk egy ilyen élelmiszerláncnál fontos az, hogy a hűtők éppen milyen állapotban vannak, hány fokon, van-e valami problémájuk, esetleg, hogyha ez egy még okosabb eszköz, akkor van valami hiány bennük, vagy valami probléma velük, és az ellenkezője is szintén fontos lehet, hogy mondjuk, tudom én, van valami esemény, mondjuk túl meleg van, és távolról szeretné mondjuk az üzemeltető az összes hűtőnek a hőmérsékletét átállítani, anélkül, hogy egyesével oda kellene menni mindegyikhez, és ezt megtenni. Tehát egy modern bekötött világban, egy ilyen connected világban, Internet of Things dolgok internete, teljesen természetes, hogy az eszközökben lévő elektronikai dolgokat távolról irányítják, különösen nagyvállalatoknál, de egyébként otthon is, tehát én tökéletesen értem ezt az igényt. Mielőtt hazaér az ember, szeretné a valamilyen eszközét bekapcsolni, a légkondicionálót, a fűtést, a sütőt előmelegíteni, a mosást elindítani, hogy ne gyűrött ruhák kerüljenek elő belőle majd a nap végén. Tehát ezek részben kényelmi, részben pedig kifejezetten fontos funkciók.
2: Azt értem, Artúr, hogy mondjuk egy katonai támaszpontot, vagy egy kórházat miért akarna valaki meghekkelni, hogy ott nem működjenek a dolgok. De azt mondjuk nem, hogy mi a cél azzal, mit akar demonstrálni, hogyha mondjuk egy szupermarketnek a hűtőpultjait próbálja meghekkelni.
3: Hát nézd, a társadalomnak a működéséhez és stabilitásához azt kell mondjam, hogy hamarabb hozzátartozik az, hogy a szupermarketekben van-e élelmiszer, az, és ez milyen állapotban van. Tehát az az igazság, hogy amióta hibrid hadviselés van, hektivizmus, államok támadnak meg más államokat, vagy hackercsoportok kiszemelnek áldozatokat, azóta hát sajnos egy fontos tényező lett az, hogy hogyan működik a társadalom, és mennyire biztonságos, és mennyire érzik magukat az emberek biztonságban. Nagyon sokszor volt már arra példa, Ukrajnától kezdve mindenféle országokon át Amerikáig bezárólag, hogy azért támadtak meg nem csak kritikus infrastruktúrát, tehát nem csak katonai létesítményt, vagy tudom, atomreaktort, vagy áramellátást, hanem egyéb hétköznapi eszközöket is, vagy rendszereket is, hogy egyrészt kipróbálják azt, hogy erre hogyan reagál valaki, akár egy társadalom is, vagy akár ennek az országnak, vagy adott országoknak a kiberbiztonsági kritikus infrastruktúra védelmi rendszere, tehát mit csinálnak egy ilyen helyzetben, részben pedig, hogy hogy reagál rá a társadalom, tehát hogy amikor mondjuk ezt ne adja Isten élesben próbálják ki, például intéznek egy valódi támadást, akár egy dróntámadást, akár egy valamilyen egyéb műveletet egy ország ellen, akkor megnézzék, hogy ezzel milyen hatást lehet elérni. Például a bankrendszernek a megkavarásával, mondjuk úgy, hogy egyáltalán nem működjenek a kártyaelfogadó terminálok és hasonlók, azzal óriási károkat lehet csinálni, nagyon komoly bizalomvesztés jelentkezik ilyenkor a társadalomban a közszolgáltatások iránt, és egy ilyen hűtőpult akció is ugyanúgy megmutathatja ezt, hiszen hát sem beszélünk róla, igaz?
1: Igen, van-e bármilyen statisztika arra nézve, hogy mondjuk a világban, tehát hogyha most globálisan nézzük, akkor az ilyen nagyszabású, tehát valóban a világsajtot bejáró kibertámadások hány százalékát követik el olyan hackerek, aki mit tudom én, a 20 éves srác vagy 10 éves, aki csak próbálja megmutatni, hogy én ezt is meg tudom csinálni, de vagány vagyok, és hány százalékban valódi olyan támadásról van szó, ami mondjuk kormány szintről indul. Hát ugye szokták mondani Oroszországot, Észak-Koreát, Kínát, és így tovább.
3: Hát ha csak ez a kettő lenne, akkor az marha jó lenne, de igazából ez egy nagyon színes paletta.
1: Aha.
3: Mert léteznek olyan csoportok is, akik egyszerűen be akarják azt bizonyítani, hogy ők át tudják venni az irányítást valami felett. Létezik ilyen hektivizmus is.
1: Létezik
3: kifejezetten pénzszerzés céljából, zsarolás céljából indított támadások. Léteznek, ahogy te is mondod, államok által indított dolgok. Léteznek tesztelések. Valamikor hacker csoportok ki akarják tesztelni, hogy valamilyen megoldás működik-e például. És ebben az esetben is mondjuk végignézték, ugye ezeket ilyen szkennelésnek, letapogatásnak hívják, végignézik, hogy folyamatosan zajlik az interneten, megjegyzem, és gyakorlatilag naponta lehet több ezer sérülékeny, vagy több tízezer sérülékeny rendszer találni. Tehát megnézik, hogy hol vannak sérülékeny rendszerek, és ha találnak ilyesmit valahol, akkor eldöntik, hogy ezt kihasználják-e, megnézik, hogy mire képes mondjuk egy ilyen támadó képesség, vagy hogy reagál rá valaki. Na, szóval ezért visszatér az eredeti kérdéshez, de nagyon nehéz megmondani, hogy ez hány százalékban van, de az a kép, amit az előbb lefestettél, hogy srácok próbálkoznak, az már nagyon-nagyon-nagyon kevés. Tehát ezek mögött azért komolyabb akciók vannak általában, és komolyabb motivációk is, úgyhogy ez erre már úgy nem építenék védelmet, hogy jó, ez csak valaki volt, aki próbálkozott, és hát biztos abba hagyja.
2: Hogyha egy statisztikát kéne mondanod, akkor milyen gyakoriak a kibertámadások? Tehát hány másodpercenként történik mondjuk ilyen?
3: Hát ez nem fog tetszeni.
2: Jaj, nem már!
3: De megkérdezted.
2: Igen, igazad van.
3: Szóval, hát olyan 30-40 másodperc.
2: Micsoda?
3: Igen.
2: Akkor az napi szinten az borzasztó sok, az egy hatalmas
3: szint. Igen, és ez a probléma, ez mostanra egy ilyen 10 000 milliárd dollár problémává nőtte ki magát, a legnagyobb baj a világon. Tehát minden környezeti katasztrófa, minden egyéb, az ez után következik. Sajnos, sőt, még van egy olyan statisztika is, hogyha egyébként ország lenne a kiberbiztonsági problémák hada, akkor az a harmadik legnagyobb ország lenne a világon GDP arányosan.
1: Igen,
3: a magyar GDP-nek a 200-szorosa.
2: Úristen!
1: Figyelj, Artur, és itt is igaz az, hogy a rabló mindig egy lépéssel előrébb jár a pandúrnál? Tehát, hogy most ott tartunk, hogy akik nyomoznak, meg akik, nem tudom, próbálják védeni ezeket a rendszereket, azok mindig le vannak maradva, és futnak a kibercsalók és támadók után.
3: Az nem teljesen igaz, hogy futnak utánuk, de itt óriási lépés előnyben vannak a támadók, mert gondolj bele, hogy gyakorlatilag hát régen mondták az informatikában a csillagpont csillagot, tehát a mindent kellene megvédened mindentől.
1: És nem tudod először, hogy mitől, amíg nem támadják
3: meg. Igen, annyira összetettek már ezek a rendszerek, hogy nagyon nehéz ezt megakadályozni. Az viszont tény, hogy egyre inkább mozdul el ez a hekkelés, és ez is jól mutatja az úgynevezett ilyen ipari rendszerek irányába. Tehát egyre több, ugye azzal kezdtétek, hogy miért kell egyáltalán rádugni a hűtőt a netre. Hát az van, hogy ezeknél az ipari rendszereknél nem csak a hűtőket, hanem most már a még nagyobb ipari rendszereket is általában a hálózatot teszik valahol. Tehát elképzelhető az is, hogy nem közvetlenül az internetre, hanem csak egy belső hálózatra, de abba a belső hálózatban, egy informatikai hálózatban betör valaki, akkor onnan szépen tovább fog menni. Tehát gyakorlatilag is átmegy erre a hálózatra, tehát most arra ott tartunk, hogy igazából ezek a trendek, hogy egyre mélyebbre jutnak be a támadók valahova, ezek megnehezítik a védekezők dolgát. Tehát itt igazából másra nem lehet csinálni, védekezni meg kell próbálni, de az ismeretlen támadások ennél nehéz felkészülni. Persze. Ugye az AI nagyon hamar felfedez olyan támadási formákat, amiket eddig még nem vettünk észre, sérülékenységet. Tehát egy dolgot lehet csinálni, marha gyorsan kell reagálni, és például az incidens kezelésre szolgáló megoldásokon is kettő, például, amik most több magyar vállalatnál is el kellett indítani, ugye ezek ilyen standardek, szabványok, azok előírják azt, hogy ezekre az incidensekre másodpercek, percek alatt kell reagálni, ezeket le kell jelenteni a hatóságoknak, ott is vannak ilyen védelmi eszközök és megoldások, amik ilyenkor belépnek, protokollok, tehát gyakorlatilag ez egy olyan lett, mint mondjuk a sürgősségi ellátás a kórházakban, hogy ha valaki megérkezik, és van fél perc, hogy megmentse az életét, akkor oda be kell ugrani. Tehát ez egy ilyen gyors reagálás.
1: Szép hasonlat. Aha. Jó, ha legközelebb elrontok egy keverést, majd azt mondom, hogy valaki meghekkelte kívülről az adás lebonyolító gépünket, nem én voltam. Figyelj,
3: lehet mondani,
1: vissza...
3: csak akkor be kell jelenteni a hatóságnak.
2: Igen. Jaj,
1: hát azt a hallgató már nem tudja, hogy bejelentjük. Vagy...
2: De a hatóság lehet, hogy hallgat minket,
1: igen.
2: You know.
1: Visszakanyarodva a kiindulási ponthoz, hogy miért kapcsoljuk a hűtőt a netre, mi az az eszköz, amit odahaza, tehát privát használatban, te soha semmilyen körülmények között nem kapcsolnál össze az internetet, mert már tudjuk, hogy tényleg a mosógéptől kezdve mindent le. Értem, hogy kényelmes, hát én beprogramozom, hogy majd induljon el, és 5 óra múlva járjon le azt. Otthon a gépen is meg tudom tenni egy gomnyomással.
3: Ó, persze, ezeket ilyenkor mindig elmondja az ember, aztán megjelenik az a felhasználási eset, amikor valahogy, de azt most azért mégis így kéne, mert a gyerek, mert az iskola, mert mikor érek haza, mert a, de mindegy, szóval válaszolva a kérdésre, de én azt hiszem, hogy előbb-utóbb mindent rá fogunk dugni. Tehát egy embernek ilyen 5-10 kütyüje lesz a következő 1-2 évben, ami vagy otthoni, vagy valami, és föl van dugva a netre. Egyetlen egy dolog van, amit én nagyon erősen, vagy talán kettő, amit javasolnék, az egyik, hogy vannak okos zárak, amik szintén nagyon jók, de azért az egy összetett kérdés. Tehát az, hogy mondjuk fizikai beléptetésnek a netre kiítelése, az erős, azt erősnek érzem.
1: Tehát ne nyissa ki a bejárati ajtót, vagy a garázs ajtót?
3: Igen, tehát ezeket erősnek érzem. A másik, amit mindig mondok, hogy kamerákat beltérbe, lakásokba pláne, azokat nem szabad szerintem kitenni a netre, mert abból fizikailag nagyon sok probléma keletkezik. De egyébként ezt még lehetne sorolni mindenféle konfigurációban. Tudod, az a baj, hogy a legtöbb ember otthon nem fog ezen nagyon sokat gondolkodni. Tehát egyszerűen nem csak a kényelem, hanem a praktikum, sőt időnként érdekes módon a biztonság is indokolja azt, hogy mondjuk, mit tudom én, vannak olyan okos eszközök, mondjuk nekem van olyan okos eszközöm, amiben van ilyen hangérzékelés, tehát hogyha üvegtörést, vagy valami érdekes zajt hall, AI van benne, akkor arról jelez. Ezt például szeretném, hogyha én megkapnám akkor is, hogyha bárhol vagyok a világban. Aha. Tehát, hogy...
1: De ez együtt van benne egy mikrofon, ami minden szavadat hallja, amikor otthon vagy, és nem törik össze az üveg.
3: Hát igen. Ez szerintem egy másik beszélgetés.
1: Szerintem gondolkozz el ezen, Artur, én azt javaslom.
2: Jó, szerintem Artur előbb lehet, mint mihebb.
1: Nekem van otthon beltéri biztonsági kamerám, volt már, hogy rádobtam egy ruhadarabot inkább, mert úgy éreztem, úgy láttam jónak.
3: Tudod, mi a kérdés, hogy előtte mit csináltál,
2: hát ez
3: előtt
2: az...
3: rádobtad a ruhadarabot?
1: Nem, hogy utána mit csináltál. De erről meg ne beszélünk. Köszönjük szépen Keleti Arturnak. Szevasz!
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: És hát önöket kérdeznénk továbbra is, hogy vajon minden eszközüket csatlakoztatták már a nethez? Melyiket igen, melyiket nem, és melyik az, amelyiket soha nem is szeretnék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemén. Hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
10: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz.
11: A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
12: familypark.at.
13: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
14: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
15: Oldtimer Show. 100 évnél öregebb automobilok, motorbiciklik, gőzmozdonyok.
16: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
15: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
17: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt. Október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Emmanuel Macron részt vehet az október 23-ai rendezvényen Budapesten. Az utcai rendbontások ellen tüntetnek ma délután Józsefvárosban. Már látható a budapesti állatkert új vörös panda bébije. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Magyar Péter egész napos programsorozatot jelentett be október 23-ára, amelyen a tervek szerint Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azonban tudomása szerint nem jelezte érkezését. A tervek között szerepel parlamenti díszülés, rendezvény a Kossuth téren, díszelőadás az Operaházban, valamint fogadás a külföldi méltóságok számára a Nemzeti Múzeumban. A miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában az új legfőbb ügyészjelöltről is beszélt. Elmondta, hogy a Tisza frakció még nem tárgyalt Fejes Péter alkalmasságáról. Elmondta azt is, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása mellett egy új átfogó szabályozást is előkészítenek, amely a tervek szerint jövőre készülhet el. A drogkereskedelem, az utcai rendbontások és a betörések miatt tüntetnek ma délután 5 órától a józsefvárosi Horváth Mihály téren. A demonstráció szervezői szerint Budapest több belvárosi közterületén rendszeres probléma a kábítószerfogyasztás, valamint a járókelők zaklatása. A belügyminisztériumnak címzett petícióban legalább 500 új rendőr felvételét követelik az 5. és 9. kerületi kapitányságokra. Emellett állandó rendőri jelenlétet és éjszakai gyalogos járőrözést szeretnének több forgalmas téren, köztük a Blaha Lujza téren, a Nyugati téren és az Oktogonon. A kezdeményezők a kábítószer terjesztőkkel és fogyasztókkal szembeni szigorúbb fellépést, valamint jogszabályi változtatásokat is sürgetnek. Átfogó korszerűsítés vár a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác útvonalra. A mintegy 174 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás során Rákospalota-Újpest és Vác között a vonal jelentős részén második vágány épül. Emellett megújulnak az állomások és megállóhelyek, akadálymentes peronokat, valamint P+R parkolókat is kialakítanak. A cél, hogy csúcsidőben óránként legalább 4 vonat indulhasson az elővárosból Budapest felé. A kormány a projektet kiemelt beruházássá nyilvánította. Már látható a fővárosi állat- és növénykert Indiaházában Cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. A Budapesten született nőstény augusztusban vesztette el az anyját egy a vörös pandákat érintő vírusos betegség miatt. Ezért felneveléséről az állatgondozók gondoskodnak. A kis panda az elmúlt hónapokat karanténban töltötte, mostanra azonban már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon. A kis állat várhatóan csak rövid ideig marad a fővárosban, később egy másik európai állatkertbe költözik. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
19: Hidegen indult a reggelünk, még mindig csak 5 fokot mérünk, délutára már 16 fokot ígérhetek. Ma kevéssé lesz napsütéses az idő, mint tegnap, néhol fátyol felhők boríthatják majd az éget, az égboltot, de hétvégére visszatér a kellemes napos idő, úgyhogy úgy tűnik, hogy most egy kicsit napsütés nélkül kell lennünk, viszont csapadék nem várható, amire pedig azért nagy szükség lenne.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
20: Az M7-es autópályán Budapest felé a tárnoki pihenőhely közelében egy személygépkocsi a belső sávban dolgozó munkagépnek hajtott. A 27-es kilométernél is zárva a belső sáv, már is 1-2 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke irányában 3 jármű ütközött Kecskemét dél csomópont után. A 96-os kilométernél szintén a belső sáv van zárva, itt is több mint 3 kilométeres már a torlódás. Budapesten a Váci úton kifelé a Vizafogó utcánál a belső sávban történt ugyancsak baleset, illetve a 17. kerületben a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál is helyszínelés zajlik, és az 1-es és az 1-es A villamos helyett a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között jelenleg pótlóbuszok szállítják az utasokat, elakadt, meghibásodott ugyanis egy jármű. A második kerületi Töltyfa utcában a Feketes-has utcánál közműépítés miatt már lezárták a fél útpályát, illetve a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében is zárva a fél útpálya, mert elektromos közművet építenek. Itt a két irány váltakoz irányú áthaladását jelzőr szabályozza.
21: A közlekedési hírek támogatója az
22: Autóüveg Pilkington.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 8:43-kor Ági írja a Kerepesről. Nekünk volt okos vízforralónk, amikor elment a wifi, nem tudtuk bekapcsolni, ezért végül lábasban melegítettünk vizet mellette. Ott álltunk a 80000-es készüléken, mi pedig visszatértünk 56-ba.
2: Van olyan, hogy okos vízforraló.
1: Nem tudom, az biztos valami mással volt így együtt.
2: Jó, oké.
1: Lehet, hogy ilyen kávéfőzős meg volt. Nem tudom.
2: Lehet.
1: Judit írja, hűtöm egyszer már küldött értesítést, hogy túl sokáig van nyitva az ajtaja. Köszönöm, pontosan tudtam, hiszen előtte álltam, és kerestem benne valamit. Ne sürgessem el a hűtőszekrényem. Monika pedig azt írja, a férjem szerint mindent rá kell kötni az internetre. Mondtam neki először akkor őt, hát ha érkezik hozzá egy frissítés, amiután végre elpakolja az okniait. Na, köszönjük szépen.
2: Nekem, igen? Géza azt írja, sziasztok, légkondi például, mert milyen jó, mikor a nagy melegből hazaérve egy finom, hűvös, szinte másik dimenzióba lép be az ember az ajtón. Mm-hmm. Ugyanez csak fordítva, amikor hideg van, illetve a kamera pedig azért is jó, mert ilyenkor az ember haza tud nézni, és esetleg hozzá tud szólni az otthon hagyott állatkáihoz. Egyébként ezt egy csomóan csinálják.
1: Igen,
2: ha úgy
1: igen.
2: látják, hogy szomorú egy kicsit a kutyus vagy a cica, akkor hozzászólnak be, mondjuk az állat nem érti, hogy honnan szól a gazdi.
1: Nekem a vidéki házban a biztonsági kamerákon túl az elektromos konvektor van a wifi-n keresztül ugye csatlakoztatva, de ez azért praktikus, mert tényleg előző nap, hogy indulnék, tehát mondjuk csütörtök este bekapcsolom, és akkor pénteken mire odaérek délután, addigra kellemes meleg van, mert hogy egyébként nem fűtöm non-stop.
2: Teljesen fölösleges lenne.
1: Igen.
2: Ilona azt írja, sziasztok, nem, nekem nincs minden eszközöm csatlakoztatva a nethez, okos gépen van, de bután használom. Maradok a hagyományos üzemmódnál.
1: De valaki azt is megmondhat, hogy miért jó az, amikor most már vannak okos villanykörték, ugye?
2: Tehát, és ott, ez mit csinál?
1: Hát, hogy tudod, a telefonról vezérel, tehát LED szalag, meg villanykörték, azt rakod bele itt a csillárba, okay. és akkor azt tudod a wifi-n keresztül vezérelni, de hogy én azt egy plusz macerának élem meg, hogy azért vegyem elő a telefont a zsebemből, hogy fölkapcsoljam a villanyt. Tehát, hogy nem egyszerű, hogy ott van a kapcsoló a falon. Tehát belépsz egy helyiségbe, ott van a kapcsoló. Fölkapcsoltad. Most ezért elővenni egy telefont, hogy azt szerintem sokkal összetettem. Értem, hogy jó pofa, hogy wow, a telefonról tudod vezérelni. És mondjuk a karácsonyfára vannak ugye most már olyan égősorok, amiket be tudod állítani, hogy hogyan villogja meg világítson. Annál értem a telefonos igen. applikációnak a létjogosultságát. De egy sima, egyszerű, mezei, nem tudom, függő lámpánál nem nagyon.
2: A mostani okosházaknál meg már nagyjából minden a netre van kötve, nem?
1: Hát ott,
2: tehát, hogy ott az úgy működik. Itt van velünk Peti, szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Neked mit van a netre kötve, és mi az, ami nincs?
3: Nekem, hát mivel, hogy a televíziózás az ugye most már nem a hagyományos módon megy, tehát hogy az ember elérjen egy Netflixet, vagy egy HBO-t, akkor muszáj azt a netre kötni, mert hát ugye a telefonnak is ugye véges a mobilhadat forgalma, úgyhogy telefon, és ennyi. Más én nem gondolom.

0: hogy föl kellene pakolnunk. Én egy kicsit ilyen szempontból analóg vagyok. Uh-huh. Én az a korosztály vagyok még, aki látta a Commodore 64-et, hogy
1: tényleg hódított,
0: meg az internetet. Valahogy én mindig is úgy voltam vele, hogy az egére úgy ismerkedtem össze, hogy oda raktam a sajtot elé, aztán rájöttem, hogy nem úgy működik. Szóval igen, van egy nagyon jó kis könyv, amit még ugye a 20. század elején írott, és Don Camillo kisvilágának hívják, hogyha valaki olvasta, akkor igen, tudja, hogy miről van szó benne. Ott van egy beszélgetése a főhős szerzetesnek, illetve Tévárosnak a Jézussal, és azt mondta neki egyébként egy nagyon jó beszélgetés, hogy egy idő után annyira elhatalmasodik a technológia, hogy az ember egyszerűen megundorodik tőle, és fogja magát, és össze fogja törni, mert hogy elveszi az életét.
2: Igen, szerinted lesz ilyen? Te hiszel ebben?
0: Úgy élni, hogy ne vegye el az életemet.
1: Mondjuk ez jogos felvetés.
0: Még uraljam.
1: Aha, az igen, fontos, hogy tudjuk uralni, igen.
2: És sokszor érzem azt, hogy már lassan én vagyok a technikai eszközökért, és nem fordítva.
1: Tehát,
2: hogy
1: igen.
2: Tényleg, mert mi ezt akarja, azt akarja, most friss is, most igen, nyomjál rá, most igen, nem tudom. Igen. Tehát már megmondja, hogy mit csináljak, tehát álljon már meg a menet.
1: Igen. De az a jó, hogy mi ezt még felé tudjuk
0: újrálni. Ilyenkor oldalul a Matrix, és ezt a műt, mint film.
1: Persze.
2: Nem véletlenül.
1: Kösz Peti! Szia!
0: Ilyen szép napotok, sziasztok!
1: Neked is. Szerintem ez egy fontos gondolat, amit mondod, hogy azért még tudjuk uralni. Tehát, hogy mi, ne ő minket, csak nehogy átessünk a ló túloldalára.
2: Meg tudod, majd lassan ő kóstol helyettünk, meg ő fogja megenni, tehát mi marad nekünk. Tehát, hogy...
1: De az hát tudod, mint a pusztítóban, hogy a fejedre rakod a kis kütyüt, aztán ja, ugye, az összebújás is úgy lesz.
2: Hát lehet, hogy szandabulokkal azt is kipróbál.
1: Nem hiszem, hogy ezt szeretnéd.
2: Nem. 0630 30 30 95 8 a számunk, és közben jön a Backstreet Boys is, ez a Sláger reggel.

0: Sláger reggel.
1: Be a véleménye, az én kávéfőzőmet még a műholdra is rákötheték, ha reggel az ágyból el tudom indítani, csak az elfogyasztott kávék számát ne küldje el senkinek.
2: Lenne. Istenem, mire lemegyek, ott lenne a kávé. Jaj, hát ezt nagyon bírnám.
1: Hát lehet, ezek vannak ilyen programozható cuccok.
2: Na, nekem nincs ilyen kávéfőzőm, ami programozható. Az enyém ezt nem tudja sajnos.
1: Na, közben Jenci megírta, hogy mi a létjogosultsága a távolról vezérelhető világításnak, tehát ez a LED szalag meg ilyen okos izzó, ami csatlakozik ugye a Wi-Fi-hez. Ami a nappaliban lévő LED szalagot nyaralás alatt értékeltük igazán, mert hogy este a szomszédunk szólt, hogy egy ismeretlen autó már másodszor állt meg a házunk előtt. A telefonról felkapcsoltuk a világítást, aztán más színre állítottuk, majd egy óra múlva lekapcsoltuk. A szomszéd szólt, hogy az autó nem jött vissza többet.
2: Mint a reszkesetek betörőben? De
1: lehet, igen.
2: Zajt kell ugye, csinálni, figurákat kell venni. De az 80-as években
1: volt, nem kellett hozzá wifi, meg internet.
2: Igen. Csak hát ugye nem rakhatsz mindenhova egy Kevin, tudod, hogy
1: ja,
2: komplett családot modellezzen le egy nappaliban.
1: Gábor Kecskemétől írta, az okos sütőtől félnék, mert ha egy hacker feltöri a tévémet, legfeljebb megnéz egy sorozatot, de ha sütőt kapcsolja be, abból már baj lesz. Kati meg azt írja, anyukám minden okos eszköztől fél, azt mondta, csak olyan mosógép kell, amelyik nem beszél vissza. Mondtam neki, anya, igen, valóban kellene ilyen is a családban. Ez ilyen célzás?
2: Csilla pedig hallgatva az SMS-eket, ennyit írt csak, sziasztok, nem is értem, hogyan élte túl az emberiség az okos eszközök nélküli világot. Hát igen.
1: És egyébként?
2: De. Egyébként igen. Igazad van, Csilla.
1: Köszönjük igen. Szépen, ez a Sláger reggel, 9 óra lesz, 7 perc múlva. I'm hungry, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM, minden, amit szeretünk. You

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Minimárka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors minimárka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascad.hu.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Új hókotrókkal vág neki a télnek a Magyar Közút. Két napra bezár a Balaton-Almádi Veselényi strand. Újra látogatható a Bánt feletti Mayer Antal kilátó. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy új nagy teljesítményű munkagépet állított szolgálatba a Magyar Közút, amelyek már az idei télen részt vesznek a hóeltakarításban és a síkosságmentesítésben. A Mercedes-Benz teherautókat Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói mérnökségek kapják. A járműveket hóekével, sószóróval és darúval is felszerelték, így egész évben használhatók. A csaknem 35 tonnás gépek télen akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan dolgozhatnak, az év többi részében pedig rakodási és szállítási feladatokat látnak el. Az új járművek az elöregedett közúti munkagépek cseréjét szolgálják. Karbantartási munkák miatt két napra, október 13-án és 14-én teljesen lezárják a Balaton-Almádi Veselényi strandot. A munkálatok során elsősorban a strand berendezéseinek állagmegóvását végzik el, felújítják a padokat és más fából készült felületeket. Bár a strandszezon már véget ért, a terület szezonon kívül közparkként működik, és egyébként ingyenesen látogatható. A biztonságos munkavégzés érdekében azonban a karbantartás idején a látogatók nem léphetnek be a strandra. Ha az időjárás nem teszi lehetővé a munkák elvégzését, akkor a karbantartást későbbre halaszthatják. Öt civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely a tó természetes partszakaszait védené a további beépítésektől. A kezdeményezéshez többek között a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége is csatlakozott. A szervezetek szerint a déli part mintegy 75%-a már beépített vagy mesterségesen átalakított. Elsőként egy folyódi beruházás miatt sürgetnek intézkedést, ahol egy korábban szabadstrandként használt területen 99 lakásos társasház épül. A civilek a természetes partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, valamint egy 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását kérik a kormánytól. Emellett aláírásgyűjtést indítottak, és az ombudsmanhoz is fordultak a tó természeti értékeinek védelmében. Újra látogatható a Bánt feletti, 489 méter magas Miklóspálhegy csúcsán álló Mayer Antal kilátó. A bakonyi építményt 2025. augusztusában zárták le balesetveszély miatt, miután a tartószerkezet egyes elemei meggyengültek. A Verga ZRT elvégezte a szükséges javításokat, így ismét biztonságosan felkereshető a kilátó. A magasból a bakonyra és a Balatonra is rálátni. A kilátó lábánál a pihenőpadokat és a tűzrakóhelyet is felújították. A helyszínt a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület őszi túrái is érintik. A Hévízi Elszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúszt, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokolád és bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládémusszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai, György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett három kategóriában. A nyertes süteményeket mától lehet megkóstolni Hévízen, a Kék Balatont az Enszana Termál Hotel Ciklámen Expresszójában, a Balatoni Habot pedig a Mozart cukrászdában kínálják. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője www.wellenstein.hu.
2: A 3-as, a 62-es és a 62-es A-villamos újra a teljes vonalán közlekedik. Ennyit a jó hírekről. Az 1-es és az 1-es A-villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvasút állomás között továbbra is csak pótóbusszal lehet utazni egy meghívásodott és elakadt jármű miatt. A Váci úton kifelé a Vizafogó utcánál a belső sávban baleset történt, és emiatt kisebb torlódás alakult ki, de helyszínelnek a 17. kerületben is a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál. Az M5-ös autópályán Röszke irányában a Kecskemét dél csomópont után három jármű ütközött össze. A 96-os kilométernél a belső sávot továbbra is zárva tartják, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M7-es autópályán Budapest felé, a tárnoki pihenőhely közelében egy személyautó a belső sávban dolgozó munkagépnek ütközött. A 27-es kilométernél csak egy sávot lehet használni, itt is 3-4 kilométeres a torlódás. Az M0-es déli szektorában pedig az M1-es felé a 17-es és 14-es kilométerek között zárva a két külső sáv felújítás miatt 20-áig több mint 8 kilométeres a torlódás és a környező útszakaszokon is. Hát beállt a forgalom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Nincs új a nap alatt, és mégis egyre furább dolgok történnek. A forgalomban szemben világítás nélkül hajtott a sötétben valaki Dunaharasztin, mindjárt a részletek nyomába eredünk.
4: Köves Szilárddal is beszélgetünk, majd vezetéstechnikai szakemberrel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Az egész internet tele van azzal a videóval, amelyen az látható, hogy egyébként Dunaharasztinál az esti sötétségben, vagy a hajnali sötétségben egy autó világítás nélkül megy szemben a forgalommal. És két fiatal srác hangját halljuk abból a kocsiból, ahonnan rögzítették ezt az egészet. Egyrészt ugye ezt bejelentették a rendőrség felé, hogy itt hatalmas nagy baj van. Másrészt, hát erről majd még mindjárt beszélünk, hogy most ez lélek jelenlétnek számít-e, vagy butaságnak, de úgy döntöttek, hogy elejét veszik annak, hogy valami nagyobb baj történjen, és megállásra kényszerítették ezt az autót, amiről annyit lehet tudni, hogy egy idős hölgy vezette. Tehát világítás nélkül a forgalommal szemben az esti sötétségben. És majd a két sráccal is beszélgetünk, mert hogy sikerült rájuk bukkannunk, de ugye az első gondolata sokaknak az volt, amikor ez az egész ügy nyilvánosságra került, hogy hát ugye, hogy az időseket el kellene már tiltani a vezetéstől, mert hogy az veszélyes, hogyha valaki nem tud odafigyelni. Úgyhogy felhívtuk Köves Szilárd vezetéstechnikai oktatót. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És akkor szeretnénk feléleszteni ezt a vitát. Vajon életkor függő-e, hogy ki hogyan vezet?
3: A rövid válasz az, hogy nem. A hosszabb válasz az ugye értelemszerűen arról szól, hogy az életkornak lehet jelentősége kétféle dologgal. Az egyik ugye a tapasztalat, amit az úton töltött idők folyamán szerzett meg, tehát előrelátás, tapasztalat, veszélyfelismerés. A másik pedig ugye, ami rosszabb, az a reflexek tompulása, illetve nyilván azok az életkori sajátossági kromlik, a látás stb. Tehát, hogy nyilván ez nem előnyös. Tök jó, hogy van orvosi vizsgálatunk, az is nagyon fontos, hogy ugye ilyenkorban már évente kell orvoshoz menni, de őszintén szólva fogalmunk nincs, amikor megvizsgálja az orvos, hogy a mai állapot az meddig lesz fenntartva. Amit én mindig gondolok ezzel kapcsolatban, de sajnos ez szinte lehetetlen, hogy megoldást legyen, az, hogy minden orvosi vizsgálatnál életkortól függetlenül, tehát nyilván minden jogsi hosszabbításnál egy rövid 15-20 perces városi vezetés vizsgabiztossal, ami arról szól, hogy megnézzük, hogy egyébként a fizikai képességek mellett a vezetésbe való beilleszkedés hogy működik, illetve hogy mennyire ura a közlekedésnek.
1: Képzeljétek, a hétvégén beszélgettem a brit ismerőseimmel, és ott azt mondták, hogy ott nincs orvosi vizsgálat, úgy, mint nálunk így 10 évente, hanem csak 70 éves korban kell először elmenni, megnézni, hogy minden rendben van.
3: Igen, de én úgy tudom, hogy ott is, illetve egy csomó olyan országban, ahol nem alkalmassági vizsgálat van a jogsira, tehát nem orvosi vizsgálat. Ott mindig, ha orvoshoz mész, akkor az orvosnak kutya kötelessége azzal kapcsolatban is kérdezni és feltárni, hogy egyébként vagy-e olyan állapotban, hogy autót vezess.
2: Szilárd, reggeli már említettem, hogy egy idős bácsi jött velünk szemben is az M3-ason, és láthatóan zavart állapotban volt. Akkor szerinted mi az oka annak, hogy amikor mondjuk ilyesmi történik, általában idős emberekről szólnak a hírek?
3: Szerintem ennek egyrészt van egy önvédelmi része, tehát mi adott korúak, hadd ne ragozzam, hogy ez mennyi, de ugye mindig azt mondják, hogy 65 fölött. Tehát miért pont 65, miért nem 50, miért nem 70, miért nem 80. Ott tartjuk, a nyugdíjas kornál tartjuk azt, hogy akkor ő már értéktelen és idős, pedig ez maximálisan nem így van. Egyéni képesség függő, ezt sokszor mondtam.
2: De ezt hogy lehetne akkor mérni, Szilárd?
3: Nem tudom. Ez az a kérdés, amit úgy említettem ezzel kapcsolatban, hogy jó lenne ez a vizsga, de ez kivitelezhetetlen. Sajnos a családnak van ilyenkor nagy szerepe, meg az önismeretnek. Tehát amikor azt tapasztalja valaki, hogy gyakoribbak azok a helyzetek, ahol ő bajba kerül, akkor el kell gondolkodni azon, hogy...
1: Ez azért nehéz, mert a kedves pécsi barátaimnál egy évvel ezelőtt vették el az apukájuknak a jogsiját, ő már 70 és 80 között félúton, és a mai napig nem érti, tehát amikor beült mellé most a hétvégén az autó, az első téma, amit feldobott, képzeljem el, hogy neki most már egy éve nincs jogsia, ő nem érti, hogy miért, mert neki van 50 nem tudom hány évnyi vezetési tapasztalata, és mondom neki, hogy de Feri bácsi, hidd, hogy nem véletlen. Hát, hogy őt elküldték, igen, még pszichológushoz is, hogy megvizsgálja, és hogy az mondott neki egy mondatot, hogy jegyezze meg, mert majd visszakérdezik, és akkor elkezdett tök másról beszélni, és 5 perc múlva megkérdezte, és mondom, visszatudtad, hogy hát nem, de hát olyan jelentéktelen mondat volt. De mondom, Feri bácsi, látod, pont ez a baj, hogy már mentálisan nem feltétlenül vagy abban az állapotban, és mondta, hogy hát ez hülyeség, attól miért ne tudna vezetni. Szóval, hogy önmagától szerintem senki nem látja be, hanem a család szerepe fontos.
2: Meg azért sajnálom őket, érted, mert most tényleg vezetett mindig biztonságosan, azt nehéz lehet elfogadni, hogy te nem tudod felmérni, hogy már nem tudod ezt megcsinálni. Az egyik barátunknak az apukájával ugyanez volt.
1: Hát a béka se érzi, hogy felforra vízzel persze együtt, mert ugye mindig csak picit csavarsz még a hőmérsékleten, ugyanígy van, hogy te nem veszed észre, hogy romlik a képességet. Ráadásul Szilárd, ami nekem meg feltűnik, az alapján, amit Petra kérdezett itt, hogy szembe ment az idős ember, hogy én meg nagyon sokszor, sőt egyre többször tapasztalom, hogy amikor valakit totojázni látok fényes nappal az úton, nem tudja, hogy mit akar csinálni, hogy merre megy, össze-vissza indexel, nem indexel, a másik elé bevág, jellemzően fiatalok. 20-30 évesek, akikről azt gondolod, hogy fú, nekik aztán olyan jó készségeik vannak a vezetésen, és nincs. Borzasztó, igen.
3: Na de látod, Zoli, és megint egy olyat mondtál, ami nagyon fontos, és ezért nem életkor függő, hanem személyiség és helyzetfelismerés függő. Ez ugye az, hogy most mi most a Z-generációval dolgozunk, akiknek nagyon rövid a figyelmi kapacitásuk, tehát hogy egész egyszerűen hajlamosak teljesen elveszni a valóságtól, és hát oktatás közben, hogy a 80-szor mondod neki, hogy de ki kéne nyomni a kuknogot a váltás előtt, és óránként 80-szor, és az 50. órájában is, akkor azért úgy felmerül a kérdés, hogy mi történt. Az idősebb korosztály az ebből a szempontból technikailag sokkal jobb, a figyelmi készség az nyilván romlik, de a fiataloknál is ott van ez a határozatlanság, megszokták, hogy mindenre azonnal választ kapnak az internettől, illetve bármitől, és ez tényleg generációs probléma. Nyilván itt is vannak kivételek, az időseknél is vannak kivételek, de amely átlag az, amit tapasztalsz, hogy igen, határozatlan, nem tudja, nincs meg a kellő mélységű kresztudása, valahogy átvergődik a vizsgán, és ezt úgy értem, hogy az elméleti vizsgán ugye megtanulja a helyes válaszokat, mint egy dolgozatnál le tud vizsgázni. A gyakorlati vizsgán képes azt az 50 percet végigvezetni olyan kicsi hibákkal, amikből ugye tizet gyűjthet össze, mit tudom én, egyszer egy kisebb oldaltávolság problémája, és aztán kimegy a forgalomba önállóan, és mindenféle segítség nélkül, ráadásul nem szeretnek már vezetni, tehát a mi korunkban én azt gondolom, hogy autónk volt, mindenhova autóval jártunk, iszonyú gyakorlatra tettünk szert, nekik meg egy szükséges rossz.
1: Egy nyűg.
3: Ezer mással van elfoglalva a feje a saját szakmájába, amiben egyébként lehet nagyon jó, de valahogy a vezetés az nem az igazi számukra.
1: Igen, látom, most volt egy friss európai felmérés, hogy nem is tudom, a 500 sofőrből 50 az a telefonját nyomkodta, és nem telefonhívás miatt, hanem videót néz rajta, a közösségi médiára posztol, és így tovább. Erről viszont majd egy következő alkalommal beszélünk. Mára köszönjük szépen, Köves Szilárd, vezetéstechnikai oktatónak. Szevasz!
3: Sziasztok!
1: És akkor nem sokára hívjuk a srácokat, akik az ominózus videót készítették. Csíl.

0: Ez a Sláger reggel, fél tíz lesz már, 6 perc múlva, és ahogy ígértük, már is itt van velünk a két srác, aki azt a bizonyos videót készítette Dunaharasztin, amelyen az látható, hogy világítás nélkül a forgalomban szemben hajt valaki, akiről később kiderült, egy idős hölgy volt. Dávid és Dani, egy kertész és kertépítők a vonalban.
1: Oh, sziasztok, jó reggelt! Srácok.
2: Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
1: Először is nagyon köszönjük, hogy lehet, hogy sok ember életét mentettétek meg ezzel, de hogy volt olyan lélekjelenlétetek, hogy tudtátok azt, hogy oké, szólni kell a rendőrségnek, de meg is kell állítani ezt az autóst?
2: Igazából ott realizálódott bennünk, hogy ebből nagyon komoly probléma is lehet, amikor szembe jöttek nagy sebességgel 70-80-nal az autók, többen is egymás mögött, és az utolsó másodpercekben sikerült elkerülni, hála jó Istennek, a szembejövőknek a balesetet. Végig villogtunk, mindenkinek dudáltunk, vészvillogóval cikázva mentünk, hogy a mögöttünk lévő autók ne tudjanak minket kielőzni, hogy ők nem látták a problémát, hogy mi volt elől. Igazából így.
0: Aha. És végül mi lett a megoldás? Mert a videó egy ponton így egyszer csak véget ér, de hogy az még hallatszik, hogy valamelyik költök ugye szól a hölgynek, hogy hé-hé, hogy álljon meg, és ő nem nagyon érti a felvétel alapján, amit így ki lehet belőle hámozni, nem is érti, hogy mi a baj, vagy hogy mi történik.
3: Hát igazából kiszálltunk az autóból, és oda mentünk, és megkérdezték, hogy fogyasztotta alkoholt, mi a gond esetleg, és ugye mondta, hogy nem ivott, szédül, rosszul van, és igazából így ennyi, kiszállítottuk az autóból, adtunk neki vizet, és rosszul volt, azt mondta, nem fogyasztott alkoholt, már pedig fogyasztott igazából.
1: Jó, hogy ti úgy érzékeltétek. És a rendőröket megvártátok, míg megérkeztek?
3: Persze, aha. Persze.
0: De egyébként mitől állt meg végül, vagy mikor állt meg? Mert egy ideig az, itt látszik a videó felvételen, hogy követitek, és igen, próbáltok tényleg jelezni mindenkinek, meg hogy álljon már meg, de hogy miért állt meg? Azt tudjuk?
2: Igazából mi állítottuk meg, pontosabban Dávid barátom, ugye pirosra váltott a hévnek a lámpája, a hét pont akkor indult el a megállóból, ami ugye látszik is a felvételen, és a szembesávba haladt a hölgy, és álltak a szembesávba, tehát hogyha nem futunk utána, és konkrétan Dávid barátom csúnyán fogalmazva feltépte az ajtót, és leállította az autót, a hölgy az bement volna a hév elé.
1: Jézus Mária! Hát akkor srácok, nektek tényleg nagy köszönet!
3: Köszönjük szépen!
2: Csak tettük amit tennünk
1: kell. Milyen jó lenne mindenki.
0: De utólag azért végig futott az agyatokon, hogy basszus, ebből baj lehetett volna már, mint rátok nézve.
3: Tehát, hogy... persze, én azért kalkuláltam itt a helyzetet, hogy nekem se legyen azért belőle gondom.
1: Persze.
3: Amikor kiszálltam a kocsiba, futottam, én azért körültekintő voltam.
0: Aha.
3: És ugye menet közben állítottam le a Toyotát, az autóját a hölgynek. Ugye ez körülbelül ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, 25-30-al ment az autó, és ugye én megkapaszkodtam az autóba, és menet közben kinyitottam az ajtót, és behajoltam gyorsan, és leállítottam az autót, kivettem a kulcsot, és rátettem a műszerfalra, és a hölgy megmondta, mi történt.
0: Aha. Úristen. Hát, mert ugye pont most volt a napokban az Üllői úti sztori, tudjátok, ahol meg valaki a motorház tetején vitt egy hölgy, egy taxist, akivel előtte valami afférja volt.
1: Igen.
0: Ámint ilyen közlekedési szempontból. Hát jó, azért vigyázzatok magatokra, ez ne legyen feltétlenül, hát az a baj, hogy nehéz erre mit mondani. Ne legyen követendő példa, hogy így intézkedünk, mert abból még nagyobb baj lehet.
1: De
0: közben
1: meg
0: köszönjük szépen nektek.
1: Hogy ne legyen. Hát
0: hogy,
1: ilyen helyzetben, de igen, muszáj.
0: Jó, de hát nem mondhatjuk, hogy ugorj be egy mozgó autóba,
1: persze,
0: tehát erre nem biztosunk senki.
1: Nem, azt nem mondhatjuk, de az, hogy így, mint a srácok, nyitott szemmel járjunk, és hogyha látjuk, hogy valami nagyon nagy baj van, és ezzel életeket tudunk menteni,
3: az
1: akkor ezt meg
3: kell tenni. Ezt nem tettük volna, meg akkor nagyobb baj is
1: így
3: történhetett
1: van,
3: volna. Nagy
1: úgyhogy köszi srácok nagyon.
0: Meg hát a másik tanulság, hogy egyre többen közlekednek furcsán, vagy vesznek vész furcsa állapotban a közlekedésben, hogy még amikor elsőbségünk van, ha zöld a lámpa, ha jobb kész, akkor is inkább tekintsünk körül, és próbáljuk meg megelőzni. Mert az, hogy én hiába vagyok szabályos, hogyha a másik nem az. Igen. Szóval mindenki vigyázzon magára, nektek meg még egyszer hatalmas köszi és elismerés. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok.
1: És ugye a Sláger FM Facebook oldalán ott a kérdésünk, de mondjuk ennek fényében nem csak az a kérdés, hogy ugye ki hány éves korban, hanem hogy itt a hölgy ezek szerint ittas állapotban vezetett, viszont ugye nagyon sokan felvetették ennek az ügynek a kapcsán, hogy vajon kellene esetleg korhoz kötni, hogy hány éves korig kaphasson valaki jogosítványt,
0: illetve tarthassa,
1: illetve tarthassa meg. Közben én utána néztem, hogy ugye 50 év alatt 10 évente kell menni, 50 és 60 év között 5 évente, 60 és 70 év között 3 évente, és 70 éves kor felett 2 évente kell orvosi vizsgálat menni. Ezzel kapcsolatban egy kedves hallgatónk pedig azt írta, hogy a felesége pszichiátrián dolgozik, és hogy folyamatosan mennek és vegzálják az idősebb emberek, hogy igenis adjanak arra engedélyt, hogy ők vezethessenek, hiszen velük minden rendben van.
0: Hát Gábornak combosabb a véleménye, a házi orvosok nagy része mindenkinek megadja az alkalmasságit, aki oda talál és fizet. Van olyan gondozottam, aki menni nem tud, alig mozog a keze és mégis vezet. Egyesben, mert nem tud váltani, de ő is megkapta az alkalmasságit. Hát reméljük, hogy majd ehhez a feladathoz is feldövünk.
1: Várjuk még továbbra is az üzeneteket, akár kommentek formájában a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben 0630 30 30 95 8.
0: És vártuk már nagyon Benson Boone-t, mert a mai adag még nem volt meg. Mostanáig!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
2: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
6: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari. Együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Péter, Carglass autóüvegszerelő, Budapest.
9: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlőlapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot és kérje az ablaktörlőlapát felszerelését most.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Minőség is, kényelmes is.
11: Télre is, nyárra is.
12: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
11: Költséghatékony is, megbízható is.
13: Kislakásba is, nagyházba is.
14: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
15: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
10: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
16: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
17: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
18: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
19: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után.
6: Kissé szeles őszi időre kell készülnünk, sőt, hát az eddigiekhez megszokotthoz képest azért hűvösebb lesz az időjárás, mondhatnám hidegnek is, ugyanis mi is egyelőre csak 6 fokot mérünk, délutára azonban már 16 fokot ígérhetek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
14: Az M5-ös autópálya Röszke felé a Kecskemét déli csomópont után 3 jármű karambolozott. A 96-os kilométernél zárva a belső sáv, több mint 5 kilométeres a torlódás. Az M7-es autópályán Budapest felé, a tárnoki pihenőhely közelében a belső sávban dolgozó munkagépnek hajtott egy személyi gépkocsi. A 27-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 3-4 kilométeres a torlódás. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé a 17-es és 14-es kilométerek között a két külső sávban zárva felújítás miatt, így 8 kilométeres torlódás alakult ki, ami csak nem egy órával növeli a menetidőt, ráadásul a környező utak is bedugultak, úgyhogy hát türelmesen arra felé. Az M1-esen is szakaszos torlódás alakult ki, méghozzá Bicskétől egészen az M0-ás csomópontjáig. Budapesten a Soroksári úton történt baleset, a Szabadkai út közelében, illetve a Váci úton kifelé a Vizavó utcánál a belső sávban műszaki mentés zajlik, de van egy jó hírem a végére. A 69-es villamos újra zavartalanul a teljes vonalán közlekedik.
20: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49, 3:10 előtt pontosan 3 perccel, és hát soha semmi nem fekete vagy fehér. Így van ez a Dunaharaszti eset kapcsán is. Az előbb beszéltünk ugye a két sráccal, akik hatalmas bátorságról tettek tanúbizonyságot, amikor lényegében menet közben átugrottak ahhoz a nénihez, aki a forgalommal szemben autózott világítás nélkül, és megállították, hogy nehogy nagyobb bajt okozzon, és hát valahogy úgy fogalmaztak, hogy hát lehet, hogy a néni nem volt annyira szomjas, tehát hogy nem feltétlenül csak a életkorával volt.
2: Pedig azt mondta,
1: vagy
2: hogy rosszul
1: nem
2: van.
1: Elsősorban azzal, igen, igen, de hogy úgy tűnt, hogy ivott, és Éva telefonált, hogy ezzel kapcsolatban felhívja valamire a figyelmet. Szia Éva, jó reggelt!
3: Hello! Jó reggelt, szervusztok! Én a riportot hallva nagyon gratulálok a két fiúnak. Egyetlen egyre szeretném felhívni a figyelmet, hogy bizonyos korban előfordul cukorbetegség. És hogyha hirtelen leesik a cukor szintje az embereknek, akkor a lehelete az acetonossá válik, amit nagyon könnyű összetéveszteni egy alkoholos állapottal. Hogyha valaki ennyire zavart, akkor az nem biztos, hogy az alkohol miatt ennyire zavart. Tudnélik, ez a kóma előtti állapot, ez pontosan tud egy ilyen nagyon zavart személyiséget létrehozni. Nem a hölgy védelmében mondom, persze, mert nem ismerem a hölgyet sem, de utcán rosszul lévő embereknél sajnos nagyon sokszor, hogyha valaki lehajol hozzájuk, és megkérdezi, hogy segítsen, akkor félrediagnosztizálják, hogy ez egy alkoholista, holott nem, csak egy kocka cukrot kéne adni szerencsétlennek.
2: Maximálisan egyetértünk veled, mert
1: szépen,
2: ez is lehet,
1: ezt,
2: igen.
1: Ezt elmondtad, ez egyébként most megint vissza kanyarint minket oda, amit a Facebookon kérdeztünk, hogy vajon érdemes volna valamilyen korhatárt szabni a vezetésnek, vagy a jogsi tartásnak.
3: Szerintem ugyanaz a véleményem, mint a vezetéssel foglalkozó összes embernek, ez teljesen egyéni. Aha. Én sem vagyok kevés X-es, és vezetek, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nálam jóval fiatalabbak jóval rosszabbul vezetnek. Az biztos, hogy ezt mindenkinek saját magának kellene tudni
2: felmérni. Igen.
3: Ellenőrizni, és a családjának.
1: Hát az a baj, hogy az életben úgy látom, hogy sokkal kevésbé markáns kérdéseknél is az önismeret, meg az önkritika az nem feltétlenül nehéz, jellemző, hát még ilyen fontos kérdéseknél, de igazad van,
3: Éva. Én a saját férjemnek nem engedtem, hogy vezessen.
2: Na, látod, ezért fontos a család. Erika is egyébként azt írja nekünk a Facebookon, hogy nem életkortól tenném függővé, sajnos fiatalon is lehet valaki, például demens, de akár 88 évesen is lehet teljesen épp. Erre példa az apukám, aki az utolsó pillanatig vezetett napi szinten, balesetmentesen egész életében. Ezt a család kell látnia és intézkednie, hogyha azt látják esetleg, hogy inkább ne, ez kötelessége a hozzátartozóknak, ez szerintem nagyon fontos gondolat.
1: Nekem nagyon tetszett, igen, amit a Szilárd, igen, mondott, hogy nem csak orvoshoz kéne elmenni, hanem bizonyos időközönként. Tényleg egy ilyen, mint egy 10 perces, 15 perces vezetés, egy vizsgabiztosság. Tehát nem beülni a padba, hogy most akkor a kressz meg a szabályok, mert jó, nem, azzal ne szívassuk. Ülj be, tudsz-e vezetni, igen, tényleg? Mit csinálsz, mit produkálsz a forgalomban? Abból nagyon sok mindent le lehetne vonni.
2: Köszönjük, Éva!
1: Szia.
3: Én is köszönöm, szevasztok, szép napot!
1: Hello! Erika azt írja, hogy fiatal is lehet valaki demens, igen. Aztán annó pályaalkalmasi vizsgát kellett tenni, hogy munkát is vállalhassak. Ma már bárki B-jogsival dolgozhat, akár 16 évesen is. Ezt írja János. Szerintem ez nem feltétlenül van így, azért most is, tehát a hivatalos sofőröknél, tehát aki autóbuszt vezet, meg teherautót, ott azért vannak plusz vizsgák. De igen, nagyon sokan írják, hogy nem életkor függő.
2: Erzsébet azt írja, hogy sziasztok, engem egy 84 éves bácsi kaszált el, kétszer forgatott meg az autóval, miután elmondása szerint elvakította a nap, majd teligázzal áthajtott egy stop táblával ellátott védett kereszteződésen. Szerencsés voltam, hogy egyedül voltam, hamarabb visszakapta a jogsiját, mint az ügy lezárásra került a rendőrségen.
1: Gábor pedig arra hívja fel a figyelmet, amit ugye itt szoktunk mondani, bár már régen volt ilyen, hogy sajnos manapság nagyon sokan csak nappali menetfényt kapcsolnak, hátul nulla világítása, ez... és hiába villogok, jelzek, dudálok, nem veszi észre, hogy mi
2: így
1: a gond.
2: Így jártunk.
1: És egyébként, igen, ez, ennél ugyanúgy csak azt veszem észre, hogy simán a 10-20 évesek, akik ugye ebben a high-tech környezetben nőnek fel, tehát elvileg már fogékonyak a technikai dolgokra, nem értik, tehát hogy valahogy nincs érzékük a technikához.
2: Múlt héten hétvégén, amikor jöttünk haza Nyíregyházáról, az M3-oson a Máltai Szeretett Szolgálat egyik autója, tehát egy nagy tranzitbusz vezetett a fiatalember, mondjuk ilyen 40 és 50 között volt, és hátul ugye nem vette észre, hogy nappali menetfényel ment, tehát elő volt világítása. De minden hátul oldalról próbáltunk a Tomival jelezni neki,

0: mert hogy sötét volt már, ugye nagyon korán sötétedik, és egyszerűen nem vette az adást. De nem csak mi, mások is próbáltak neki jelezni, semmi, se kép, se hang. Tehát szerintem az is tök jó lenne, hogyha mondjuk úgy vezetnénk, hogy esetleg a körülöttünk lévőkre, hogyha mindenki, mint a karácsonyfa próbál jelezni, akkor talán esetleg valami baj lehet, ezért csinálják.
1: Igen, tehát ugye a közlekedés egy érdekes társasjáték, és azért én is, hogyha nem tudom, hogyha hárman, már az ötödik ember villog, vagy dudál rám, akkor csak elgondolkodom rajta, hogy valószínűleg valami nem kerek, igen, mert nyilván nem véletlenül villognak, de hogy azt látom, hogy bámulatos tudnak néhány úgy vezetni, hogy oldalra se fordítják a fejüket, tehát hogy ilyen fényes elszigeteltségbe ők mennek, és mintha senki más nem lenne. Figyeljünk egy picit jobban egymásra, köszönjük szépen!

0: Sláger reggel.
1: 10 óra 5, 9 perccel. Jó reggelt!
2: Istvánnak van egy fontos felvetése. Jó reggelt!
1: És pedig, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok! István vagyok, én hozzászeretnék ez a vezetési témához.
1: Parancsolj!
2: Mondd csak!
3: Én 33 évesen játszottam a gyerekeimmel, elestem, eltört a koponyám, majd két kovanya műtéten estem be. Hát, nem vették el a jogosítványomat, de viszont másfél évig éreztem, hogy nem ülhetek autóba, mert nem éreztem úgy biztonságosan, hogy ne veszélyeztessek sem magam, sem a családom, sem másoknak a biztonságát.
2: Na, ez nagyon fontos gondolat.
3: Nagyon fontos az, hogy mindenki mérlegelje, hogy alkalmas a vezetése, vagy nem alkalmas.
2: Na, ez a lényeg. Nagyon köszönjük, István, hogy ezt megosztottad velünk.
3: Mert szerintem nyugodtan azt mondták, hogy vezethetek, de nem mertem.
2: Persze, hát hogyne.
1: Bár mindenki így lenne ez, hogy képesen igen. Fölmérni, és megtenni őszintén, hogy felméri a saját állapotát.
2: Köszönjük,
1: szépen.
2: Szia!
3: Szép napot nektek, sziasztok!
1: Ez volt mára a Sláger reggel. Köszönjük szépen, hogy ilyen aktívak voltak.
2: Igen, a Facebook oldalunkon még nyugodtan folytassák a beszélgetést a témáról, bármelyikről igazából, hogy mit kapcsoljunk a netre, mit ne kapcsoljunk a netre, és hogy hány éves korig vezessünk, vagy ne vezessünk.
1: Én örökké vezetem.
2: Persze, annyira tudtam, hogy ezt mondod, mert te és egy szuperhíró vagy.
1: Igen. Rácsatlakozom a netre, oly, és vezetek.
2: Úgy vezetsz. Na, nagyon jó lesz.
1: Most el innen. Búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Bejön Orsi, visszhall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Felszabadította az EU Magyarország számára a 4,2 milliárd eurónyi forrást. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága. A lakáspiacon Veszprém továbbra is a legdrágább megyeszékhelyek közé tartozik. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága, miközben az utasok száma is nőtt az idei nyári szezonban, közölte Vitézy Dávid. A déli és az északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron több mint 1 milliárd forint értékben végeztek pályafelújításokat. Az északi parti vasútvonal pontossága a legforgalmasabb hetekben a tavalyi 65-ről 72%-ra emelkedett. A H1-es balatoni járatokon a főszezonban több mint 1,2 millió utast regisztráltak, 4,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Megtorpant a magyar lakáspiac. 2026 második negyedévében országosan 1,4%-kal csökkentek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Veszprém továbbra is a legdrágább megyeszékhelyek közé tartozik. A használt lakások átlagos négyzetméterára az első negyedévben 891 ezer forint volt. Egy éves összevetésben 13,6%-os drágulást jelent, az előző negyedévhez képest viszont már csökkent az átlagár. A Balatonnál szinte teljesen megállt az éves áremelkedés. A térségben 843 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, ami 0,3%-kal több, mint egy évvel korábban. Veszprém megyében az idei első fél évben 151 új lakás készült el, 16%-kal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az építési engedélyek száma ugyanakkor emelkedett, ami a következő időszakban több új beruházást vetíthet előre. A hétvégi esőzések hatására újabb 1 cm-rel emelkedett a Balaton átlagos vízállása, amely kedden reggel elérte a 31 cm-t. A tó felszínére október 10-én átlagosan 35 mm csapadék hullott. Balatonkenesén és Keszthelyen 43, illetve 42,8 mm-t mértek. A vízállás a partmenti mérőhelyeken eltérő, Siófokon 33, Balatonszemesen 35 cm-t mutattak a műszerek. Horváth Ákos, a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium vezetője szerint a tó valószínűleg már elérte az idei legalacsonyabb vízállását. Az őszi lehűléssel csökken a párolgás, így a szakember az év hátralévő részében már nem számít további vízcsökkenésre, a következő hónapokban pedig lassú emelkedést valószínűsít. A következő strandszezonra készülve több fejlesztést terveznek a Balatonalmádi Budatavastrandon. A tervek szerint 5 nagyobb fát ültetnek, emellett virágosítással és a meglévő zöld felületek szépítésével teszik rendezettebbé a területet. Korszerűsítenék a strandkabinokat is, megőrizve a balatoni hangulatot. Emellett felújítanák a pénztárakat és a tárolóhelységeket, hogy a bérlők a következő nyáron már megfelelően karbantartott helységeket használhassanak. A fejlesztések tervezése már zajlik, a megvalósítás részleteiről később adnak tájékoztatást.
1: A 12-es és a 12 aljelzésű villamos Rákospalota, Kossuth utca és Rákospalota Újpest vasútállomás között nem közlekedik járműhiba miatt. A kimaradt szakaszon pótlóautóbusszal lehet utazni. A 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és Rákospalota Újpest vasútállomás között pótlóbusz jár. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, a Szabadkai út közelében, illetőleg lassú haladás a Szél-Kálmán térre vezető utakon, a Margit körúton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Akadozik az előrejutás a Pesti Alsórakparton és a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól egészen a Lánchídig. Az M0-as autó déli szakaszán az M1-es autópálya irányába a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt egészen október 20-ig. Ez lesz ott a helyzet, illetve három jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Röszke felé a Kecskemét délcsomópont után. Ott is óvatosan közlekedjenek, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 perccel 10 óra után a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy ezt a mai napot is együtt töltjük. Legalábbis én itt leszek. Bízom benne, hogy önök is egészen délután 4 óráig, és utána is a Sláger FM-mel. Avicii, You Make Me, ezzel indul.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Itt a Sláger FM-ben a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Már is vagyunk tovább Dan Summerrel, de hadd javasoljak néhány őszi sétát, akár autó nélkül, akár babakocsit tologatva. A Margit-sziget, a Városliget és a Kopaszi gát sík terepével tökéletes babakocsis opció lehet, míg a Fiumei úti sírkert csendes történelmi hangulatot kínál. Ha pedig panorámára vágyunk, akkor a Gellért egy a 27-es busszal emelkedők nélkül is bejárható. A rövidített útvonalak mindegyike 1-2 óra alatt teljesíthető, így akkor is beleférhet, ha csak akár egy gyors kávés sétára indulunk a színes lombhullásba, akár hétköznap délután, munka után, ki tudunk így egy kicsit kapcsolódni a városi forgatagban, és akkor most jön Donna Summer, és This Time I Know It's Real, itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sabrina Carpenter megkínált minket egy jó eszpresszóval, aztán Ági kínál meg minket hamarosan egy jó kis időjárási infoblokkal, majd én hozom a közlekedési híreket, a következő fél órát pedig Teddy Swimsítja a Lose Control-lal.
1: És szeles, igazi őszi idővel folytatódik a ma délelőtt, bár a napsütés gyakran megzavarják a felhők. A térségünkben csapadéktól nem kell tartani, így száraz utakon autózhatunk. A magasban viszont enyhébb levegő érkezik fölénk, ami a melegfrontra érzékenyeknél migrént, vérnyomás problémákat és akár még szédülést is okozhat, ami hát tudjuk, hogy a volán mögött veszélyes lehet, úgyhogy vezessenek óvatosan. Érdemes rétegesen is öltözködni, mert nem lesznek ma sem magas értékek, 14-15 fok körül alakulnak a max. Maximumok.
0: Három jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Röszke felé a Kecskemét dél csomópont után. A 96-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. A Budapest felé vezető oldalon a Kecskemét észak csomópontnál egy személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, ott 2-3 kilométeres a dugó jelenleg. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Ért Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták. Felújítás miatt október 20-áig a két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is, aki teheti, kerülje ezt a környéket és válasszon másik útvonalat. Még időben szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicskétől kezdődően az M0-as autóúti csomópontig, úgyhogy ott is kitartást mindenkinek. 06 30 30 30 9 8, ez a hívható és SMS számunk. Ha önnek is van közlekedés infója, segítsen nekünk segíteni, előre is köszönjük.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eros Ramazzotti, Parla con me. Aztán megyünk tovább a Follow the Flow-val, aminek énekese Szakács Gergő szóló karrierje október 28-án a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben folytatódik. Koncertet

0: ugyanis Tisztul címmel a 2022-ben platina lemezzé vált Evolúció album után az énekes most a digitális rétegek, illetve monumentális pophangzás nélkül intimebb formában mutatja be új dalait. Az élő hangszeres produkcióban olyan témák kerülnek középpontba, mint az apaság, a születés, vagy a függőségektől való megszabadulás. Jöjjenek most ők, a Follow the Flow és a Maradok távol itt a Sláger FM-en.
1: Bám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
4: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
7: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
9: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében? Búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál? Bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom. Minden itt kezdődött.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Szeretnél otthon zebrát?
13: Na, megtetném, akkor igen.
12: Én is.
13: Lovagolnál
12: egy zebrát?
13: Igen.
12: De jó lenne. Tudtok egyébként lovagolni?
13: Én már obodába jártam lovagolni, úgyhogy...
12: Hát akkor már te tudsz. Vicces lenne egyébként egy zebrán lovagolni. Zsiráfon is lehetne?
13: Zsiráfon? Hát arra nem tudnál fel.
14: Lehetne. Hát felmászol, és akkor a szarvával így irány.
13: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Közmédia átalakításáról és a Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma a parlament. Novembertől újabb díj terheli az EU-n kívülről rendelt csomagokat, és felújítják a 81-es főút egyik legrosszabb állapotú szakaszát Fejér megyében. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. A Magyar Nemzeti Bank 2025-ös beszámolója mellett a közmédia szerkezetének átalakítása is napirendre kerül ma az országgyűlésben, írta a Portfólió. A képviselők megtárgyalják a Magyar Rádió és Televízió ZRT alapítóokiratát, valamint a Magyar Távirati Iroda ZRT létrehozását. A javaslatok az új közmédia struktúra társasági, tulajdonosi, szervezeti és vagyoni szabályait rendeznék. A Magyar Nemzeti Bank beszámolója szerint a hazai bankrendszer 2025-ben 1448 milliárd forint adózott eredményt ért el, miközben a jegybank továbbra is szigorú monetáris politikát folytatott. Drogkereskedelem, utcai rendbontások és betörések miatt demonstrálnak civilek ma délután 5 órától a józsefvárosi Horváth Mihály téren, írt az Infostart. A szervezők a belügyminisztériumnak szánt petícióban legalább 500 új rendőrt, állandó járőrözést és szigorú fellépést követelnek. Többek között a Blaha Lujza téren, a Nyugati téren, az Oktogonon, a Rákóczi téren és a II. János Pál pápa téren szeretnének folyamatos rendőri jelenlétet. A kezdeményezők szerint egyre több a lopás, a társasházi betörés és a nyílt utcai kábítószerfogyasztás. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező internetes rendelések vámkezelésében, közölte a NAV. A csomagok tételsorai után a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Ezt nem közvetlenül a vásárlók intézik, hanem továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja. Novembertől a vám árunyilatkozaton a termék kereskedői és gyártói azonosítóját is fel kell tüntetni. A NAV július és szeptember között mintegy 22 millió küldeményt kezelt. Teljes burkolatfelújítás kezdődött a 81-es főút Magyaralmási tetőnél lévő, mintegy 1,1 kilométeres szakaszán, írta a FEOL a Magyar Közúttájékoztatása alapján. A munkák során a régi burkolatot teljes szélességében lemorják, majd új kötő és kopó réteget építenek be, mintegy 2200 tonna aszfalt felhasználásával. Az aszfaltozás várhatóan október 22-ig tart, a teljes felújítás pedig október végére készülhet el. Addig 40 km-es sebességkorlátozásra, előzési tilalomra és félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani. Összesen 22 köbméter kőzúzalékot szállít ma a Városgondnokság a székesfehérvári önkormányzati fenntartású temetőkbe, közölte a város hivatalos honlapja. Az anyagot a temetőlátogatók a sírhelyek környezetének rendezéséhez használhatják fel, Minden Szentek és Halottak napja előtt. Kőzúzalék kerül többek között a Béla úti köztemetőbe, a Csutora, a Hosszú, a Szedreskert és a Fecskeparti temetőbe, valamint a Sóstói, a Börgönpusztai, a Kisfaludi és az Izraelita temetőbe is. A Városgondnokság fokozott figyelmet kér a szállítással érintett területeken. Felhők és napsütés váltják egymást délelőtt, a közlekedőket mindenhol száraz utak várják a régióban. A melegfronti hatás miatt kicsit bágyattabbak, fáradékonyabbak lehetünk, úgyhogy tartsanak nagyobb követési távolságot. Délutánra 14-16 fok körül lesz a maximum, a parlagfű pollen koncentrációja pedig mostanra már egészen alacsony, úgyhogy az allergiások is fellélegezhetnek.
16: A 47-es, a 49-es villamos a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik baleset miatt. A 9-es autóbusz, a 72-es és a 83-as trollibusz, illetve az M4-es és az M3-as metró igénybevételét tudjuk javasolni. Történt egy baleset a Kőbányai úton kifelé, az Orci tér után torlódásra kell ott számítani. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától a Dombovári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávon lehet kanyarodni. Lezárják a fél útváját mára a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműjavítás zajlik ott ezekben a percekben. Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál egy személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, ott jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük, jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Ezt az órát is csörre töltöttük a legnagyobb slágerekkel változatosan, amivel ez a kicsit borongósabbnak tűnő szerda délelőtt is egyből napsütéses péntek délutánnál változik a lelkünkben. Billie Eilish, Birds of a Feather, ezzel indulunk.
17: ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Ray Dalton és a Blood Running után már is megyünk tovább. Október 28-a és 30-a közé viszont hadd javasoljak. Egy jó kis programot érkezik ugyanis a 11. Budapest Showcase Hub, amely idén ingyenes koncertekkel és a magyar klipszemlével közösen várja a közönséget. A régió feltörekvő előadói mellett a nappali konferenciákon a nemzetközi zeneipar legmeghatározóbb menedzserei tartanak előadásokat. A rendezvény kiemelt programjaként Korda György és Balázs Klári a Hungaroton archívumának sosem hallott demo felvételei kíséretében sztorizik majd a legnagyobb magyar lemezkiadó kulisszatitkairól. Mindez tehát október 28 és 30-a között az Aquarium Klubban, a 11. Budapest Showcase Hub keretein belül. Érkezik Nena és az a bizonyos luftballonos dal itt a Sláger FM-en.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. David Guetta, Usher és a Without You zárta ezt a fél órát. Usher nyilatkozta ezzel a zenével kapcsolatban, hogy ez volt az a zene, aminek a felvétele a legmegérintőbb volt számára, amikor a leginkább elérzékenyült, annyira ráment a dal mondani valójára. Na, rámenjünk az infoblokkunkra, érkeznek az időjárási és közlekedési hírek, majd Pink Panthers és a Stateside nyitja az óra második felét itt a Sláger

0: hol kisüt a nap, hol pedig eltakarják a felhők, de összességében egy nyugodt száraz őszi napunk van. Aki nyugatabbra a Dunántúl északnyugati felére indul, ott elszórtan egy-egy gyenge zápor és nedves aszfalt előfordulhat, de nálunk a régióban szárazak az utak. A megélénkülő nyugatias szél és a melegfronti hatás miatt sokan lehetnek ingerlékenyebbek, de koncentráltabbak a volán mögött. A naposabb percekben pedig jól jön majd a napszemüveg. Délután 14-15 fok lesz. Aki pedig a melegfrontra érzékeny, mindenképpen készítsen be egy kis fájdalomcsillapítót.
1: A 47-es, a 49-es villamos a Szent Gellért tér Műegyetem és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik baleset miatt. A 9-es autóbusz, a 72-es és a 83-as trollibusz, illetve az M4-es és az M3-as metró igénybevételét tudjuk javasolni. Történt egy baleset a Kőbányai úton kifelé, az Orci tér után torlódásra kell ott számítani. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától a Dombovári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni. Lezárják a fél útpályát már a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműjavítás zajlik ott ezekben a percekben. Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál egy személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, ott jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója. Írjon, hívjon, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. December 16-án az MVM Domba tér vissza Bryan Adams a Roll with the Punches elnevezési turnéjával. A Grammy-díjas kanadai rockikon legújabb lemezének anyaga mellett a legnagyobb klasszikusait, köztük a Summer of 69-t is elhozza a budapesti közönségnek. Na én most hozom el ezt a dalt a budapesti, illetve vételkörzetünkben élő közönségnek. Summer of 69, Bryan Adams zenél egyelőre.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság, a környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Emmanuel Macron részt vehet az október 23-ai budapesti rendezvényen. Filmet forgatnak az Inotai erőműben. Újabb szakaszokon újulhat meg a balatoni bringakör. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter egésznapos programsorozatot jelentett be október 23-ára, amelyen a tervek szerint Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azonban tudomása szerint nem jelezte érkezését. A tervek között szerepel parlamenti díszülés, rendezvény a Kossuth téren, díszelőadás az Operaházban, valamint fogadás a külföldi méltóságok számára a Nemzeti Múzeumban. A miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában az új legfőbb ügyészjelöltről is beszélt. Elmondta, hogy a Tisza frakció még nem tárgyalt Fejes Péter alkalmasságáról. Elmondta azt is, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása mellett egy új átfogó szabályozást is előkészítenek, amely a tervek szerint jövőre készülhet el. Csaknem 200 középiskolás vett részt Veszprémben a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióban. A Padányi Katolikus Iskola 153 diákja több helyszínen dolgozott. Rendbetették a Lackó Dezső Múzeum környezetét, megtisztították a Szent Anna kápolna környékét és a Márkus lépcsőt. A fiatalok az alsóvárosi temetőben elhanyagolt papi és szerzetes síremlékeket is kiszabadítottak a benőtt növényzetből, és hulladékot gyűjtöttek. A munkához a Lovasi László Gimnázium mintegy 20 jelenlegi és egykori tanulója is csatlakozott. Az országos kezdeményezés célja, hogy a fiatalok önkéntes munkával segítsék közösségüket, és szebbé tegyék környezetüket. A programot a Katolikus, Református és Evangélikus Egyház közösen szervezi. Filmet forgatnak október 15-e és 21-e között az Inotai erőmű területén. A készítők önkéntes statisztákat keresnek. Nógrádi Maja és Kis Márton, a Színház és Filmművészeti Egyetem két hallgatója diplomafilmjét egy háború sújtotta elképzelt világban játsszák. A történet szerint egy koncertet légiriadó szakít félbe, a helyszínt pedig később rögtönzött kórházzá alakítják, ahol sebesülteket és menekülteket látnak el. A forgatáshoz koncertlátogatókat, valamint menekülteket és sebesülteket alakító statisztákat várnak. A legtöbb önkéntesre október 18-án vasárnap lesz szükség, amikor a koncertjelenetet veszik fel, de néhány órás közreműködés is segítséget jelent. Jelentkezni a shortfilm.vera@gmail.com e-mail címen lehet, a telefonszám és a vállalható időpont megadásával. Mintegy 1,2 milliárd forintból újulhatnak meg a balatoni bringakör problémás szakaszai idén. A tervezett fejlesztések az északi part több települését érintik. Balatonkenese és Balatonfűzfő között, Balatonakalinál, Ábrahámhegy és Badacsony-Tomaj között, valamint Szigliget és Balatonederik térségében is dolgozhatnak majd. A beruházás célja, hogy a rosszabb állapotú burkolatok és útszakaszokat rendbe tegyék, illetve kényelmesebbé és biztonságosabbá váljon a kerékpározás. Emellett hosszabb távú fejlesztéseket is terveznek Tihany és Balatonkenese között, többek között Balatonfűzfő térségében, ahol új kerékpáros nyomvonal és vasúti átjáró létesülhet. A tervezés ezen a szakaszon júniusban lezárult, de a kivitelezés kezdete még nem ismert. Újra látogatható a Bánt feletti, 489 méter magas Miklós Pálhegy csúcsán álló Mayer Antal kilátó. A bakonyi építményt 2025. augusztusában zárták le baleset veszély miatt, miután a tartószerkezet egyes elemei meggyengültek. A Verga ZRT elvégezte a szükséges javításokat, így ismét biztonságosan felkereshető a kilátó. A kilátó lábánál a pihenőpadokat és a tűzrakóhelyet is felújították. A helyszínt a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület őszi túrái is érintik.
1: A 37-es villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik, a 9-es és a 95-ös autóbusz, illetve a 28-as villamos jelenthet alternatívát. Történt egy baleset, ez okoz fennakadást a 6-os főúton kifelé a Növény utca után, lépésben halad csak a forgalom. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Kvassai Jenő úton, Csepel felé, a Soroksári út után a csak egy sáv járható. Az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya irányába a Deák Ferenc hídon a két külső sávot továbbra is zárva tartják felújítás miatt, egészen október 20-áig kell jelentős torlódásra készülni. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától a Dombovári úton a Bódafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávon lehet kanyarodni. Lezárták a második János Pál pápa teret a Fiumei út felé, a Kun utca előtt a csatornajavítás áll ennek hátterében, vagy ha megszokásból közlekedjünk, várjuk az önök közlekedési infóit is írjanak, hívjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Szépen lassan jön az újabb aktuális menetrendszerű napsütés a délutánunkban. Én ezt látom, ezt támogatjuk a legnagyobb slágerekkel változatosan. A délután nyitója nálunk Ellen Walker, tőle jön a Fade It.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatos. A George Michael és a Father Figure után szeretnék újpestieknek javasolni egy jó lehetőséget, ugyanis ingyenes zöld hulladékgyűjtő zsákokat biztosítanak a lakosságnak, a kerületi családi házakban élőknek és társas házaknak, hogy ösztönözzék őket a helyes hulladék és komposzt kezelésre. A társas házkezelők házanként 10 zsákra jogosultak, amelyeket online lehet megigényelni október 16-án 16 óráig. A családi házakban élők ingatlanonként 20 zsákot vehetnek át személyesen október 19 és 22 között az újpesti városgondnokság Óradna utcai telephelyén a jogosultság igazolása után. De mondok még egy jobb ötletet, szedjük össze a leveleket egy helyre, és várjuk meg, amíg csoda szép komposzt lesz belőle, és ezzel jövő évre megvan már a legtöbb tápanyagot tartalmazó földünk, amit oda tudunk tenni az ágyások alá, úgyhogy tényleg nem kell ám zsákokba tenni azért, mert van ilyen lehetőség. Én elmondtam, de azt is elmondom, hogy tényleg az a legjobb lehetőség. A legrosszabb lehetőség az, hogyha elégetjük a faleveleket. A második legrosszabb az, hogyha beletesszük műanyag zsákokba. A legjobb viszont az, hogyha komposztáljuk, tényleg összegyűjtjük egy helyre, és készítünk belőle tápanyagban gazdag, szuper termőföldet. A konyha zenekar érkezik, és a földre való ennek kapcsán itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Dario G és a Sanchimi zárta ezt a fél órát az időjárás és közlekedési infók után, amik most következnek, majd a következő fél órát, majd Luis Capaldi és a Forget Me fogja megnyitni.
1: A déli órákban is a felhőké és a napsütésé a főszerep, amikor elbújik a nap, kicsit lehangoltabbak lehetünk, ráadásul a magasban zajló melegedés miatt fáradékonyság és tompaság is nehezítheti a vezetést. Az allergiások viszont fellélegezhetnek, a parlagfű és a gombák koncentrációja is alacsony közepes szintre csökkent, bár a szárazabb időben enyhe tünetek még visszatérhetnek. Tartsanak kényelmes követési távolságot, öltözzenek melegen, mert a maximum hőmérséklet csak 14-15 fok körül lesz.
0: A 37-es villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik, a 9-es és a 95-ös autóbusz, illetve a 28-as villamos jelenthet alternatívát. Történt egy baleset, ez okoz fennakadást a 6-os főúton kifelé a Növény utca után, lépésben halad csak a forgalom. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Kvassai Jenő úton, Csepel felé, a Soroksári út után csak egy sáv járható. Az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya irányába, a Deák Ferenc hídon a két külső sávot továbbra is zárva tartják felújítás miatt, egészen október 20-áig kell jelentős torlódásra készülni. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától a Dombovári úton a Bódafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávon lehet kanyarodni. Lezárták a második János Pál pápa teret a Fiumei út felé, a Kun utca előtt a csatornajavítás áll ennek hátterében, vagy sem megszokásból közlekedjünk. Várjuk az önök közlekedési infóit is, írjanak, hívjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
3: Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Különleges nap a mai is. Október 14-e van. Chuck Yeager, amerikai berepülő pilóta, egy október 14-i napon írta be magát a történelemkönyvekbe. A Bell X-1 kísérleti rakéta repülőgépével a világon először lépte át a hangsebességet. A technológiai áttörést hozó repülés során a gép elérte azt a sebességet, amivel végleg bebizonyította, hogy a hangkorlát nem egy átléphetetlen fizikai hanem legyőzhető akadályrepülés történetében. Mindez 79 évvel ezelőtt, 1947. október 14-én történt. Megyünk tovább, Niall Horan-nel, az ő 2023-as slágerével.

0: 87-ben a nagy hóesésben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló.
2: A pénz nem boldogít. Mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
1: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
3: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: November 6-án, Kocsis Zoltán halálának 10. évfordulóján emlékkoncerttel tiszteleg egykori főzeneigazgatója előtt a Nemzeti Filharmonikusok Együttese. A MIPA színpadán Brahms ritkán hallható gyászéneke és a monumentális oratóriuma a német requiemját csendül fel Postricsák Polina és Julián Orlishausen közreműködésével. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Vashegyi György vezényli.
6: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb bár a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
10: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
11: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Nem volt olyan, hogy majom volt az embernek az ős?
15: Nem.
16: Nem. Szerintem nem.
14: Vajon olyan ember, aki majom?
15: Nem.
14: De van olyan, aki úgy viselkedik, mint egy majom?
15: Igen.
17: És aki úgy néz ki, mint egy majom?
15: Nem.
14: Nem.
15: Viselkedési problémák vannak.
12: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Lemond az országos vízügyi főigazgatóság vezetője. Mintegy 20 kilométeren újítják meg a balatoni Bringa kört, és elkészült a fedett teniszpálya a Marcibányi Sportcentrumban. Köszöntöm Önöket, 13 óra van. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig Gacsály József az intézmény eddigi műszaki főigazgató helyettese látja el a főigazgatói feladatokat megbízott vezetőként. A minisztérium közleménye a lemondásokáról nem közölt részleteket. Szerkezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, ezt mondta el a Független Közmédia Testület elnöke budapesti sajtótájékoztatóján. Bájer Judit szerint a cél egy pártatlan, független, korszerű és megfizethető közmédia létrehozása, amely a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítja, és alkalmazkodik a technológiai változásokhoz. Az eseményt a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartották. Bájer Judit azt is közölte, hogy már dolgoznak az MTI vezérigazgatói pályázatán, amelyet várhatóan egy héten belül kiírhatnak. Mintegy 20 kilométeren készítenek elő felújításokat a balatoni bringakörön, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, Tihany és Balatonfűzfők között. Két településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú szakaszok jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, és két új fény és félsorompóval biztosított vasúti átjáró is épül. A közbeszerzéseket még idén elindítják, a munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Megkezdődött a sátras tenisz szezon a második kerületi Marcibányi Sportcentrumban, írta az ittlakunk.hu. A fedett pálya már október 12-től nyitva van, és április 9-ig használható. Hétköznap reggel 8-tól este 9-ig, hétvégén pedig este 8-ig. A második kerületi lakosok érvényes lakcímkártyával vagy kerületkártyával 10% kedvezményt kapnak. Vádat emelt a Bács-Kiskun megyei főügyészség egy 8 fős droghálózat tagjai ellen. A vád szerint a hálózat vezetője marihuánát és kokaint is terjesztett. Később pedig Spanyolországból szerzett be kábítószert. A férfit is életeset 2024 májusában egy kecskeméti áruház parkolójában fogták el, miután 6,5 kg marihuánát vettek át. A rendőrök egy második 6,8 kg-os kanabisz szállítmányt is lefoglaltak. Az ügyben több vádlott ellen kábítószer kereskedelem, mások ellen birtoklás miatt emeltek vádat. Az első rendű vádlott letartóztatásban várja a kecskeméti törvényszék döntését. Társadalmi egyeztetést indított a BKK a harmadik kerületi 160-as és 260-as busz közlekedésének fejlesztéséről. A közlekedési központ azt vizsgálja, hogyan lehetne a járatok útvonalát és működését jobban a környéken élők utazási szokásaihoz igazítani. A lakosok és az utasok online kérdőívben mondhatják el véleményüket a tervezett változtatásokról, valamint további fejlesztési javaslatokat is tehetnek. A társadalmi egyeztetés október 27-ig tart. A részletes terveket és a kérdőíveket a BKK hivatalos oldalán lehet elérni. Délután a felhők mellett azért előbújik a nap is, így érdemes kéznél tartani a napszemüveget a kocsiban. A melegedő légtömeg miatt vérnyomás ingadozás és tomposág is felléphet, úgyhogy csak türelmesen, 14-15 fok lesz a maximum.
19: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták egészen október 20-áig, ez lesz a helyzet. A két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás. A menetidő növekedés akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek az autóútról, így terítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülj el a környéket és válasszon másik útvonalat. Budapesten a 37 aljelzésű villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. A 9-es és a 95-ös autóbusz, illetve a 28-as villamos viszont igen. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
19: Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, ebben az órában is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Itt leszünk ebben az órában Damiano, David, Lady Gaga, Daft Punk, illetve The Weeknd, Save Your Tears, ezzel indulunk.

0: Gáborral ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei.

slágerre fogad ez volt, ami Jarod David és a Born with a Broken Heart. A fővárosi állatkertben pedig született egy kis vörös panda gyermek, aki már látogatható. Céklának hívják őt, 5 hónapos. A kis nőstény augusztusban egy vírus fertőzés miatt elveszítette az édesanyját, így az elmúlt hónapokban gondozók nevelték őt. Miután sikeresen túljutott a karanténon, mostantól a nagy közönség is láthatja, ám a fővárosban csak átmenetileg időzik, később majd egy másik európai állatkertbe fog költözni, úgyhogy most van itt a lehetőség, hogy megnézegessük Céklát, a kis vörös panda kölyköt a fővárosi állat és növénykertben. Megyünk tovább Freddie Mercuryval. Tőle jön most az I Was Born to Love You itt a Sláger FM-en.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, a változatos. Ariana Grande és a Hey That I Made You Love Me szólt az előzőekben. Viszont most érkeznek a friss időjárás és közlekedési információk. Majd Benson Boone és a Sorry I'm Here For Someone Else nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: Akkor a délután is marad az a változékony, felhős napos, de teljesen csapadékmentes őszi idő a térségben, amit reggel óta ígérnek az időjósok. Az utakon jó kalátási viszonyok, viszont elsősorban az északabbra fekvő szakaszokon élénk, nyugatias szélökések ronthatnak picit a menet stabilitáson. A szél a fejfájósok napját is megnehezítheti, és némi nyugtalanságot hozhat a forgalomban, úgyhogy vezessenek nagyon türelmesen. A hőmérséklet lassan eléri a csúcsát, 14-15 fokot ígértek a meteorológusok.
1: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták egészen október 20-áig, ez lesz a helyzet. A két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás. A menetidő növekedés akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek az autóútról, így terítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Budapesten a 37 aljelzésű villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. A 9-es és a 95-ös autóbusz, illetve 28-as villamos viszont. Igen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ő volt ATB és a Hold You. ATB, azaz André Tanneberger a 90-es évek végén nem egy szimpla slágerrel, hanem egy műfaj formáló technikai trükkel írta be magát az elektronikus zene történetébe. Az 1998-as Till I Come ikonikus éneklő gitárdallamát egy úgynevezett pitched gitár szintetizátor beállítással hozta létre, és ezzel ez lett az első német szám, amely vezette a brit slágerlistákat. Annyira tetszett ez a különleges technológia a brit hallgatóságnak. Ő volt tehát ATB. Zsédenyi Adrián érkezik a következőkben. Tőle jön a Fekete Rúzs 2008-ból. Itt a Sláger FM-en.

0: ajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
12: Autóüveg Pilkington!
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához!
13: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom!
14: A Sláger FM-et hallgatja.
15: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el!
16: Sláger FM.
0: Sláger FM.
15: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Felszabadította az EU Magyarország számára a 4,2 milliárd eurónyi forrást. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága. A lakáspiacon Veszprém továbbra is a legdrágább megyeszékhelyek közé tartozik. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága, miközben az utasok száma is nőtt az idei nyári szezonban, közölte Vitézy Dávid. A déli és az északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron több mint 1 milliárd forint értékben végeztek pályafelújításokat. Az északi parti vasútvonal pontossága a legforgalmasabb hetekben a tavalyi 65-ről 72%-ra emelkedett. A H1-es balatoni járatokon a főszezonban több mint 1,2 millió utast regisztráltak, 4,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Megtorpant a magyar lakáspiac. 2026 második negyedévében országosan 1,4%-kal csökkentek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Veszprém továbbra is a legdrágább megyeszékhelyek közé tartozik. A használt lakások átlagos négyzetméterára az első negyedévben 891 ezer forint volt. Egy éves összevetésben 13,6%-os drágulást jelent, az előző negyedévhez képest viszont már csökkent az átlagár. A Balatonnál szinte teljesen megállt az éves áremelkedés. A térségben 843 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, ami 0,3%-kal több, mint egy évvel korábban. Veszprém megyében az idei első fél évben 151 új lakás készült el, 16%-kal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az építési engedélyek száma ugyanakkor emelkedett, ami a következő időszakban több új beruházást vetíthet előre. A hétvégi esőzések hatására újabb 1 cm-rel emelkedett a Balaton átlagos vízállása, amely kedden reggel elérte a 31 cm-t. A tó felszínére október 10-én átlagosan 35 mm csapadék hullott. Balatonkenesén és Keszthelyen 43, illetve 42,8 mm-t mértek. A vízállás a partmenti mérőhelyeken eltérő, Siófokon 33, Balatonszemesen 35 cm-t mutattak a műszerek. Horváth Ákos, a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium vezetője szerint a tó valószínűleg már elérte az idei legalacsonyabb vízállását. Az őszi lehűléssel csökken a párolgás, így a szakember az év hátralévő részében már nem számít további vízcsökkenésre, a következő hónapokban pedig lassú emelkedést valószínűsít. A következő strandszezonra készülve több fejlesztést terveznek a Balatonalmádi Budatavastrandon. A tervek szerint 5 nagyobb fát ültetnek, emellett virágosítással és a meglévő zöld felületek szépítésével teszik rendezettebbé a területet. Korszerűsítenék a strandkabinokat is, megőrizve a balatoni hangulatot. Emellett felújítanák a pénztárakat és a tárolóhelységeket, hogy a bérlők a következő nyáron már megfelelően karbantartott helységeket használhassanak. A fejlesztések tervezése már zajlik, a megvalósítás részleteiről később adnak tájékoztatást.
1: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Az M0-as autóúton a munkavégzés torlódásában a Csepeli pihenőhelynél egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 18-as kilométernél a legbelső sávot foglalják el a járművek, ezzel lassítva a már jelentősen arra szolgató kocsisort. A déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, 4-5 kilométeren keresztül araszol a sor. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Az erős forgalom miatt Tatabányánál és Bicske térségében tapasztalható nagyobb lassulás. Kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit útközben, írjanak, hívjanak 06 30 30 30 9 8 a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük, ha segítek egymást útközben.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, még ebben az órában ugyanis kivételesen Kiskata. A mai napon 3-kor kezd, de addig én itt vagyok, és hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Az óra nyitója a Ketsa és az Animal.

A Gyerekvasút a második vásári vigadalma 10 és 16 óra között Hűvösföldben, kézműves programok, interaktív terepasztal, népviseletfotózás, moldvai táncház, a tornacsarnokban pedig vasút modell kiállítás várja a családokat. A rendezvény napján sűrített menetrenddel és nosztalgia járművekkel, köztük a lila füredi motorkocsival és a C50-es mozdonnyal lehet ott vonatozni, míg az ikonikus gőzmozdony október további hétvégén is fut majd a teljes gyermekvasút szakaszon, úgyhogy ez egy szuper program lehetőség, akár gyerkőcökkel, akár kettecskén, akár egyedül, akár barátokkal, tulajdonképpen bárkivel. Jó választás lehet. Megyünk tovább, érkezik Bonnie Tyler, és a Holding Out for a Hero, Freddy és a Pain and Glory előtt.

0: Itt a Sláger FM-on a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Anastasia és a Paid My Dues zárta az óra első felét, úgyhogy most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk Ágitól, illetve tőlem, majd a K-pop Demon Hunters főcímdala a Huntrix, és a Golden nyitja az óra második felét.
1: Jó ütemben, száraz burkolatokon haladhat a délutáni forgalom, az esernyőkre ma tényleg nem lesz szükség a vételkörzetünk településein, a napsütéses időszakok szerencsére sokat javítanak a közérzetünkön, de a vakító fény miatt a napszemüveget mindenképpen tartsák kéznél. A melegfronti jellegű terhelés miatt a reflexeink ma kicsit lassabbak lehetnek a szokásosnál, a keringési panaszok és a tompaság miatt senki se kapkodjon a sávváltásoknál. A délutáni csúcs hőmérséklet mindössze 14-15 fok.
0: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Az M0-ás autóúton a munkavégzés torlódásában a Csepeli pihenőhelynél egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 18-as kilométernél. A legbelső sávot foglalják el a járművek, ezzel lassítva a már jelentősen arra szolgató kocsisort. A déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, 4-5 kilométeren keresztül araszol a sor. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Bicske között, az erős forgalom miatt Tatabányánál és Bicske térségében tapasztalható nagyobb lassulás. Kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit útközben, írjanak, hívjanak 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük, ha segítek egymást útközben.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Milk and Sugar és a Let the Sunshine In után már is megyünk tovább Spandó Baléval, illetve azzal, hogy megköszönöm a mai figyelmet, ugyanis kivételesen Kiskata 3-tól vár mindenkit szünni nem akaró szeretettel, csengő hanggal, na meg minden jóval mindenkit. Itt a Sláger FM mikrofonja mögött én, illetve mi köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor találkozunk, addig is mindenkinek minden jót kívánok a Sláger FM-mel. Ciao!

0: elmentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló.
2: A pénz nem boldogít. Mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
1: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
0: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük!
4: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
5: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
6: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
9: Felség, egy jó szundi belefér.
10: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
11: Minőség is, kényelmes is.
12: Télre is, nyárra is.
13: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
12: Költséghatékony is, megbízható is.
14: Kislakásba is, nagyházba is.
15: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
16: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
17: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
0: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
18: A téli időszakban a meleg cipők és az zárt ruházat kedvez a gombás fertőzések kialakulásának, különösen a lábakon és a bőrhajlataiban. A patikákban kaphatók gombaellenes krémek és hintőporok, amelyek segítenek megszüntetni a fertőzést és enyhítik a viszketést. Fontos, hogy rendszeresen tisztítsd és szellőztesd a lábbelidet, valamint válassz jól szellőző anyagból készült ruházatot. A megfelelő higiénia fenntartása mellett a gyógyszertári készítmények gyors és hatékony megoldást nyújtanak a gombás fertőzések kezelésére.
0: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, csatlakozott a Magyar Bank Szövetséghez a Revolut, és jégkorszaki óriások maradványai kerültek elő a Dunából és a Tiszából. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Több mint 100 milliárd forint elvesztését sikerült eddig megakadályozni a Magyar Nemzeti Bank vagyonmentési programjával, mondta Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös beszámolóján a parlamenti vitájában. A jegybank elnök arról is beszélt, hogy a vezetőváltás óta 14,9 milliárd forinttal csökkentek az intézmény tényleges kiadásai. 15%-os létszámcsökkentést hajtottak végre, és több költséges ingatlanbérleti szerződést felmondtak. Varga Mihály szerint az arany és devizatartalék 5,7 milliárd euróval nőtt. Az infláció pedig tavalyi év végére 2-4% közé mérséklődött. Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van jelenleg a magyarországi tárolókban, írta a Portfólió a Gazdasági és Energetikai Minisztérium adatai alapján. A tárca szerint ez az egész ország téli fogyasztását mintegy 96 napig, a háztartások igényét pedig több mint 200 napig fedezhetné. A hazai tárolók összkapacitása 6,3 milliárd köbméter, töltöttségük már 77% felett jár. A minisztérium szerint az ellátást a tartalékok mellett import és hazai kitermelés is biztosítja. Hivatalosan is csatlakozott a Magyar Bank Szövetséghez a Revolut, a több mint 2 millió magyar ügyfelet kiszolgáló pénzintézet magyarországi fiúktelepének létrehozása után lépett be a szakmai szervezetbe. A tagsággal a Revolut közvetlenül is részt vehet a hazai bankszektort érintő szabályozási, digitalizációs és pénzügyi szolgáltatás fejlesztési egyeztetésekben. A társaság közlése szerint nemzetközi tapasztalatait is megosztaná a hazai iparági szereplőkkel. Szennyvízrekonstrukció miatt teljes útlezárás lépett életbe Veszprémben a Dolce Gusto mögötti területen, írta a Veol. A korlátozás már a mai naptól érvényben van és november 15-éig tart. A kivitelező tájékoztatása szerint a lezárt szakaszra gépjárművel nem lehet be is kihajtani. Ezért az érintett lakókat és autótulajdonosokat arra kérik, hogy időben gondoskodjanak járműveik máshol történő elhelyezéséről. A gyalogos forgalom ugyanakkor a munkálatok idején is biztosított marad. A Teszed akcióhoz csatlakozva szemetet gyűjtöttek a szolnoki Széchenyi parkerdőben a NEFAG ZRT munkatársai, írja Szoljon a társaság közlése alapján. Az erdészeti cég dolgozói a fák tövéből, bokrok alól és az erdei területekről szedték össze az illegálisan eldobott hulladékot. A társaság szerint az akció után tisztább környezet várja a parkerdő lakóit. A NEFAG egyúttal arra kéri a kirándulókat, hogy a magukkal vitt csomagolásokat és a keletkező hulladékot vigyék el magukkal és megfelelő gyűjtőbe helyezzék. Különleges őslénytani leletek kerültek elő az alacsony vízállás miatt a Dunából és a Tiszából, írja Szoljon. A Duna medrében egy óriási ősszarvas koponya töredékét találták meg, amelyhez az állat hatalmas agancsainak részei is megmaradtak. A Tiszában, Tiszavárkony térségében egy kenus, egy gyapjas mamut első végtagjának felső csontjára is rábukkant. A leleteket múzeumi szakemberek vizsgálják, és később kiállításokon is bemutathatják. Jó látási viszonyok és száraz burkolatok mellett indul a mai délutáni csúcsforgalom, a hőmérséklet pedig marad 14 és 16 fok között. A szelesebb szakaszokon és a melegfronti tünetek miatt ma különösen fontos, hogy higgadtan és türelmesen vezessünk. Az allergiások egy picit fellélegezhetnek, mert alacsony a pollen koncentráció.
20: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, valamint a Bakcsomóponti felüljárón és a Szél Kálmán térre vezető utakon, de a Margit körúton is sokan hajtanak, úgyhogy már most beindult a délutáni csúcs. Városon kívül pedig figyeljenek arra, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, a két sávra szűkült szakaszon pedig jelenleg 8-9 kilométer a torlódás, akár egy órával is megnőhet a menetidő. És szintén a déli szektorban, de az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot zárták le, itt 4-5 kilométeren arra szól a kocsisor. Hát, nagyon nem egyszerű most itt a helyzet. Budapest belterületén pedig arra is figyelni kell, hogy a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után lezárták a buszsávot, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot burkolatjavítás miatt, és lezárták a második János Pál pápa teret a Fiumei út felé a Kun utca előtt csatornajavítás miatt. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
20: Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Nehogy elinduljanak haza, hogyha négyig tart a munkaidejük, mert még csak 3 óra múlt 4 perccel. Most egy picit hamarabb csatlakoztam Önökhöz, és igyekszem felpörgetni a munkaidő végét Dua Lipa dalával, no meg a Hertz és Purple Disco Machine közösével.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Az örök kérdés Howard Jones-tól, hogy mi a szerelem? Ez volt a What is Love itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy egy picit hamarabb csatlakozhattam önökhöz, mert most biztosan időben szólok, hogy le ne maradjanak a Legyen Tánc következő programjáról. A Néprajzi Múzeumban van egy sorozat, hogyha még nem találkoztak volna vele, ez a Legyen Tánc sorozat, aminek a keretében különböző nemzetek táncaival ismerkedhetünk meg. Ma este is lesz itt táncoktatás, a mai foglalkozás pedig Indiába viszel bennünket, az indiai filmes táncok világába, hiszen a bollywoodi táncokkal és Shakti istennővel ismerkedhetünk meg, vagyis az indiai filmes táncok és a női teremtő erő találkozik a Néprajzi Múzeumban. A mostani alkalom témájához a Navratri, India egyik jelentős őszi ünnepe adja az apropót, amelynek középpontjában az isteni női erő, Shakti különböző megjelenési formáinak tisztelete áll. Tánc közben pedig felfedezhetjük a hagyomány és a modern indiai film kapcsolatát, és azt is felfedezhetjük, hogy mennyire összetett az indiai táncok mozgásrendszere, és hogy minden egyes mozdulatnak, kéztartásnak külön jelentése van. Előképzettségre, korábbi tánctudásra nincsen szükség, az alapoktól indulunk, szóval ma este a Néprajzi Múzeumban Legyen Tánc. Itt a Sláger FM-en pedig táncolunk mi is, igaz, nem bollywoodi koreográfiát, de a line dance koreográfiákat elő lehet venni, hiszen jön már is egy jó kis country sábozaitól, ez a Bar Song, előtte az FLM dala szól a ráncok a szemem alatt, ami pedig már forog is. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Aya közöse, a DNA, More Than a Game.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és hát most úgy tűnik, hogy foci himnuszok váltják egymást, hiszen ugye nemrég szólt az idei futballvilágbajnokság egyik himnusza, most pedig a berlini Samba de Janeiroját hallgattuk meg, ami, hogyha jól emlékszem, talán 2008-ban a labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos gólzenéje volt, úgyhogy akkor nagyon sokszor hallottuk, és hát a folytatásban is egy foci VB himnusz jön, a másik idei Shakirától és Burna Boytól a Die Die, amely dalban nekem a kedvenc része, amikor Shakira sorolja a nagy focistákat. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El Vive, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé, Salah. Hát azért egy puskás még elfért volna. Itt már is meghallgatjuk teljes hosszában, de előtte nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Nem egészen 17 fok van odakint, és hát jelenleg felhős fölöttünk az ég. A város déli területein még akár szemerkélő esőt is lehet tapasztalni, viszont a következő órákban elvileg kiderül majd fölöttünk az ég, de csak azért, hogy az éjszakai órákban megint felhősödjön, viszont estére már nem ígérnek csapadékot a meteorológusok. Holnap reggel 4-5 fokkal indul a napunk, délután pedig a maihoz hasonló 17-18 fok várható. Sok lesz fölöttünk holnap a felhő, de elvileg nem jön csapadék. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-ás déli szektorán nem nagyon érdemes most autózni, az M1-es autópálya felé ugyanis a Deák Ferenc hídon mindkét irányban lezárták a két külső sávot felújítás miatt. 8-9 kilométer jelenleg a torlódás. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is. És hát szintén a déli szektorban az M5-ös felé, a 6-os főút csomópontjánál meg aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, itt is 4-5 kilométer az araszoló kocsisor hossza is. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán is Budapest felé, Tatabánya és Bicske térségében tapasztalható most nagyobb torlódás. Budapest belterületén pedig lezárták a félútpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Félpályás az útzár a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében elektromos közműépítés miatt, és lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kereges utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Tom Grennan énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Little Bit of Love című dal. A zenész pedig nemrég elmondta egy interjúban, hogy az elmúlt években kicsit elveszettnek érezte magát a pop szakmában. Nekiült, meghallgatta az összes eddig elkészített albumát, dalát, és rájött, hogy az utóbbi években csak gyártotta a zenét, és nem zenélt igazán. Most szeretne visszatérni a kezdetekhez, és felfedezni saját magában azt, amiért annak idején elkezdett dalokat írni, mert a közönségnek is szeretné megmutatni, hogy ki is ő valójában. Ez pedig engem nagyon felcsigázott, úgyhogy újabb dalokat várhatunk Tom Grennantől hamarosan. Most azonban érkeznek a friss információk, de előtte még szól a Valmar dala, a Steamvak, így 3 perccel 3/4.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresi telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: A reklám után!

0: Emmanuel Macron részt vehet az október 23-ai budapesti rendezvényen. Filmet forgatnak az Inotai erőműben. Újabb szakaszokon újulhat meg a balatoni bringakör. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter egésznapos programsorozatot jelentett be október 23-ára, amelyen a tervek szerint Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azonban tudomása szerint nem jelezte érkezését. A tervek között szerepel parlamenti díszülés, rendezvény a Kossuth téren, díszelőadás az Operaházban, valamint fogadás a külföldi méltóságok számára a Nemzeti Múzeumban. A miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában az új legfőbb ügyészjelöltről is beszélt. Elmondta, hogy a Tisza frakció még nem tárgyalt Fejes Péter alkalmasságáról. Elmondta azt is, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása mellett egy új átfogó szabályozást is előkészítenek, amely a tervek szerint jövőre készülhet el. Csaknem 200 középiskolás vett részt Veszprémben a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióban. A Padányi Katolikus Iskola 153 diákja több helyszínen dolgozott. Rendbetették a Lackó Dezső Múzeum környezetét, megtisztították a Szent Anna kápolna környékét és a Márkus lépcsőt. A fiatalok az alsóvárosi temetőben elhanyagolt papi és szerzetesi síremlékeket is kiszabadítottak a benőtt növényzetből, és hulladékot gyűjtöttek. A munkához a Lovasi László gimnázium mintegy 20 jelenlegi és egykori tanulója is csatlakozott. Az országos kezdeményezés célja, hogy a fiatalok önkéntes munkával segítsék közösségüket, és szebbé tegyék környezetüket. A programot a Katolikus, Református és Evangélikus Egyház közösen szervezi. Filmet forgatnak október 15-e és 21-e között az Inotai erőmű területén. A készítők önkéntes statisztákat keresnek. Nógrádi Maja és Kismárton, a Színház és Filmművészeti Egyetem két hallgatója diplomafilmjét egy háborús sújtotta elképzelt világban játsszák. A történet szerint egy koncertet légiriadó szakít félbe, a helyszínt pedig később rögtönzött kórházzá alakítják, ahol sebesülteket és menekülteket látnak el. A forgatáshoz koncertlátogatókat, valamint menekülteket és sebesülteket alakító statisztákat várnak. A legtöbb önkéntesre október 18-án vasárnap lesz szükség, amikor a koncert jelenetet veszik fel, de néhány órás közreműködés is segítséget jelent. Jelentkezni a shortfilm.vera@gmail.com e-mail címen lehet, a telefonszám és a vállalható időpont megadásával. Mintegy 1,2 milliárd forintból újulhatnak meg a balatoni bringakör problémás szakaszai idén. A tervezett fejlesztések az északi part több települését érintik. Balatonkenese és Balatonfűzfő között, Balatonakalinál, Ábrahámhegy és Badacsony-Tomaj között, valamint Szigliget és Balatonederik térségében is dolgozhatnak majd. A beruházás célja, hogy a rosszabb állapotú burkolatok és útszakaszokat rendbe tegyék, illetve kényelmesebbé és biztonságosabbá váljon a kerékpározás. Emellett hosszabb távú fejlesztéseket is terveznek Tihany és Balatonkenese között, többek között Balatonfűzfő térségében, ahol új kerékpáros nyomvonal és vasúti átjáró létesülhet. A tervezés ezen a szakaszon júniusban lezárult, de a kivitelezés kezdete még nem ismert. Újra látogatható a Bánt feletti, 489 méter magas Miklóspál-hegy csúcsán álló Mayer Antal kilátó. A Bakonyi építményt 2025. augusztusában zárták le baleset veszély miatt, miután a tartószerkezet egyes elemei meggyengültek. A Verga ZRT elvégezte a szükséges javításokat, így ismét biztonságosan felkereshető a kilátó. A kilátó lábánál a pihenőpadokat és a tűzrakóhelyet is felújították. A helyszínt a Hayagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület őszi túrái is érintik.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Felhőség alatt indulunk haza a munkából, és itt kicsit fújdogál a szél is. Elvileg már nem jön eső ma délután, és hát még az is előfordulhat, hogy jön egy kis derülés. Szóval mielőtt lenyugszik a nap, végig simít majd a városon az ígéretek szerint, de egyszer sem biztos, hogy ez tényleg így lesz. Holnapra azonban azt ígérik a szakemberek, hogy szintén sok felhő lesz fölöttünk, viszont nem jön csapadék. 8-9 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 16-17 fokot várhatunk, és jön egy gyenge hideg front, ami miatt élénk lehet a légmozgás, viszont jó hírem is van, hétvégére melegszik majd az idő. Nézzük, mi a helyzet az utakon, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé, a Deák Ferenc hídon mindkét irányban lezárták a két külső sávot felújítás miatt, és ezért itt 8-9 kilométeres a torlódás, akár 60 perccel is megnőhet a menetidő, és szintén a déli szektorban az M5-ös felé a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél szintén a két külső sávot zárták le, itt 9-10 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor, aki csak teheti, próbáljon megkerülni, de már a kerülő utakon is hatalmas a torlódás. Nézzük, hogy mennyivel könnyebb a közlekedés vonattal. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Érdemes vonattal szállni, ugyanis a Sláger FM vétel körzetében zavartalanul zajlik a ma délutáni vonatforgalom. A hónap végéig változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Péntekig a Szobi fővonalon is változott a menetrend, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz állítja az utasokat. Részletekről a mávinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És ez most már tényleg a sláger délután, úgyhogy ha négyig tartott a munkaidejük, akkor már 5 percet túlóráznak. Kiskata vagyok, és már forgatom is Elton John és Britney Spears Hold Me Closer című dalát, de előtte Alex Warrennel indul az óránk, szól a Fever Dream. Sláger.

Taylor Swift dalaszolt, ez volt a The Fate of Ophelia itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután is, hogy ugye szokták mondani, hogy ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, hát nagyon remélem, hogy önök is szeretik a virágot, azon belül is az orhideát, mert hogy ma kezdődik, és egészen a hétvégéig tart a Vajdahunyadvárban a jubileumi orhidea és bromélia kiállítás. Ez az évről évre visszatérő tárlat idén azért lesz különleges, mert a Magyar Orhidea Társaság 50 éves jubileumát ünnepli, úgyhogy az őszi kiállítás az orhideák szépsége mellett az 5 évtized közös szenvedélyéről, tudásáról és szeretetéről is szól majd. Gyönyörködhetünk majd a különleges növényekben, amelyek között szép számmal lesznek nagyon ritka orhideák, de szakmai érdekességek, előadások, beszélgetések is várnak bennünket, és azok sem fognak csalódni, akik most döntenek úgy, hogy orhidea szakértővé szeretnének válni. Lesz fotósarok is, úgyhogy még csodás selfiket is készíthetünk, úgyhogy mindenképpen érdemes ellátogatni a Vajdahunyadvárba ezen a hétvégén. Nekem egyébként az egyik kedvenc virágom az orhidea, úgyhogy én tuti, hogy elmegyek és megnézem ezt a tárlatot. Bízom benne, hogy találkozunk. Most pedig egy ausztrál virágszállal vagy világsztárral megyünk tovább. Kylie Minogue érkezik, és a The Locomotion. Everybody.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Egy őrült jó dal a Nars Barkley-tól, ez volt a Crazy itt a Sláger FM, mert soha nem fogom elfelejteni, amikor egy Tamás nevű fiú még 2006-ban megmutatta ezt a dalt, panaszkodva arra, hogy nem érti, hogy ezt a számot miért nem játsszák a rádiók, és hát nem kellett várni csupán 2-3 hetet, az ország összes rádiója műsorára tűzte, és hát azóta is elő-elő kerül. Most például itt a Sláger FM-en, ahol már is az infoblokkunkkal megyünk tovább, utána pedig Laj érkezik, és a Get Lucky.
1: Műsorajánló.
2: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
1: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
3: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
5: Királynapok a Matrac Királynál! Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra, kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben! www.matrackirály.hu.
6: Minőség is, kényelmes is!
7: Télre is, nyárra is!
8: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is!
9: Költséghatékony is, megbízható is.
10: Kislakásba is, nagyházba is.
11: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
12: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
13: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
12: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
14: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
15: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
16: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
17: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
18: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
19: Kezdjen vele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A tényleg elkezdett felszakadozni fölöttünk a felhőzet. Lehet, hogy mégis várhatunk egy kis derülést még napnyugta előtt. Viszont nagyon hideg van odakint. 13 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, de teljesen kiderülni az ég holnap nem fog. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de azért helyenként különösen az ország északkeleti felén kisebb eső, gyenge futó hózápor kialakulhat, és a többfelé ismét megélénkül a szél, mert hogy jön egy újabb hidegfront. Reggel 7-8, délután pedig 16-17 fok várható. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-as déli szakaszán a DeFerenc hídon az M1-es autópálya felé lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Soroksár, Sziget-Szent Miklós, Halásztelek, Csepel, illetve Délpest térségében is torlódásra kell emiatt készülni. Történt egy baleset is a Boráros téren a Petőfi híd Budai irányú felhajtóján. Itt a forgalom egy sávban váltakozva tud csak haladni. És tart a délutáni csúcs, úgyhogy a belvárosban is lassabb haladásra számíthatunk, például a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, de zsúfolt a Lehel utca kifelé a Róbert Károly körút előtt, illetve a Budaörsi út befelé a Nagyszőlős utcától. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, mától a Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni, erre mindenképpen figyeljenek, és tart a felújítás a Mester utcában. Lezárták a Lenhossék utcát és a Tali Kálmán utcát is a Mester utcánál. Jó utat!
15: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Santana és Chad Kroeger dala szólt, ez volt az Into the Night, itt a Sláger FM-en 10 perccel 5 óra előtt. Kimondott a nagy kihívás most az M0-as déli szektorán autózni, mind az M1-es, mind az M5-ös felé. Vár örökre útakadály, de hamarosan mondom a részleteket. Minden esetre, ha arra indulnak, akkor legyenek nagyon, de nagyon türelmesek, vagy növesztenek szárnyakat. Szárnyakat adnak nekünk a dalok, Ortutai Dóri, és a hírek érkezése előtt jön Vastag Csaba, és az Ugye érzed?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Legyél parki arc. Költöz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
6: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
7: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
8: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
9: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
13: Felség, egy jó szundi belefér.
14: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Magyarország megfelelően felkészült a téli időszakra. Burkolatjavítások kezdődnek az M1-es, az M7-es és az M0-es térségében. Társadalmi egyeztetésre bocsátották Budapest környezetvédelmi programját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország megfelelően felkészült a térre. A földgáz ellátása már betárolt készletekből is biztonságosan fenntartható a gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint. A hazai gáztárolók töltöttsége jelenleg 77%-os, ami magasabb az Európai Uniós átlagnál és az egy évvel korábbi magyarországi színnél is. Az ország 5 földgáztárolója összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter gáz befogadására alkalmas, a rendelkezésre álló készlet pedig már meghaladja a 4,8 milliárd köbmétert. A tárca kiemelte, hogy ez a mennyiség a lakosság elmúlt időszaki éves fogyasztásának több mint másfélszerese. A fogyasztás arányos töltöttség Magyarországon 55%, szemben a 24%-os európai átlaggal. A tárca szerint a kedvező adatok biztos alapot nyújtanak a téli ellátás fenntartásához. Több ütemben végez burkolatjavítási munkákat a Magyar Közút, az M1 M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-as autóton. A munkálatok szombaton kezdődnek és várhatóan november közepéig tartanak. Október 17-e és 19-e között Budaörs térségében az M1-es és az M7-es autópálya szétválásánál lezárják a középső sávot, ezért az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet közlekedni. A Balaton irányába haladók számára lezárják az M0-as autótra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A terelt útvonal az érdi csomóponton keresztül vezet. A következő napokban további sávkorlátozások várhatók az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-as és a budaörsi csomópont térségében is. A további ütemekről később adnak tájékoztatást. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta Budapest új 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezetét a fővárosi önkormányzat. A dokumentum a következő évek legfontosabb környezetvédelmi céljait és feladatait határozza meg. A program három fő jövőképre épül. Az élhető Budapest célja a tisztább levegő, az egészségesebb környezet és a zöld felületek bővítése. Az ellenálló Budapest a klímaváltozás hatásaira való felkészülést, valamint a természeti értékek és a vizek védelmét helyezi előtérbe. Az önálló Budapest jövőképe pedig a fenntartható közlekedésre, a felelős erőforrás gazdálkodásra és az energiahatékonyságra épül. A főváros november 8-áig várja a budapestiek, valamint a civil és szakmai szervezetek javaslatait a program véglegesítése előtt. Kábítószerkereskedelem és kábítószerbirtoklás miatt emelt vádat egy 8 fős droghálózat tagjai ellen a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A vádirat szerint a feltételezett vezető 2022 nyarától marihuánát és kokaint értékesített, később pedig Spanyolországból szerezte be az árut egyik társán keresztül. A hálózat tagjai rendszeresen továbbadták a kábítószert viszont eladóknak, egyikük a vád szerint még a tanári naplójában is vezette a tartozásokat. A rendőrök 2024 májusában egy kecskeméti áruház parkolójában fogták el a főgyanúsítottat és élettársát, amikor egy 6,5 kiló marihuánát tartalmazó szállítmányt vettek át. A hatóságok egy másik 6,8 kilós szállítmányt is lefoglaltak, a kutatásokkor pedig kokaint, marihuánát, készpénzt és nagyértékű járműveket is találtak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
16: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Azt hiszem, hogy mostanság már nem kell gondolkodni azon, hogy bekapcsoljuk-e a fűtést. Egyértelmű, hogy bekapcsoljuk, hiszen most már nem csak a reggelek, de a nappalok is egyre hűvösebbek. Holnap reggel is 7-8 fokkal indul mindössze a napunk, délutánra pedig 16-17 fokot várhatunk, és eleinte felhős lesz még fölöttünk az ég, de napközben elvékonyodik a felhőzet, azonban teljesen kiderülni nem fog. Elszórtan még esőre is lehet számítani, elsősorban az ország északkeleti felén. Viszont jó hír a hétvégére, hogy jön egy kis meleg. Szombaton és vasárnap ugyanis 18-19-20 fok körül alakul majd az előrejelzések szerint a hőmérséklet is, akkor már sokat fog sütni a nap. Jön a segítség az úton lévőknek, továbbra is szinte járhatatlan az M0-as déli szektora, úgyhogy aki csak teheti, az próbálja meg valahogy elkerülni. Az M1-es autópálya felé, a 17-es és 14-es kilométer között, ez ugye érinti a Nagy Duna hidat is, lezárták a két külső sávot, két sávosra szűkült szakaszon pedig mintegy 8-9 kilométer jelenleg a torlódás, a többletmenetidő pedig akár 60 perc is lehet. Ugyan nagyon sokan próbálnak meg Egér útra lelni, úgyhogy elhagyják az autóutat, úgyhogy a környező utakon is telített a sávok. És ugyancsak az M0-as déli szektorát érinti, hogy az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoztak, a munkát már befejezték, úgyhogy a 14-es kilométernél újra minden sáv járható, viszont a torlódás még mindig 8-9 kilométer. Legyenek felettébb türelmesek. Nézzük, mi a helyzet a fővárosban. Baleset nehezíti a közlekedést a Boráros téren, a Petőfi híd Buda irányú felhajtóján. A forgalom itt egy sávban váltakozva tud haladni. Lassú a haladás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon mindkét irányban, valamint a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: És a sláger délután folytatásában sem maradunk ritmus nélkül, azonnal érkezik Harry Styles és az Aperture, előtte azonban Rose és Bruno Mars ad egy kis jó hangulatot a hazaúthoz, az Apt forog tőlük, én Kiskata vagyok, jó rádiózást!
17: Napjainkban ez a sláger! Slá.

Egyszer voltam a Favil koncerten, hát tátott szájjal néztem a bandát. Ez volt a Sound Like a Melody című daluk itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy önökkel tarthatok, és nagyon remélem, hogy találkozunk hétvégén is, hiszen jön a középkori vár napja, a törökkori Buda családi nap a Vármúzeumban ezen a hétvégén. Szombaton egész napos programmal várják a családokat, ahol a korszak legkiválóbb hagyományőrző csapatai és művészei keltik életre a történelmet. Lesznek itt fegyverropogással kísért felvonulások, amik felidézik a korabeli csaták hangulatát, de a keleti kultúra és a kézművesség titkaiba is bepillanthatunk. És hát érkezik a Hollóének Hungarika zenekar, akik mindehez reneszánsz dallamokkal adnak alaphangulatot. Igazi időutazás lesz ellátogatni. De egyébként a szervezők azt javasolják, hogyha valaki még inkább szeretné a középkort megidézni, az nyugodtan érkezzen korhű öltözékben, jelmezben. Jó kis buli lesz, mindez tehát szombaton a Vármúzeumban. Itt a Sláger FM-en pedig hamarosan kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy lehet lassan gondolkodni azon, hogy milyen dallal szeretnék földobni a délután nyugat estéjüket. 0630303095 és hát nem csak a kívánságokat, de a közlekedési infókat is várom, és már megyünk is tovább Miles Smith dalával, szól a Stargazing.

0: Brian Adams dala szólt, ez volt a Cloud Number 9 itt a Sláger FM-en, és egyre szebben derül fölöttünk az ég, tényleg már lehet érezni a simogató napsugarakat, élvezzük ki, mert hamarosan, egészen pontosan 17 óra 58 perckor lenyugszik majd a nap, de hogy milyen időjárás vár ránk holnap, és hogy mi a helyzet jelenleg az utakon, gyorsan annak is utána nézünk itt a Sláger FM-en, utána pedig Damiano David, The First Time című dala, csempész egy kis romantikát a délutánunkba.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Oldtimer Show. 100 évnél öregebb automobilok, motorbiciklik, gőzmozdonyok.
5: 500 válogatott oldtimer jár.
4: Belépőjegyet 15 ajándék közül nyerhet.
5: Főnyeremény egy út és Mercedes.
4: Október 17-én és 18-án.
1: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Minőség is, kényelmes is.
7: Télre is, nyárra is.
8: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
9: Költséghatékony is, megbízható is.
10: Kislakásba is, nagyházba is.
11: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
12: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
13: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
14: A Sose Halunk Meg musical december 6-án a MOM Sportban. Humor, vagányság és Dés László felejthetetlen dalai. Jegyek a kultix.hu-n.
15: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
16: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
17: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxikoszi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
18: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
19: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
20: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Észak felől továbbra is hűvös, de változó nedvességtartalmú levegő áramlik fölénk. Ennek köszönhetően az ország északkeleti felén holnap is több helyen előfordulhat eső, esetleg záporzivatar, de holnap napközben folyamatosan csökken majd a felhőzet, a délutáni órákban pedig több napsütést várhatunk. Kora reggel mindössze 7-8 fok lesz, délutánra pedig 16-17 fokot ígérnek a meteorológusok. Pénteken pedig már sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből. Legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. Délutánra pedig ismét 16-17 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Információink szerint történt egy baleset a Bocskai utca Fehérvári út kereszteződésénél, ezért a környéken hatalmas torlódás alakult ki, de nagyon nagy a torlódás szinte mindenhol Dél-Pesten, illetve emellett Soroksár, Szigetszent Miklós, Halásztelek és Csepel útjain is, az M0-ás déli szektorán, ugyanis a Deák Ferenc hídon az M1-es autópálya felé lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket, a 11. kerületben pedig a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után a gázvezetéket javítják, ezért itt is lezárták a külső sávot, és átépítés miatt az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre készüljenek. A Dankó utcában is dolgoznak, itt a csatornát újítják fel, ezért a Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt lezárták, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca közötti szakaszon pedig útszűkület okoz lassulást. Jó utat!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Kamraddal a Szögőd itt a Sláger FM-en, és én is azt kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat. Ehhez pedig, hogyha hozzáadhatok, akkor mondják meg, hogy mit. A hírek után ugyanis indul a kívánságműsor az önök üzeneteivel és kedvenc dalaival. 7 perccel járunk egyébként 6 óra előtt, úgyhogy már is jönnek a friss infók, de előtte még Rácz Gergő és Orsovai Reni dala a mostantól.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Felszabadította az EU Magyarország számára a 4,2 milliárd eurónyi forrást. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága. A lakáspiacon Veszprém továbbra is a legdrágább megyeszékhelyek közé tartozik. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadult fel, és ismét elérhetővé válik az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók számára. Az Európai Unió tanácsa kedden a tagállamok konszenzusával döntött az eljárás lezárásáról, miután értékelésük szerint az új magyar kormány reformjai előrelépést hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A több mint 4 éve tartó eljárás során korábban a közbeszerzési rendszer hiányosságai, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt zárolták a forrásokat. Javult a balatoni vasúti közlekedés pontossága, miközben az utasok száma is nőtt az idei nyári szezonban, közölte Vitézy Dávid. A déli és az északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron több mint 1 milliárd forint értékben végeztek pályafelújításokat. Az északi parti vasútvonal pontossága a legforgalmasabb hetekben a tavalyi 65-ről 72%-ra emelkedett. A H1-es balatoni járatokon a főszezonban több mint 1,2 millió utast regisztráltak, 4,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Megtorpant a magyar lakáspiac. 2026 második negyedévében országosan 1,4%-kal csökkentek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Veszprém továbbra is a legdrágább megyeszékhelyek közé tartozik. A használt lakások átlagos négyzetméterára az első negyedévben 891 ezer forint volt. Egy éves összevetésben 13,6%-os drágulást jelent, az előző negyedévhez képest viszont már csökkent az átlagár. A Balatonnál szinte teljesen megállt az éves áremelkedés. A térségben 843 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, ami 0,3%-kal több, mint egy évvel korábban. Veszprém megyében az idei első fél évben 151 új lakás készült el, 16%-kal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az építési engedélyek száma ugyanakkor emelkedett, ami a következő időszakban több új beruházást vetíthet előre. A hétvégi esőzések hatására újabb 1 cm-rel emelkedett a Balaton átlagos vízállása, amely kedden reggel elérte a 31 cm-t. A tó felszínére október 10-én átlagosan 35 mm csapadék hullott. Balaton Kenesén és Keszthelyen 43, illetve 42,8 mm-t mértek. A vízállás a partmenti mérőhelyeken eltérő, Siófokon 33, Balaton Szemesen 35 cm-t mutattak a műszerek. Horváth Ákos, a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium vezetője szerint a tó valószínűleg már elérte az idei legalacsonyabb vízállását. Az őszi lehűléssel csökken a párolgás, így a szakember az év hátralévő részében már nem számít további vízcsökkenésre, a következő hónapokban pedig lassú emelkedést valószínűsít. A következő strandszezonra készülve több fejlesztést terveznek a balatonalmádi Budatavastrandon. A tervek szerint 5 nagyobb fát ültetnek, emellett virágosítással és a meglévő zöld felületek szépítésével teszik rendezettebbé a területet. Korszerűsítenék a strandkabinokat is, megőrizve a balatoni hangulatot. Emellett felújítanák a pénztárakat és a tárolóhelységeket, hogy a bérlők a következő nyáron már megfelelően karbantartott helységeket használhassanak. A fejlesztések tervezése már zajlik, a megvalósítás részleteiről később adnak tájékoztatást.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Csütörtökön kezdetben még sokfelé számíthatunk felhős időre, de napközben szépen elvékonyodik és felszakadozik a felhőzet, azonban a reggeli délelőtti órákban elszórtan, különösen az ország északi részén még jöhet csapadék, de nem jelentős mennyiségben. Napközben megélénkül a légmozgás, hiszen elér bennünket egy újabb hidegfront, szerencsére ez gyengécske hidegfront lesz, úgyhogy nagyobb lehűlést nem hoz, sőt, hétvégére emelkedik majd a hőmérséklet. Csütörtökön pénteken 16-17, szombaton vasárnap 18-20 fok lehet odakint. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy még mindig nagyon nagy a torlódás a Bocskai út, Fehérvári út kereszteződésén és a környéken, mert korábban történt itt egy baleset, hogyha minden igaz, már nincsen útakadály, viszont innen nem messze történt egy újabb koccanás a Bartók Béla úton, úgyhogy most ez akaszthatja meg a forgalmat. Az M0-as déli szakaszán pedig az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik emiatt. A 17-es és 14-es kilométer között lezárták a két külső sávot és a két sávra a szűkült szakaszon. Most is 8-9 km a torlódás, és szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé is tapasztalható torlódás, ugye korábban itt is volt munkavégzés, jelenleg 3-4 kilométeren araszolnak a járművek. Készüljenek arra is, hogy lezárták a II. János Pál pápa teret a Fiumei út felé a Kun utca előtt, mert javítják a csatornát. A Tölgyfa utcában a Fekatesos utcánál közműépítés miatt van félpályás útzár, a Basa utcában pedig szintén félpályás az útzár a Kőér utca közelében, itt elektromos közművet telepítenek, a váltakozó irányú forgalmat jelzőőr segíti, legyenek türelmesek és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A kívánság műsorban pedig Zsanett kérését teljesíteném, aki a kislányának, Anitának küldi Léna Meyer Landrut Satellite című dalát. Azonnal érkezik a dal, Eszter pedig azt írja, hogy kolléganőjének, Gabinak küldi Pinktől a Trustfall-t, úgyhogy ezzel indulunk.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a slágerek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a Boys Don't Love forgott, ez volt a Picture of You, és ez már a kívánság műsor. Én pedig Kiskata vagyok, és várom az üzeneteket 0630 30 30 95 8 a számunk, sőt, akár föl is hívhatnak bennünket ezen a számon. De mielőtt tovább mennénk a kérésekkel, ellátogatunk az Óbudai Kulturális Központban, ahol pénteken este egy nagyon izgalmas előadás vár bennünket az Orfeumok és mulatók világáról, vagyis az éjszaka zenéjéről, vagy egy bárzongorista éjszakájáról. Ugye a bárzongoristák virágkora a két világháború közti időszak volt. Ők voltak annak a korszaknak a virtuózai, akik estéről estére brilliáns technikával, sokszor hosszú órákon át megszakítás nélkül kísérték a bárok éjszakai életét. Ezt a varázslatos, letűnt világot idézi fel nekünk Bősze Ádám a tőle megszokott kötetlen stílusban két nagyszerű művésszel, Jordán Adél színésznővel és Cséki Kálmán bárzongoristával. Tehát pénteken este az Óbudai Kulturális Központban. Fú, nagyon klassz lesz. No, de itt a Sláger FM-en mit játszon a Sláger FM bárzongoristája önöknek? 0630 30 30 95 8. Ricsi azt írja, hogy a Halott pénz gyerekek című dalát szeretné küldeni mindenkinek, aki szereti. Hát én már is forgatom ezt a dalt, többek között magamnak, mert nekem is nagy kedvencem, de előtte Adrien kérését teljesítem. Szia Kata, páromnak ma van a szülinapja, neki szeretném, ha lejátszanád Nick Cash-ot, The Riddle című dalát, mert ez a kedvence. Üzenem neki, hogy nagyon sietek haza, nehogy elkezdjen nélkülem ünnepelni. Hát az ember úgysem szívesen fújja el a tortán egyedül a gyertyát, úgyhogy Adri, biztos vagyok benne, hogy a párod meg fog várni. Már is érkezik Nick Cash-ot, The Riddle, és én is boldog szülinapot kívánok!

0: Törje vihar a szárnya.
1: Mindig csupa libabőr leszek ettől a daltól. A halott pénztől szólt a gyerekek itt a Sláger FM-en is. Ez a Sláger FM kívánság műsorra repülünk is tovább. 0630 30 30 95 8 a számunk. Ide írt nekünk Nóri. Hello, Kata, szeretnék kérni egy Gwen Stefani számot. Nóri, remélem jó lesz a Somebody Else Is, mert ezt választottam ki neked, és Vivien kérését is szeretném teljesíteni. Sziasztok, Vivien vagyok. A túlóra mellé szeretnék kérni egy Benson Boone számot. Hát Vivien, akkor kitartást kívánok neked. Már is forog a Mr. Electric Blue.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnap napközben fokozatosan csökken majd fölöttünk a felhőzet, bár a délelőtti órákban még lehet számítani, különösen az ország északi felén és középső tájain elszórtan csapadékra. Reggel megint hideg lesz, de ezzel már nem csodálkozunk. 7-8 fokkal indul a napunk, délutánra pedig mindössze 16-17 fokot ígérnek, és szintén 16-17 fok várható pénteken is, bár akkor már jóval több lesz a napsütés, és a hét utolsó munkanapján már az előrejelzések szerint sehol nem érkezik csapadék, hétvégére pedig még egy pici melegedést is kapunk, szombaton 18-19, vasárnap pedig 19-20 fok lehet odakint, és várhatóan sok lesz a napsütés. Szétnézünk az utakon, továbbra is erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Váci úton kifelé, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán, de az M0-as déli szakaszán a Deák Ferenc hídon végzett munkálatok miatt Soroksáron, Szigetszentmiklóson, Halásztáken, Csepelen, illetve Délpest térségében is szinte mindenhol torlódásra kell készülni. Figyeljenek arra is, hogy tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, mától a Dombóvári úton, a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni. Lezárták a II. János Pál pápa teret a Fiumei út felé a Kun utca előtt, mert javítják a csatornát, és szintén csatornát javítanak a 8. kerületben a Dankó utcában, itt a Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt zárták le, és a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület nehezíti a haladást, és lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát, az Arató utca és a Kertész utca közt vízvezeték építés miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Billy Joel dala szólt, ez volt a The River of Dreams itt a Sláger FM-en, ez pedig a kívánság műsor 0630303958, ide várom az üzeneteket, szeretnék sok kérést teljesíteni, egészen 8-ig állok szíves szolgálatukra, de mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, keresünk valami jó kis olvasnivalót a bekuckózós időszakra, ebben segít nekünk az őszi Margó Irodalmi Fesztivál, amely holnaptól egészen vasárnapig vár majd bennünket a Millenárison, illetve a Nemzeti Táncszínházban. A rendezvényen magyar és nemzetközi szerzők mutatják be új könyveket. Lesznek külön programok a gyerekeknek, természetesen lesznek beszélgetések és színpadi programokban sem lesz hiány. A Nemzeti Táncszínházban például holnap este láthatjuk a Mordái című előadást, amellyel Sebő Ferenc életműve előtt tisztelegnek majd, szóval ez a program megint csak kihagyhatatlannak ígérkezik. No de lássuk, mivel megyünk tovább. Szia Kata, Anna vagyok a Dugóban, arra szólok éppen hazafelé, örülnék egy Kovalszky meg a Vega dalnak. Hát a drága Anna, kitartást kívánok neked, már is forog, amit mondjak még. Előtte azonban Dia kérését teljesít. Aki Michael Stambello Maniac című dalát szeretné küldeni Anna Marinak azzal az üzenettel, hogy jóból is megárt a sok, jelentsen ez bármit is. Jön a dal!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Phil Collins dalát hallottad, You Can't Hurry Love, ez pedig a kívánság műsor, de most jönnek hamarosan a friss információk Ortutai Dóritól, előtte azonban még gyorsan továbbítom Lívia üzenetét. Szia Kata, barátnőmnek Erikának üzenem, hogy nagyon büszke vagyok a sikereire, jó látni, ahogy minden vágyát megvalósítja, és küldöm neki az Airi Mafia Volt egy álmom című számát. Remek dalválasztás, Erikának forog. Volt egy álmom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Emmanuel Macron lesz Magyar Péter díszvendége október 23-án. Újra megnyílik az Erasmus program a magyar hallgatók előtt. Megvan a Magyar Nemzeti Levéltár új vezetője. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-i ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvény sorozat lesz, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, és a parlamentben díszülést tartanak. Magyar Péter hozzátette, hogy az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket, itt lesz Emmanuel Macron francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, és itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői is. A 2026-2027-es tanévtől ismét pályázhatnak az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és a felsőoktatási intézmények pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa program lehetőségeihez. Orbán Anita külügyminiszter közlése szerint az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás. A külügyminiszter hozzátette, az Európai Bizottság szeptember végén úgy értékelte, hogy Magyarország jelentős lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az uniós pénzügyi érdekek védelme érdekében. Szed Balázsa az eddigi megbízott főigazgatót nevezte ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatójának, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A főigazgatói munkakörre augusztus 19-én írta ki a nyilvános pályázatot a szaktárca. Szed Balázs korábban gyűjteményi főigazgató helyettesként dolgozott, az elmúlt hónapokban pedig megbízott főigazgatóként vezette a levéltárat. A Karitáció Alapítvány gyógyító bohóc doktorai immár 14. alkalommal hirdetik meg hagyományos karácsonyi csoki gyűjtésüket. Céljuk, hogy az ünnep örömét azok a gyerekek is megélhessék, akik a karácsonyi készülődés napjait betegségük miatt kórházban töltik. Egy táblacsoki apró figyelmességnek tűnhet, de egy kórházi ágyon fekvő gyermek számára sokkal többet jelenthet. Annak üzenetét, hogy valaki gondol rá, és szeretné szebbé tenni a napját. A bohóc doktorok a felajánlott csokoládékat karácsony előtt személyesen juttatják el a gyermekhoz. Játékot, nevetést és biztatást is ajándékozva a kisbetegeknek. Az alapítvány további gyűjtőpontok jelentkezését is várja. Olyan segítőket keresnek a fővárosban is, akik vállalják a helyi felajánlások összegyűjtését és eljuttatását a Szegedi Központba december 18-áig. Október 15-e és 25-e között rendezik meg a 15. szemrevaló filmfesztivált a Toldi és a Művész moziban, ahol a német nyelvterület friss filmjeiből válogatnak. A Németországból, Ausztriából és Svájcból érkező alkotások között több díjnyertes film is szerepel, köztük az Űr a szívben, az Apaföld, a Kála, a Róz és az Esti műszak. A fesztivál holnap a Toldi moziban az Űr a szívemben című filmmel nyílik, majd október 16-a és 25-e között a Művész moziban folytatódik, több vetítést, beszélgetést és közönség találkozó is kísér. Budapest komoly esélyekkel indulhat a 2036-os nyári olimpia rendezéséért folyó versenyben, a 2024-es Párizsi Játékok nemzetközi igazgatója szerint. Sophie Loran az M4 Sportnak azt mondta, a magyar főváros egyik nagy előnye, hogy már számos sikeres világversenyt rendezett, emellett a legtöbb szükséges sportlétesítmény is rendelkezésre áll, ráadásul ezek jelentős része a Duna közelében található. A szakember szerint a magyarok sportszerető nemzetet alkotnak, ami szintén fontos szempont egy olimpia pályázatánál. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt a rendező országról. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet odakint, már időjárás tekintetében mindössze 10 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Hát ugyan vannak még fölöttünk felhő pacák, de az éjszakai órákban számíthatunk arra, hogy ezek megsűrűsödnek majd, és elszórtan csapadék is érkezhet. A kora reggeli órákban is sűrű lesz még fölöttünk a felhőzet, de napközben folyamatosan felszakadozik majd. A zártabb felhőtakaró miatt holnap reggel egy picit enyhébb lesz. A reggelünk 7-8 fokkal indulunk neki a napnak, délután pedig 16-17 fok várható. Már is megnézzük, hogy most mi a helyzet az utakon. Erős még a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a pesti alsórakparton pedig a Lánchíd felé mindkét irányból, de még a Rákóczi úton, illetve az Üllői úton közlekedők is lassabb haladásra számíthatnak, de lassan túljutunk a mai délutáni csúcson. Városon kívül azonban komoly problémát okoz az M0-ás autóúton, hogy a déli szektorban az M1-es autópálya felé a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, ugye ez a Nagy-Duna hidat is érinti, a két sávra szűkült szakaszon még mindig 8-9 kilométer a torlódás, és hát mivel sokan próbálnak megkerülni, ezért a környező utakon is telítettek a sávok. Vissza a fővárosba, a 22. kerületben lezárták a Badacsony utcát, az Arató utca és a Kertész utca közt vízvezetéképítés miatt, a vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, és tart az átépítés az Üllői úton, ezért itt befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkület fogadja az autósokat. Vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És a kívánságműsor folytatásában Kinga kérése teljesül, aki azt írja, szia Kata, megköszönném, ha lejátszanád a Ha zene szól című dalt. Oké, már is érkezik, előtte azonban Bicának érkezik Eric Iglesias és Nicole Scherzinger közöse, a Heartbeat.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan George Harrison-tól szólt a Got My Mind Set on You, és önök a kívánság műsort hallgatják, én pedig igyekszem minden kérést, óhajt-sóhajt teljesíteni, és hát ugye a fáknak is volt egy hatalmas nagy kívánsága idén nyáron, és ezt végre egyre több ember meghallotta, ez a kívánság pedig csupán annyi volt, hogy vízelt. Itt a fővárosban pedig holnap kezdődik, és egészen szombatig tart a Budapest Fa Fesztivál. Holnap 6 órától egy szakmai beszélgetéssel és az azt követő művészeti eseménnyel nyitják majd meg ezt a programot. Matuzsá lemek alatt címmel Bojtár Iván András, a 10 millió fa vezetője, Kálai Márton fotográfus, Koncz Péter ökológus és Litkai Gergely beszélgetnek majd. Ez a program az Arkéban lesz majd is ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Pénteken pedig a Szent István Parkban akár közös faültetésen és esőtáncon is részt vehetünk majd. Ide 6 órára várnak mindenkit. Ez viszont nem regisztráció köteles, és minden több embert várnak, hogy igazán hatásos legyen majd az esőtánc. No de az esőtánc mellé azért kell a zene is. Erről gondoskodhatnak itt a Sláger FM-en a kívánság műsorban 0630303095-8. Ide írják meg, hogy mit szeretnének meghallgatni. Szia, szeretném kérni a Cat's Eye Animal című dalát a nagynénikémnek és mindenkinek, aki szereti. Lászlótól jött ez az üzenet, én pedig örömmel teljesítem a kívánságát. És szia, Kata, egy Kim White számot szeretnék kérni a legjobb barátnőmnek, Enikőnek, mert építkeznek. Kitartást kívánok neki, köszönöm. Évi írta hát ezt az üzenetet Enikőnek az építkezés mellé, akkor én is sok erőt kívánok. Szól neki már is Kim White-tól a You Came.

0: Ez volt Olivia Dean dala, Man I Need itt a Sláger FM-en, és tart még a kívánság műsor, hát bőfél órán át van lehetőségük kérni a kedvenceket. 0630303095-8 ide írjanak. Máté azt írja, hogy Briginek szeretne kérni egy dalt, mert szeretné kiengesztelni Teddy Swims-től a Bad Dreams-t választotta neki, úgyhogy azonnal Briginek énekel Teddy Swims, de előtte még itt van Csabi üzenete. Szia kedves Kata, ma van feleségemmel megismerkedésünk 30. évfordulója. Bár voltak nehéz időszakok, nem lehetek neki elég hálás, hogy kitartott mellettem. Küldöm a Magna Cum Laude köszönet című dalát. Csabi, ez egy nagyon szép üzenet. Még sok-sok boldog, szeretetben, szerelemben együtt töltött időt kívánok nektek.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Na nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Most 9 fok van odakint, az éjszakai órákban 7-8 fokig csökken a hőmérséklet, viszont felhők gyűlnek majd fölénk, amikből elszórtan, különösen az északi ország részben esőre is lehet számítani. Aztán holnap napközben szépen fokozatosan kiderül az egünk, de teljesen kiderülni nem fog, tehát maradnak felhők, úgyhogy alapvetően inkább felhős időre számíthatunk, viszont a délutáni órákban már szakadozottabb lesz a felhőpaplan, azonban csupán 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, és hát mivel jön egy újabb hidegfront, megélénkül a légmozgás, úgyhogy ezt sem fogjuk majd igazán melegnek érezni. Az utakon is szétnézünk. Mostanra már egészen jól lehet közlekedni a fővárosban, és városon kívül is csillapszik az M0-ás déli szektorán a torlódás, ugye az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Egészen október 20-áig végeznek munkálatokat, és ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Hatalmas volt itt a torlódás. Most is még 5-6 kilométeren arra szól a kocsisor, de a korábbiakhoz képest ez már egészen jónak mondható. A következő napokra azonban érdemes úgy készülni, hogyha ezen az útvonalon kell autózniuk, akkor mindenképpen legalább egy órával előbb induljanak el, mert ma is 60-70 perccel megnőtt a menetidő a csúcsidőszakban. A fővárosban közlekedve pedig figyeljünk arra is, hogy a 10. kerületben lezárták a félútpályát a Basa utcában, a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek. A 4. kerületben a Kiserni utcában is félpályás az útzár a Görgei Artúr utcánál, mert javítják a csatornát, és lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát is, az Arató utca és a Kertész utca közt vízvezeték építés miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a

Pointer Sisters, I'm So Excited című dalaforgat, és olyan izgatott vagyok, vajon mi lesz a következő üzenet? 0630303958, lassan vége a kívánságműsornak, úgyhogy gyorsan kérjenek egy dalt. Mielőtt azonban egy újabb kérés teljesülne, a Néprajzi Múzeum felé vesztük az irányt, hiszen jön holnap a közösségi képfeltöltés és történetmesélés. A Néprajzi Múzeum ugyanis október 23-ára készül. Az a kérésük, hogy nézzük át odahaza a családi fotóalbumokat, és keressünk olyan emlékeket, amelyek kapcsolódnak október 23-ához. Lehetnek ezek akár nyomtatott papírképek, akár egy számítógépen elmentett emlékek. Válogassunk közülük, aztán látogassunk el holnap a Néprajzi Múzeumba, ahol egész nap tart a beszélgetés október 23-áról. Most mindenki elmesélheti a saját ünnephez kapcsolódó élményét, feltöltve azt egy nagy közös archívumba. Egyébként a feltöltést és a történetmesélést akár távolról is megtehetjük, nem muszáj ellátogatni a Néprajzi Múzeumba. Otthonról is van a történetmesélésre lehetőségünk. No de otthonról is lehetőség van kérni a kedvenceket, vagy éppen akkor is, hogyha még úton vannak. Nézzük is az SMS-eket. Szia Kata, szeretném a lejátszanát Billie Eilish Birds of a Feather című dalát, mindig feltölt energiával egy hűséges hallgatótok. Köszönöm, én köszönöm az üzenetet. Jön a dal!

Olykor mindenki égeti egy kicsit két végén a gyertyát, de aztán a legtöbben kinőnek ebből. Gudics Máté dalaszolt, ez volt az Égetem itt a Sláger FM-en, és leperegtek a Kívánság műsor homokúráján is a szemek, vagy akár azt is mondhatnám, hogy ez a gyertya is leégett. Na de még mielőtt meghallgatnánk a friss információkat, még egy kívánságot mindenképpen teljesítek, aztán holnap ígérem, innen fogjuk.

folytatni. Ezt az üzenetet pedig Gyöngyi küldte. Szia Kata! Mostanában mindenhol karácsonyi ajánlatokba botlom. Éppen ezért jutott eszembe egy dal, ami a következő hónapokra nagyon jó kívánság lehet, úgyhogy küldöm mindenkinek Geszti Pétertől a Mindenki legyen rohadt gazdag című számot. Gyöngyi, egyszerűen hibátlan a dalválasztás. Ez zárja a mai kívánság műsort.

0: turista.
1: Amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Steamy szerelmes éveim.
2: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük.
2: A reklám után. 103.1. Sláger FM.
9: Emmanuel Macron részt vehet az október 23-ai budapesti rendezvényen. Filmet forgatnak az Inutai erődőben. Újabb szakaszokon újulhat meg a balatoni bringakör. Köszöntöm Önöket, Szentély Fibori vagyok.
10: Köszöntöm Önöket, Portutai Dóra vagyok.
9: Magyar Péter egésznapos programsorozatot jelentett be október 23-ára, amelyen a tervek szerint Emmanuel Macron francia elnökist részt vesz. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azonban tudomása szerint nem jelezte érkezését. A tervek között szerepel parlamenti díszülés, rendezvény a Kossuth téren, vészelőadás az Operaházban, valamint fogadás a külföldi méltóságok számára a Nemzeti Múzeumban. A miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában az új legfőbb ügyészjelöltről is beszélt. Elmondta, hogy a TISZA frakció még nem tárgyalt Fejes Péter alkalmasságáról. Elmondta azt is, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása mellett egy új átfogó szabályozást is előkészítenek, amely a tervek szerint jövőre készülhet el.
0: A döntés 3 hónap múlva válhat.
9: Csak nem 200 középiskolás vett részt Veszprémben a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióban. A Padányi Katolikus Iskola 153 diákja több helyszínen dolgozott. Rendbetették a Laszkó Dezső Múzeum környezetét, megtisztították a Szent Anna kápolna környékét és a Mákus lépcsőt. A fiatalok az alsóvárosi temetőben elhanyagolt papír és szerzetes síremlékeket is kiszabadítottak a benőtt növényzetből, és hulladékot gyűjtöttek. A munkához a Lovasi László Gimnázium mintegy 20 jelenlegi és egykori tanulmányt is csatlakozott. Az országos kezdeményezés célja, hogy a fiatalok önkéntes munkával segítsék közösségüket, és szebbé tegyék környezetüket. A programot a katolikus, református és evangélikus egyház közösen szervezi.
0: A cél a pontosabb és megbízható.
9: Filmet forgatnak október 15-e és 21-e között az Inotai erőmű területén. A készítők önkéntes statisztákat keresnek. Nógrádi Maja és Kismárton, a Színház és Filmművészeti Egyetem két hallgatója diplomafilmjét egy háborús újtotta elképzelt világban játsszák. A történet szerint egy koncertet légiriadó szakít félbe, a helyszínt pedig később rögtönzött kórházzá alakítják, ahol sebesülteket és menekülteket látnak el. A forgatáshoz koncertlátogatókat, valamint menekülteket és sebesülteket alakító statisztákat várnak. A legtöbb önkéntesre október 18-án vasárnap lesz szükség, amikor a koncertjelenetet veszik fel, de néhány órás közreműködés is segítséget jelent. Jelentkezni a shortfilm.vera@gmail.com e-mail címen lehet, a telefonszám és a vállalható időpont megadásával. Mintegy 1,2 milliárd forintból újulhatnak meg a Balatoni Bringakör problémás szakaszai idén. A tervezett fejlesztések az északi part több települését érintik. Balatonkenese és Balatonfűzfő között, Balatonakalinál, Ábrahámhegy és Badacsonytomány között, valamint Szigliget és Balaton-Ederik térségében is dolgozhatnak majd. A beruházás célja, hogy a rosszabb állapotú burkolatok és útszakaszokat rendbe tegyék, illetve kényelmesebbé és biztonságosabbá váljon a kerékpározás. Emellett hosszabb távú fejlesztéseket is terveznek Tihon és Balatonkenese között, többek között Balatonfűzfő térségében, ahol új kerékpáros nyomvonal és vasúti átjáró létesülhet. A tervezés ezen a szakaszon júniusban lezárult, de a kivitelezés kezdete még nem ismert. Újra látogatható a Bánc feletti 489 méter magas Miklós Dávid csúcsán álló májától kiváltó. A Bakonyi építményt 2025 augusztusában zárták le baleset veszélyében. Miután a tartózvegkezet egyesen megjegyültek, a Belga ZRT elvégezte a szükséges javításokat, így ismét biztonságosan felkereshető a kilátó. A kilátó lábánál a pihenőpadokat és a tűzrakóhelyet is felújították. A helyszínt a Hajaki Természetvédő és Szabadidő Egyesület őszi túrái is
0: Ortikai hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legjobban.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Back to Black, és a te vagy az, akit a legjobban itt a sláger estében. Talán emlékeznek rá, múlt héten meséltem önöknek egy különös esetről, amit a természet produkált, mégpedig a Balaton egy kiszáradt területén. Balatonbogláron, a Tómederben, ott, ahonnan visszahúzódott a víz, megtermett a dinnye. Balatonföldváron pedig, képzeljék, paradicsom nőtt ki a Balaton medréből. Sőt, a kis paradicsombokron még termések is növekednek, igaz, egyelőre zöldek, és hát a hideg idő érkezte miatt kérdéses, hogy vajon beérnek-e a paradicsomszemek, valószínű egyébként nem, de ez is emlékeztethet bennünket arra, hogy az élet mindenhol utat tör magának. Valószínű ennek a növénynek a magjait is, akár csak a balatonboglári dinnyéjét, a madarak potyogtatták el. Hát a természetnek is van humorérzéke, itt a Sláger FM-en pedig már is a United-dal hallgatjuk meg úgy, hogy fókuszba kerül a szerelem, nincs ősz, nincs tél.

0: A Solveig és Takács Gergő dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a Minden tévedésem, és hát újabb közlekedési videó borzolja a kedélyeket. Ugye néhány nappal ezelőtt itt a Sláger FM-en is hallhattak arról az autósról, aki egy taxissal a motorház tetején hajtott tovább Budapesten. A legújabb hátborzongató eset pedig Dunaharasztén történt. Két fiatal egy világítás nélkül forgalommal szemben haladó autóst állított meg. Borden Petra és Somogyi Zoli pedig megtalálták a srácokat, akiknek hihetetlen lélek jelenléte valószínű életeket mentett.
1: Már is itt van velünk a két srác, aki azt a bizonyos videót készítette Dunaharasztin, amelyen az látható, hogy világítás nélkül a forgalomban szemben hajt valaki, akiről később kiderült, egy idős hölgy volt. Dávid és Dani, egy kertész és kertépítők a vonalban.
2: Oh, sziasztok, jó reggelt! Srácok.
3: Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
2: Először is nagyon köszönjük, hogy lehet, hogy sok ember életét mentettétek meg ezzel, de hogy volt olyan lélekjelenlétetek, hogy tudtátok azt, hogy oké, szólni kell a rendőrségnek, de meg is kell állítani ezt az autóst?
3: Igazából ott realizálódott bennünk, hogy ebből nagyon komoly probléma is lehet, amikor szembe jöttek nagy sebességgel 70-80-nal az autók, többen is egymás mögött, és az utolsó másodpercekben sikerült elkerülni, hála jó Istennek, a szembejövőknek a balesetet. Végig villogtunk mindenkinek, dudáltunk, vészvillogóval, cikázva mentünk, hogy a mögöttünk lévő autók ne tudjanak minket kielőzni, hogy ők nem látták a problémát, hogy mi volt elől. Igazából így.
1: Aha. És végül mi lett a megoldás? Mert a videó egy ponton így egyszer csak véget ér, de hogy az még hallatszik, hogy valamelyik őtök ugye szól a hölgynek, hogy hé-hé, hogy állj meg, és nem nagyon érti a felvétel alapján, amit így ki lehet belőle hámozni, nem is érti, hogy mi a baj, vagy hogy mi történik.
4: Hát igazából kiszálltunk az autóból, és oda mentünk, és megkérdeztük, hogy fogyasztotta alkoholt, mi a gond esetleg, és ugye mondta, hogy nem ivott, szédül, rosszul van, és igazából így ennyi, kiszállítottuk az autóból, adtunk neki vizet, és rosszul volt, azt mondta, nem fogyasztott alkoholt, már pedig fogyasztott igazából.
2: Jó, hogy ti úgy érzékeltétek. És a rendőröket megvártátok, míg megérkeztek?
4: Persze.
1: De egyébként mitől állt meg végül, vagy mikor állt meg? Mert egy ideig az, itt látszik a videó felvételen, hogy követitek, és próbáltok tényleg jelezni mindenkinek, meg hogy álljon már meg, de hogy miért állt meg? Azt tudjuk?
3: Igazából mi állítottuk meg, pontosabban Dávid barátom, ugye pirosra váltott a hévnek a lámpája, a hév pont akkor indult el a megállóból, ami ugye látszik is a felvételen, és a szembesávba haladt a hölgy, és álltak a szembesávba, tehát hogyha nem futunk utána, és konkrétan Dávid barátom csúnyán fogalmazva feltépte az ajtót, és leállította az autót, a hölgy az bement volna a hév elé.
2: Jézus Mária! Hát akkor srácok, nektek tényleg nagy köszönet!
4: Köszönjük szépen!
3: Csak tettük, amit tennünk kell.
2: Hát milyen jó lenne mindenki, így gondolkodni.
1: De utólag azért végig futott az agyatokon, hogy basszus, ebből baj lehetett volna már, mint rátok nézve.
4: Tehát, hát persze, én azért kalkuláltam itt a helyzetet, hogy nekem se legyen azért belőle gondom.
2: Persze.
4: Amikor kiszálltam a kocsiba, futottam, én azért körültekintő voltam, és ugye menet közben állítottam le a Toyotát, az autóját a hölgynek. Ugye ez körülbelül ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, 25-30-al ment ez az autó, és ugye én megkapaszkodtam az autóba, és menet közben kinyitottam az ajtót, és behajoltam gyorsan, és leállítottam az autót, kivettem a kulcsot, és rátettem a műszerfalra, és a hölgy megmondta, mi történt.
1: Aha. Úristen. Hát, mert ugye pont most volt a napokban az Ülői úti sztori, tudjátok, ahol meg valaki a motorház tetején vitt egy hölgy, egy taxist, akivel előtte valami afférja volt.
2: Igen.
1: Ilyen közlekedési szempontból. Hát jó, azért vigyázzatok magatokra, ez ne legyen feltétlenül, hát az a baj, hogy nehéz erre mit mondani. Ne legyen követendő példa, hogy így intézkedünk, mert abból még nagyobb baj lehet.
2: De
1: közben
2: ne legyen.
1: Köszönjük szépen nektek.
2: Hogy ne legyen. Hát ilyen helyzetben, de igen. Muszáj.
1: Jó, de hát nem mondhatjuk, hogy ugorj be egy mozgó autóba,
2: hát
1: tehát nem biztosunk senki.
2: Nem, azt nem mondhatjuk, de az, hogy így, mint a srácok, nyitott szemmel járjunk, és hogyha látjuk, hogy valami nagyon nagy baj van, és ezzel életeket tudunk menteni,
4: az
2: akkor ezt meg
4: kell tenni. Ezt nem tettük volna, meg akkor nagyobb baj is
2: így
4: történt.
2: Van,
4: ez volna nagy.
2: Úgyhogy köszi, srácok, nagyon.
1: Meg hát a másik tanulság, hogy egyre többen közlekednek furcsán, vagy vesznek részt furcsa állapotban a közlekedésben, hogy még amikor elsőbségünk van, ha zöld a lámpa, ha jobb kész, akkor is inkább tekintsünk körül, és próbáljuk meg megelőzni. Mert az, hogy én hiába vagyok szabályos, hogyha a másik nem az.
2: Igen.
1: Szóval mindenki vigyázzon magára, nektek meg még egyszer hatalmas köszi és elismerés. Szevasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok.
0: Hát tényleg elismerés és köszönet a két srácnak. Az eset pedig ugye megint csak felvetette azt a kérdést, kérdést, hogy érdemes lehet fontolóra venni, hogy életkorhoz kössék az autóvezetést, tehát ne csak alsó, de felső korhatára is legyen, bár ez nagyon-nagyon megosztó téma, hiszen nem vagyunk egyformák, másként változnak a reflexeink. Minden esetre holnap reggel is ébredjenek Pornán Petrával és Somogyi Zolival, a Sláger reggel 6 órától segít majd beindítani a napot, most pedig a pihenés mellé forog itt a Sláger estében Demjén Ferenc dala, a Lepihenni melletted.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan kellemes estét kívánok önöknek. Én Kiskata vagyok, és ugye 10-ig tölthetjük együtt az időnket, 10 után pedig érkezik majd Esmiller András a slágerkulttal. Az ő vendége pedig ma este többek közt Szabó Tamás szájharmonikás énekes lesz, a Mojo zenekar alapítója, aki egy olyan estéről mesél majd, amely a Mojo 15 éves történetéből válogat, kifejezetten a Laffert kúria adottságaihoz alakítva, mert hogy ott lesz majd a zenekarnak akusztikus koncertje ezen a hétvégén. Egy picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: A Mojo zenekarommal csinálunk egy akusztikus koncertet a Laffert kúriában, ez Harasztiban van. Ez is klasszicizáló épület, nagyon elegáns egyébként, nagyon szép kis egykori hát kúria volt. Az az igazság, hogy ez egy akusztikus koncert lesz. A zenekar alapjában véve nem akusztikus, elektromos gitárokat szoktunk használni például, de itt akusztikailag olyan a hely maga, hogy nem bírná ki az különösebben se a nagy dob felszerelése az elektromos gitárt. Például úgy, hogy teljesen fullba lemegyünk akusztikusba. Egyébként egy ilyen akusztikus koncertet már csináltunk 2014-ben Muzikumba. Egy szár mikrofonos felvétel. Mint ahogy annak idején csinálták ezt a 20-as, 30-as, 40-es években.
2: Abszolút, most vissza.
1: Abszolút, most visszakanyarodtunk egy ilyen. Igazából az az érdekessége a koncertnek még, hogy ugye részint mint 15 évesek vagyunk, és megpróbálunk egy koncertejéig visszaidézni az aranyéveket, idézőjelbe téve.
2: Voltak aranyévek?
1: Parancsolsz?
2: Melyek voltak az aranyévek?
1: Hát, ez egy jó kérdés. Én nagyon szerettem a Covidig.
2: Aha. Ott és volt egy váltás?
1: Áttörés volt a Covid. Ugye ez nagyon sok embernek ott megváltozott az élete, szerintem a kultúrában is egy érezhetően
2: az,
1: egy
2: az nagy, biztos,
1: nagy,
2: én,
1: nagy váltás van. És a Covid utáni, hát nehezen állunk talpra. Mindenféle egyéb okok miatt is.
2: Hát már látod, 5-6 év.
1: Igen, 5-6, igen, ez annyi.
2: És még mindig.
1: Hát ugye, mert gondolj bele, hogy a Covid az nem egy év volt, igazából az 3 év volt, igen. És mi akkor például készítettünk 2020-ban egy lemezt, ugye ez a második Covid év volt, mert már elkezdtük 19-ben, szóval ugye ez is egy folyamatnak a része volt, meg kellett, hogy jelenjen a lemez, és onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatosan ment le mindenféle kultúrája, hát mindenkinek tudom, megszorítások voltak, és a többi, és a többi, úgyhogy őszintén megmondom, hogy kicsit az előtte lévő időszakra jobban szeretek gondolni.
2: Na, de most valamit visszahoztok.
1: Igen, előre. Pontosan éppen ezért maga ez az akusztikus gondolatiság is onnan jött, hogy én nagyon pártolom az akusztikus zenét, nagyon szeretem a kora 20-as, 30-as éveknek a 1900-ról beszélek a blues zenéjét, ahol főleg az akusztikus zene dominál. Van egy másik oka is talán ennek, hogy nálunk most tuba van a zenekarban, tehát a basszus gitár helyett tuba van. Igen. Mazura Jancsi képviseli a tubás szekciót, és ez érdekes a hangszer, de az egyben egy óriási kihívás is, mert azért maga a tubának a lehetőségei teljesen mások, mint egy akusztikus gitárnak, vagy egy nagybőgőnek, úgyhogy ezt is szeretnénk egy kicsit jobban kiaknázni.
2: De jól szól?
1: Nagyon.
2: Szombaton meghallgatják.
1: Igen, pontosan szombaton leszünk.
2: Mennyit kell készülnötök egy ilyen akusztikus koncertre?
1: Hát változó, ugye tényleg az van, hogy a legfontosabb az, hogy nem minden szám, ami megszületik elektromosan, illetve akkor így fogalmaznék inkább, hogy minden számot, amikor az ember megír, akkor van a számmal kapcsolatosan egy hangkép a fejébe. Uh-huh. Ez a hangkép, akár egy hangnem is, nagyon sok zeneszerző még a hangnemhez is ragaszkodik. Ez nem mindig egy olyan mobilis, hogy az egyik pillanatról át lehet tenni mondjuk egy teljesen elektromos hangképet egy akusztikus.
2: Hát csak hogy értsék, ha hallgatok, ezt nem lehet lehaknizni.
1: Ez nem lehet lehaknizni, itt át kell dolgozni a számokat, legalábbis a számoknak a jelentős részét új, ráadásul, hogy megismeri azért a közösségben, az se hogyha tudják, hogy mi fel. Tehát hogy a lényeg az, hogy dolgozunk ezzel a projekttel, És itt még ráadásul a hangképet is figyelembe kell venni, tehát bizonyos tempók, meg például dobszóló az nem fér bele sajnos, mert egyszerűen nem lehetne megmaradni ilyen akkora, tehát tényleg egy ilyen iszonyú hosszú lecsengésű, nagyon nagy zengetéssel rendelkezik a hely, úgyhogy vannak olyan figurák, amit a zenében egyébként egy sima koncerten bármikor bevethetünk, amit most ki kell hagyni, tehát pontosan a dobszóló és a többi, és a többi.
2: No, hát szóval... megint témánál vagyunk, ugye előtte pont a Zeneakadémiáról beszélgettem.
1: Igen.
2: Egy professzorral, és ott mindig felmerül a Zeneakadémiánál ez a, hát főleg a nagy terem esetében, hogy milyen a hangzás. De most mondod, hogy a Laffert kúriában is teljesen más.
1: Igen.
2: A hangzás. Egyébként már voltatok ott többször?
1: Én voltam.
2: Vagy te mentél?
1: Igen, én voltam. Én már voltam. Olivier, a gitárosunk is játszott ott, de egy szám maga, az teljesen más, mikor egy szám maga.
2: Hát ez az. De ugye most elmentek az akusztika, ráadásul ugye te mindig híresek voltatok a több szólamú énekekről. Egyébként az ének az akusztikban jobban érvényesül, vagy nincs ilyen?
1: De nagyon fontos az ének, igen. Sőt, hát ugye miután pontosan a többszólamúságról beszélünk itt, ez egy külön szerepet, főhangszerepet is kap.
0: Szabó Tamás lesz tehát ma este a Slágerkult vendége, és hát ne feledjék, október 17-én Dunaharasztin a Laffert kúriában jön a Mojo különleges akusztikus koncertje, most pedig jön egy különleges dal az Eddától, a Minden sarkon álltam már.

Ez volt a Gyémánt, a Kim Novák dala, a Hit a Sláger FM-en. Jó utat kívánok azoknak, akik még úton vannak. Ugye egész nap problémát okozott az a felújítás, amely az M0-es déli szakaszán zajlik, és ami miatt a déli Dunahidat, vagyis a Deák Ferenc hidat is részben lezárták az M1-es autópálya felé. Itt most információink szerint nincs torlódás, viszont hogyha holnap erre felé vezet az útjuk, akkor készüljenek rá, hogy akár csak ma, holnap is megnőhet a menetidő 60, akár 70 perccel is a legforgalmasabb időszakokban. Kerülni sem nagyon lehet, mert sokan próbáltak megkerülni ma is, és ezért a környező utcák is teljesen telt házasak voltak. Egyébként itt a munkálatok, hogyha minden igaz, október 20-áig tartanak, addig kell csak kibírni. Itt a Sláger FM-en pedig már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még szól Rutka Róbert és Jamie Winchester dala, az It's

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarország megfelelően felkészült a téli időszakra. Burkolatjavítások kezdődnek az M1-es, az M7-es és az M0-es térségében. Társadalmi egyeztetésre bocsátották Budapest környezetvédelmi programját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország megfelelően felkészült a térre. A földgáz ellátása már betárolt készletekből is biztonságosan fenntartható a gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint. A hazai gáztárolók töltöttsége jelenleg 77%-os, ami magasabb az Európai Uniós átlagnál és az egy évvel korábbi magyarországi színnél is. Az ország 5 földgáztárolója összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter gáz befogadására alkalmas, a rendelkezésre álló készlet pedig már meghaladja a 4,8 milliárd köbmétert. A tárca kiemelte, hogy ez a mennyiség a lakosság elmúlt időszaki éves fogyasztásának több mint másfélszerese. A fogyasztás arányos töltöttség Magyarországon 55%, szemben a 24%-os európai átlaggal. A tárca szerint a kedvező adatok biztos alapot nyújtanak a téli ellátás fenntartásához. Több ütemben végez burkolatjavítási munkákat a Magyar Közút, az M1 M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-as autóton. A munkálatok szombaton kezdődnek és várhatóan november közepéig tartanak. Október 17-e és 19-e között Budaörs térségében az M1-es és az M7-es autópálya szétválásánál lezárják a középső sávot, ezért az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet közlekedni. A Balaton irányába haladó számára lezárják az M0-as autótra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A terelt útvonal az érdi csomóponton keresztül vezet. A következő napokban további sávkorlátozások várhatók az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-as és a budaörsi csomópont térségében is. A további ütemekről később adnak tájékoztatást. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta Budapest új 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezetét a fővárosi önkormányzat. A dokumentum a következő évek legfontosabb környezetvédelmi céljait és feladatait határozza meg. A program három fő jövőképre épül. Az élhető Budapest célja a tisztább levegő, az egészségesebb környezet és a zöld felületek bővítése. Az ellenálló Budapest a klímaváltozás hatásaira való felkészülést, valamint a természeti értékek és a vizek védelmét helyezi előtérbe. Az önálló Budapest jövőképe pedig a fenntartható közlekedésre, a felelős erőforrás gazdálkodásra és az energiahatékonyságra épül. A főváros november 8-áig várja a budapestiek, valamint a civil és szakmai szervezetek javaslatait a program véglegesítése előtt. Kábítószerkereskedelem és kábítószerbirtoklás miatt emelt vádat egy 8 fős droghálózat tagjai ellen a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A vádirat szerint a feltételezett vezető 2022 nyarától marihuánát és kokaint értékesített, később pedig Spanyolországból szerezte be az árut egyik társán keresztül. A hálózat tagjai rendszeresen továbbadták a kábítószert viszonteladóknak, egyikük a vád szerint még a tanári naplójában is vezette a tartozásokat. A rendőrök 2024 májusában egy kecskeméti áruház parkolójában fogták el a főgyanúsítottat és élettársát, amikor egy 6,5 kiló marihuánát tartalmazó szállítmányt vettek át. A hatóságok egy másik 6,8 kilós szállítmányt is lefoglaltak, a kutatásokkor pedig kokaint, marihuánát, készpénzt és nagyértékű járműveket is találtak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Yeah.
1: Ez volt Fatima Dala, ha ragyog a szíve, mint a Sláger FM. Ragyogó estét kívánok önöknek, én Kiskata vagyok, és önök a Sláger estét hallgatják, benne pedig egy újabb szavazásról hoztam hírt önöknek. Ugye az év vége felé közeledve már készülünk 2027-re, és hát már lehet szavazni a 2027-es év rovarára. Három jelölt verseng egymással, egészen december 6-áig folyik köztük a küzdelem, addig adhatjuk le rájuk a szavazatainkat. A Magyar Rovartani Társaság ugye minden évben online szavazáson keresi az év rovarát, a kezdeményezésnek pedig természetesen az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a rovarvilág sokszínűségére, illetve az egyes fajok ökológiai szerepére és védelmük fontosságára. Az idei szavazás különlegessége, hogy mindhárom jelölt a futóbogarak családjába tartozik. Az egyik a bőrfutrinka, a másik az aranyos bábrabló, a harmadik pedig a szegélyes futrinka. Mindhárom igen különleges megjelenésű bogár, tudom, hogy sokakat kiráz tőlük a hideg, de szerintem kimondottan szépek. Szavazzanak hát önök is az év rovarára. Idén egyébként a párduc foltos hangyaleső dicsekedhet ezzel a címmel. Hogy melyiké lesz az elismerés 2027-ben, az rajtunk múlik. Egyébként azt megsúgom, hogy jelenleg a szegélyes futrinka vezeti a mezőnyt. No de, itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább. Az emberek dalával jön a 100 út.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Gáspár Laci dala szólt. Ez volt a Hagyd meg nekem odalt. Meglehetősen hideg van odakint, mindössze 8 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, viszont az a jó hírem van, hogy ennél jobban nem fog csökkenni az éjszakai órákban a hőmérséklet. Holnap reggel is 7-8 fokban indítjuk a napunkat. Napközben azonban 16-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, és bár a kora reggeli órákban még lehetnek fölöttünk felhők, sőt, elszórtan itt az északi ország részben még némi csapadék is várható, de napközben felszakadozik majd a felhőzet, is gyenge napsütést is kapunk, azonban élénk lesz a légmozgás, hiszen jön holnap egy újabb hidegfront, erre a frontérzékenyek külön készüljenek. Hétvégére kisimul majd az időjárás, sőt, szombatra, vasárnapra 18 és 20 fok közötti hőmérséklet értékeket ígérnek a meteorológusok. Na de ennyit az előrejelzésről, táncolunk, tovább jön Zoltán Erika és a Remete Lány.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a sláger.

0: Itt a Sláger estében Baby Gabi és Lányi Lala énekelt nekünk, ez volt az őrült szerelem, és hát őrült szerelem tombol köztünk és az internet között, már szinte levegőt sem kapunk az internet nélkül, és hát egyre több eszközünket tesszük fel az internetre, vagy használjuk interneten keresztül, azonban most történt valami olyan, ami megint csak ráirányítja a figyelmet arra, hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Erről beszélgetett ma reggel Porten Petra és Somogyi Zoli a Sláger reggelben Keleti Artúrral.
1: Egy kibertámadás miatt több száz francia szupermarketben hűtés helyett melegíteni kezdtek a hűtőberendezések, és rengeteg felolvadt élelmiszert egyszerűen ki kellett dobni. Nekem az egyik első gondolatom az volt, hogy mi a fenér van összekötve a hűtőszekrény az internettel, ugye? De hát ezt egyre többen otthon is megteszik.
2: Igen.
1: Az más kérdés, hogy valóban szükség van erre, hogy többet nyerünk ezzel, mint amennyit veszítünk, vagy nem tudom, egyáltalán milyen kockázatokat rejt mindez, erre lennénk kíváncsiak, úgyhogy felhívtuk Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az Informatikai Biztonság Napja alapítóját. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Magyarázd el, egyáltalán miért csatlakozik egy hűtőpult az internethez?
3: Hát az az igazság, hogy ezeknek az eszközöknek a hálózati csatlakozása, most egyelőre hívjuk ezt így,
1: okay,
3: mert ugye ez lehet internet, meg lehet sok minden más, ami aztán előbb-utóbb valahogy kijut az internetre, de a hálózati csatlakozásuk, informatikai csatlakozás alatt, nem elektronikai hálózatot értek, annak az az elsődleges értelme, hogy ezeknek a rendszereknek a működését valamilyen módon irányítani lehessen. Tehát információk érkezzenek az eszközből, például mondjuk egy ilyen élelmiszerláncnál fontos az, hogy a hűtőképpen milyen állapotban vannak, hány fokon, van-e valami problémájuk, esetleg, hogyha ez egy még okosabb eszköz, akkor van valami hiány bennük, vagy valami probléma velük, és az ellenkezője is szintén fontos lehet, hogy mondjuk, tudom én, van valami esemény, mondjuk túl meleg van, és távolról szeretné mondjuk az üzemeltető az összes hűtőnek a hőmérsékletét átállítani, anélkül, hogy egyesével oda kellene menni mindegyikhez, és ezt megtenni. Tehát egy modern bekötött világban, egy ilyen connected világban, Internet of Things dolgok internete, teljesen természetes, hogy az eszközökben lévő elektronikai dolgokat távolról irányítják, különösen nagyvállalatoknál, de egyébként otthon is, tehát én tökéletesen értem ezt az igényt. Mielőtt hazaér az ember, szeretné a valamilyen eszközét bekapcsolni, a légkondicionálót, a fűtést, a sütőt előmelegíteni, a mosást elindítani, hogy ne gyűrött ruhák kerüljenek elő belőle majd a nap végén. Tehát ezek részben kényelmi, részben pedig kifejezetten fontos funkciók.
2: Azt értem, Artúr, hogy mondjuk egy katonai támaszpontot vagy egy kórházat miért akarna valaki meghekkelni, hogy ott nem működjenek a dolgok. De azt mondjuk nem, hogy mi a cél azzal, mit akar demonstrálni, hogyha mondjuk egy szupermarketnek a hűtőpultjait próbálja meghekkelni.
3: Hát nézd, a társadalomnak a működéséhez és stabilitásához azt kell mondjam, hogy hamarabb hozzátartozik az, hogy a szupermarketekben van-e élelmiszer, és ez milyen állapotban van. Tehát az az igazság, hogy amióta hibrid hadviselés van, hektivizmus, államok támadnak meg más államokat, vagy hacker csoportok kiszemelnek áldozatokat, azóta hát sajnos egy fontos tényező lett az, hogy hogyan működik a társadalom, és mennyire biztonságos, és mennyire érzik magukat az emberek biztonságban. Nagyon sokszor volt már arra példa, Ukrajnától kezdve mindenféle országokon át Amerikáig bezárólag, hogy azért támadtak meg nem csak kritikus infrastruktúrát, tehát nem csak katonai létesítményt, vagy tudom, atomreaktort, vagy áramellátást, hanem egyéb hétköznapi eszközöket is, vagy rendszereket is, hogy egyrészt kipróbálják azt, hogy erre hogyan reagál valaki, akár egy társadalom is, vagy akár ennek az országnak, vagy adott országoknak a kiberbiztonsági kritikus infrastruktúra védelmi rendszere, tehát mit csinálnak egy ilyen helyzetben, részben pedig, hogy hogy reagál rá a társadalom, tehát hogy amikor mondjuk ezt ne adja Isten élesben próbálják ki, például intéznek egy valódi támadást, akár egy dróntámadást, akár egy valamilyen egyéb műveletet egy ország ellen, akkor megnézzék, hogy ezzel milyen hatást lehet elérni. Például a bankrendszernek a megkavarásával, mondjuk úgy, hogy egyáltalán nem működjenek a kártyaelfogadó terminálok és hasonlók, azzal óriási károkat lehet csinálni, nagyon komoly bizalomvesztés jelentkezik ilyenkor a társadalomban a a közszolgáltatások iránt, és egy ilyen hűtőpult akció is ugyanúgy megmutathatja ezt, hiszen hát nem beszélünk róla, igaz?
2: Hogyha egy statisztikát kéne mondanod, akkor milyen gyakoriak a kibertámadások? Tehát hány másodpercenként történik mondjuk ilyen?
3: Hát ez nem fog tetszeni.
2: Jaj, ne már!
3: De megkérdezted.
2: Igen, igazad van.
3: Szóval hát olyan 30-40 másodpercenként.
2: Micsoda?
3: Igen.
2: Akkor az napi szinten az borzasztó sok, az egy hatalmas szint.
3: Igen, és ez a probléma, ez mostanra egy ilyen 10 000 milliárd dollár problémává nőtte ki magát, a legnagyobb baj a világon. Tehát minden környezeti katasztrófa, minden egyéb, az ez után következik.
1: Mi az az eszköz, amit odahaza, tehát privát használatban te soha semmilyen körülmények között nem kapcsolnál össze az interneten, mert már tudjuk, hogy tényleg a mosógéptől kezdve mindent le. Értem, hogy kényelmes, hát én beprogramozom, hogy majd induljon el, és 5 óra múlva járjon le azt. Otthon a gépen is meg tudom tenni egy gomnyomással.
3: Ó, persze, ezeket ilyenkor mindig elmondja az ember, aztán megjelenik az a felhasználási eset, amikor valahogy, de azt most azért mégis így kéne, mert a gyerek, mert az iskola, mert mikor érek haza, mert a tanács, de mindegy, szóval válaszolva a kérdésedre, én azt hiszem, hogy előbb-utóbb mindent rá fogunk dugni. Tehát egy embernek ilyen 5-10 kütyüje lesz a következő 1-2 évben, ami vagy otthoni, vagy valami, és föl van dugva a netre. Egyetlen egy dolog van, amit én nagyon erősen, vagy talán kettő, amit javasolnék, az egyik, hogy vannak okos zárak, amik szintén nagyon jók, de azért az egy összetett kérdés. Tehát az, hogy mondjuk fizikai beléptetésnek a netre kitevése az erős, azt erősnek érzem.
1: Tehát ne nyissa ki a bejárati ajtót, vagy a garázs ajtót?
3: Igen, tehát ezeket erősnek érzem. A másik, amit mindig mondok, hogy kamerákat beltérbe, lakásokba pláne, azokat nem szabad szerintem kitenni a netre, mert abból fizikailag nagyon sok probléma keletkezik. De egyébként ezt még lehetne sorolni mindenféle konfigurációban. Tudod, az a baj, hogy a legtöbb ember otthon nem fog ezen nagyon sokat gondolkodni. Tehát egyszerűen nem csak a kényelem, hanem a praktikum, sőt időnként érdekes módon a biztonság is indokolja azt, hogy mondjuk, mit tudom én, vannak olyan okos eszközök, mondjuk nekem van olyan okos eszközöm, amiben van ilyen hangérzékelés, tehát hogyha üvegtörést, vagy valami érdekes zajt hall, AI van benne, akkor arról jelez. Ezt például szeretném, hogyha én megkapnám akkor is, hogyha bárhol vagyok a világban. Tehát, hogy
1: ez együtt van benne egy mikrofon, ami minden szavadat hallja, amikor otthon vagy, és nem törik össze az üveg.
3: Hát igen. Ez szerintem egy másik beszélgetés.
1: Szerintem gondolkozz el ezen, Artur, én azt javaslom. Köszönjük szépen Keleti Artúrnak. Szevasz!
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Most egy kicsit elkezdtem örülni annak, hogy én nem szeretem az interneten keresztül használni az otthoni eszközeimet. No de ugye tudják, hogy a Sláger FM akár az interneten keresztül is hallgatható, gyakorlatilag bárhol, a világ bármely pontján, akár mobil applikációnkon keresztül is, úgyhogy ha még nem töltötték le, akkor mindenképpen tegyék meg, mi pedig megyünk tovább. Jetlag és Márcs közösével jön az Égen át, a Sláger reggel pedig holnap is ébreszti majd önöket.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger.

Ez Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Forgalomba állt az új kaflotta 44. járműve is Budapesten. Sikeres tüdőműtéten esett át 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Október 15-i hatállyal lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatói tisztségéről Láng István. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a poszt betöltésére pályázatot írnak ki, az intézmény vezetését átmenetileg Gacsály József főigazgató helyettes veszi át. A tárca lemondás okáról nem közölt részleteket. Hazai és Európai Uniós forrásokból összesen mintegy 20 kilométeren újul meg a balatoni bringa kör az északi parton. A fejlesztések célja a rossz állapotú helyenként balesetveszélyes kerékpárút szakaszok felújítása és kiszélesítése. A legnagyobb beruházás keretében Tihany és Balatonfűzfő között 14,4 kilométeren építik át a meglévő útvonalat, amely 7 települést érint. Az új kétirányú kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, emellett új hidak és vasúti átjárók is épülnek, ezzel párhuzamosan hazai költségvetési forrásból több rossz állapotú szakaszt újítanak fel Balatonakali, Zánka, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Badacsony-Tomaj térségében. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a hazai finanszírozású munkák jövő tavasszal indulhatnak, és már a 2027-es szezonra elkészülhetnek. Már 100 rövid kafillamos közlekedik Budapesten, a mérföldkövet a 2300-as pályaszámú jármű forgalomba állása jelentette, amely az új kaflotta 44. tagja. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korábbi beszerzések során 56 rövid kafillamos érkezett a fővárosba, az új program keretében pedig további 46 rövid és 5 hosszú szerelvény áll forgalomba. A most közlekedésbe állt villamossal együtt így már 100 rövid kafillamos szolgálja az utasokat Budapesten. A járművek alacsonypadlós kialakításuknak köszönhetően kényelmesebb és akadálymentes utazást biztosítanak. A program eredményeként az alacsonypadlós villamosok aránya a budapesti flottában várhatóan 40% fölé emelkedik, és több villamosvonalon is növekedhet a korszerű KAF szerelvények száma. Bomba fenyegetés miatt vonultak ki a rendőrök kedden délután a budapesti Nyírő Gyula kórházhoz. A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés követően tűzszerészek vizsgálták át az intézmény egyik épületét. A helyszíni ellenőrzéskor sem robbanóanyagot, sem robbantásra alkalmas eszközt
0: találtak. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Hatóságok egyelőre nem közölték, hogy ki és milyen módon tette a fenyegetést, és gyanúsították, hogy hallgatás sem történt. Sikeres mellkasi műtéten

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Emmanuel Macron lesz Magyar Péter díszvendége október 23-án. Újra megnyílik az Erasmus program a magyar hallgatók előtt. Megvan a Magyar Nemzeti Levéltár új vezetője. Köszöntöm Önöket, Ortopéd Dóra vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-i ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvény sorozat lesz, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, és a parlamentben díszülést tartanak. Magyar Péter hozzátette, hogy az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket, itt lesz Emmanuel Macron francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, és itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői is. A 2026-2027-es tanévtől ismét pályázhatnak az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és a felsőoktatási intézmények pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa program lehetőségeihez. Orbán Anita külügyminiszter közlése szerint az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás. A külügyminiszter hozzátette, az Európai Bizottság szeptember végén úgy értékelte, hogy Magyarország jelentős lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az uniós pénzügyi érdekek védelme érdekében. Czett Balázsa az eddigi megbízott főigazgatót nevezte ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatójának, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A főigazgatói munkakörre augusztus 19-én írta ki a nyilvános pályázatot a szaktárca. Czett Balázs korábban gyűjteményi főigazgató helyettesként dolgozott, az elmúlt hónapokban pedig megbízott főigazgatóként vezette a levéltárat. A Karitáció Alapítvány gyógyító bohóc doktorai immár 14. alkalommal hirdetik meg hagyományos karácsonyi csoki gyűjtésüket. Céljuk, hogy az ünnep örömét azok a gyerekek is megélhessék, akik a karácsonyi készülődés napjait betegségük miatt kórházban töltik. Egy táblacsoki apró figyelmességnek tűnhet, de egy kórházi ágyon fekvő gyermek számára sokkal többet jelenthet. Annak üzenetét, hogy valaki gondol rá, és szeretné szebbé tenni a napját. A bohóc doktorok a felajánlott csokoládékat karácsony előtt személyesen juttatják el a gyermekhoz. Osztályokra, játékot, nevetést és biztatást is ajándékozva a kisbetegeknek. Az alapítvány további gyűjtőpontok jelentkezését is várja. Olyan segítőket keresnek a fővárosban is, akik vállalják a helyi felajánlások összegyűjtését és eljuttatását a Szegedi Központba december 18-áig. Október 15-e és 25-e között rendezik meg a 15. szemrevaló filmfesztivált a Toldi és a Művész moziban, ahol a német nyelvterület friss filmjeiből válogatnak. A Németországból, Ausztriából és Svájcból érkező alkotások között több díjnyertes film is szerepel, köztük az Űr a szívben, az Apaföld, a Kárla, a Róz és az Esti műszak. A fesztivál holnap a Toldi moziban az Űr a szívemben című filmmel nyílik, majd október 16-a és 25-e között a Művész moziban folytatódik, több vetítést, beszélgetés és közönség találkozó is kísér. Budapest komoly esélyekkel indulhat a 2036-os nyári olimpia rendezéséért folyó versenyben, a 2024-es Párizsi játékok nemzetközi igazgatója szerint. Sophie Loran az M4 Sportnak azt mondta, a magyar főváros egyik nagy előnye, hogy már számos sikeres világversenyt rendezett, emellett a legtöbb szükséges sportlétesítmény is rendelkezésre áll, ráadásul ezek jelentős része a Duna közelében található. A szakember szerint a magyarok sportszerető nemzetet alkotnak, ami szintén fontos szempont egy olimpia pályázatánál. A nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt a rendező országról. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Nyílik világ, és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Strasbourg szerint jogsértő volt a tanárok sztrájkjogának korlátozása 2022-ben. Megújul a 60 Szolnok vasútvonal egy szakasza, 4 napig látogatható lesz a Kossuth téri igazságügyi palota. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pedagógusoknak adott igazat az Emberi Jogok Európai Bírósága a 2022-es tanári sztrájkok ügyében. A strasbourgi testület kimondta, a magyar állam jogsértő módon korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, amikor rendeletben olyan szolgáltatásokat írt elő a sztrájk idejére, amelyek a bíróság szerint aránytalanul szűkítették a munkabeszüntetés lehetőségét. Az ügyben a pedagógusok szakszervezete, a pedagógusok demokratikus szakszervezete, valamint 2 érintett tanár fordult a strasbourgi testülethez. Az ítélet szerint a korlátozás célja ugyanaz oktatás biztosítása volt, a magyar állam azonban nem tudta kellően igazolni, hogy a szigorú szabályozás szükséges volt. A döntés 3 hónap múlva válhat jogerőssé, addig a magyar állam kezdeményezheti az ügy újra tárgyalását. A MÁV megújítja a 82-es számú 60 Szolnok vasútvonal egy szakaszát, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt bejegyzésében kiemelte, 60 és új 100 között elvégzik a tervezett karbantartásokat, több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, 33 kitérőnél végeznek munkálatokat, 320 váltót alfát cserélnek, átépítenek egy vasúti átjárót és 2 rövidebb pályaszakaszt is. A munkák 10 napig tartanak, a vágányzár miatt pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszon. Hozzátette, hogy mintegy 5 kilométeren számolnak fel sebességkorlátozásokat, amivel 6 perc menetidőt nyerhetnek. A cél a pontosabb és megbízhatóbb vasúti közlekedés. Október 20-a és 23-a között ingyenes vezetett sétákon tekintheti meg a közönség a felújítás alatt álló igazságügyi palotát. Ezt a Facebookon jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Átadásának 130. évfordulója alkalmából 4 napra megnyitják a látogatók előtt a Kossuth tér épület megújuló történelmi tereit. A regisztrációhoz kötött mintegy 55 perces vezetett sétákon 30 fős csoportok vehetnek részt, a 16 év alattiakat pedig nagykorú kísérővel vár. A bejáráson megnézhetik a központi csarnokot, benne Lócz Károly mennyezet képével, Stróba Lajos, Justícia szobrát, amely a 70 év után került vissza eredeti helyére, a rekonstruált történelmi bútorzattal berendezett dísztermet, 2 műemléki és egy új korszerű tárgyalótermet. A parlamenttel szemben álló épület felújítása befejezéséhez közeledik. A tervek szerint a kúria 2027 márciusában költözhet be az épületbe. November 13-án nyitja meg kapuit a 12. SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivál a budapesti 5-ös 10 kulturális színtérben. A 44 országból érkezett különleges alkotásokat felvonultató rendezvény hazánkban elsőként kínál komplex akadálymentesítést a látogatóknak. A programban olyan ritkán látott sorsok és alkotói megoldások kerülnek a vászonra, mint a kerekesszékhez kötött kazak kisfiú és egy marsjáró találkozása, valamint a 100 km/h felett száguldó látássérült magyar dobos története. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Úszószövetség szurkolói szavazásán. Az FTC sportolója kiemelkedő évet tudhat maga mögött, összetett világkupa győzelmet szerzett, emellett a párizsi Európa-bajnokságon egyedüli férfi úszóként mind a 4 versenyszámban dobogóra állhatott, egy arany, 2 ezüst és egy bronzéremmel zárva a viadalt. A szavazáson Betlehem Dávid 2333 voksot kapott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

Ez a Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Osztál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hadd tegyem fel a mindenkit érdeklő, azt nem mondom, hogy érintő, de izgalmas kérdést: hogyan lesz valakiből popstar? És ha szeretnének erre a kérdésre választ kapni, akkor november 6-án pénteken este 19 órától a Magyar Zeneháza Popkulturális Klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében egy beszélgetésen megkaphatják Stumpf András és Kovács Ákos Dadantól. Mert hogy a sztárok, mióta az eszünket tudjuk, bizony velünk vannak. Már szinte magától értetődőnek veszük, hogy előadók üstökösként tűnnek fel, és a nevük milliók számára válik ismerté. Hát ki hosszabb, ki rövidebb időre. Olyan különös jelenség ez, amivel úgy tűnik, egyelőre nem tudunk betelni. Pedig ők is csak, és idézőjelben mondom, emberek. Egyszer ők is elkezdték valahol. No de, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek vajon a sztárok, amelyekkel ennyi embert lázba tudnak hozni? Mikor mutatkozik meg ez a tehetség? Az adottságokon túl mi minden kell ahhoz, hogy valaki valóban közismerté váljon, hisz egyedül senki nem jut sokáig, ott van mellettük rengeteg technikus, újságíró, lemezkiadó, menedzser, PR-os, marketinges, asszisztens, meg mindenki, akit csak el lehet képzelni ott a backstage-ben, meg a háttérben eszméletlen, hogy mennyi összetevője van és támogatója egy idézőjelbe tett sztárnak. És ha már a menedzsereknél tartunk, egy zeneipari szakember mikor és hol figyel fel azokra, akik majd a jövő sztárjai lesznek? Miben és hogyan tudják egyengetni a karrierjüket? Nos, a beszélgetés apropóját a Zeneháza Freddy című kiállítása adja, amely a könnyű zene egyik legikonikusabb popsztárjának, Freddie Mercurynak állít emléket. Stumpf András újságíró kérdezi Kovács Ákos Dádánt, az egyik legnagyobb hazai zenei menedzsment cég, a Gold Record munkatársát, aki olyan előadókkal dolgozott, mint a Heaven Street 7, a Supernem, By Alex, a Blaha Louisiana, a Margaret Island vagy a Carson Coma. November 6-a péntek, Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyarország megfelelően felkészült a téli időszakra. Burkolatjavítások kezdődnek az M1-es, az M7-es és az M0-es térségében. Társadalmi egyeztetésre bocsátották Budapest környezetvédelmi programját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország megfelelően felkészült a térre. A földgázellátása már betárolt készletekből is biztonságosan fenntartható a Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint. A hazai gáztárolók töltöttsége jelenleg 77%-os, ami magasabb az Európai Uniós átlagnál és az egy évvel korábbi magyarországi színnél is. Az ország 5 földgáztárolója összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter gáz befogadására alkalmas, a rendelkezésre álló készlet pedig már meghaladja a 4,8 milliárd köbmétert. A tárca kiemelte, hogy ez a mennyiség a lakosság elmúlt időszaki éves fogyasztásának több mint másfélszerese. A fogyasztás arányos töltöttség Magyarországon 55%, szemben a 24%-os európai átlaggal. A tárca szerint a kedvező adatok biztos alapot nyújtanak a téli ellátás fenntartásához. Több ütemben végez burkolatjavítási munkákat a Magyar Közút, az M1 M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-as autóton. A munkálatok szombaton kezdődnek és várhatóan november közepéig tartanak. Október 17-e és 19-e között Budaörs térségében az M1-es és az M7-es autópálya szétválásánál lezárják a középső sávot, ezért az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet közlekedni. A Balaton irányába haladó számára lezárják az M0-as autótra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A terelt útvonal az érdi csomóponton keresztül vezet. A következő napokban további sávkorlátozások várhatók az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-as és a Budaörsi csomópont térségében is. A további ütemekről később adnak tájékoztatást. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta Budapest új 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezetét a fővárosi önkormányzat. A dokumentum a következő évek legfontosabb környezetvédelmi céljait és feladatait határozza meg. A program három fő jövőképre épül. Az élhető Budapest célja a tisztább levegő, az egészségesebb környezet és a zöld felületek bővítése. Az ellenálló Budapest a klímaváltozás hatásaira való felkészülést, valamint a természeti értékek és a vizek védelmét helyezi helyezi előtérbe. Az önálló Budapest jövőképe pedig a fenntartható közlekedésre, a felelős erőforrás gazdálkodásra és az energiahatékonyságra épül. A főváros november 8-áig várja a budapestiek, valamint a civil és szakmai szervezetek javaslatait a program véglegesítése előtt. Kábítószerkereskedelem és kábítószerbirtoklás miatt emelt vádat egy 8 fős droghálózat tagjai ellen a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A vádirat szerint a feltételezett vezető 2022 nyarától marihuánát és kokaint értékesített, később pedig Spanyolországból szerezte be az árut egyik társán keresztül. A hálózat tagjai rendszeresen továbbadták a kábítószert viszont eladóknak, egyikük a vád szerint még a tanári naplójában is vezette a tartozásokat. A rendőrök 2024 májusában egy kecskeméti áruház parkolójában fogták el a főgyanúsítottat és élettársát, amikor egy 6,5 kiló marihuánát tartalmazó szállítmányt vettek át. A hatóságok egy másik, 6,8 kilós szállítmányt is lefoglaltak, a kutatásokkor pedig kokaint, marihuánát, készpénzt és nagyértékű járműveket is találtak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, jön a mindent eldöntő. Na jó, nem mindent eldöntő, de klasszikus kérdés. Nálatok laknak-e állatok? És hogy mit dönt el a kérdés? Most az, hogy mennyire vagyunk idősek. Mikor voltunk gyerekek? Melyik időszakban? Vagy gyermekkorunk időszakában hallottuk-e egyáltalán ezt a rendkívül izgalmas kérdést, amit megénekeltek? Méghozzá nem akárkik, a Kalákáik. November 7-én a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, ez egy szombati nap, jön délelőtt 10:30-tól a koncertteremben a Kaláka extra műsora 40 év legjobb állatos zenével. Mert hogy igen, amiről beszéltem, a legtöbb családban már legalább 40 éve laknak állatok. Ugyanis éppen 40 évvel ezelőtt, 1986-ban jelent meg a Kaláka első gyerekeknek szánt zenés könyve, ami ezt, pontosan ezt a címet viselte. Bizonyára sokan emlékeznek a szülők, vagy a nagyszülők közül erre a kicsi könyvecskére a kazettával együtt. Ha a kazetták, hát azóta már nem nagyon vannak, de sajnos az állatok is fogyatkoznak, a Kaláka viszont örök, ez egy jó hír. Újabb és újabb generációk fedezik fel maguknak ezeket a megzenésített verseket, ahol olyan nagyszerű költők verseit hallhatjuk megénekelve, mint Tandori Dezső, Tamkós Irató Károly, Kányádi Sándor vagy Csukás István. Nekik, illetve a zenekarnak köszönhetően az évek során újabb és újabb állatokat vontak be a megzenésített élőlények sorába. Ennek a zenés állatkertnek lehet fültanúja mindenki, aki eljön erre a hihetetlenül izgalmas koncertre. A hangyától az elefántig mindenféle nagyságú élőlényt éljen bár szárazon, vízben vagy levegőben, bizony megénekelnek a Kaláka tagjai, akik, hadd mondjam el nagy büszkeségünkre és saját büszkeségükre is, kétszeres Kossuth-díjas művészek és alkotók. November 7-e szombat, Magyar Zeneház.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Forgalomba állt az új Kaflotta 44. járműve is Budapesten. Sikeres tüdőműtéten esett át 14. Leópápa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Október 15-i hatállyal lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatói tisztségéről Láng István. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a poszt betöltésére pályázatot írnak ki, az intézmény vezetését átmenetileg Gacsái József főigazgató helyettes veszi át. A tárca lemondás okáról nem közölt részleteket. Hazai és Európai Uniós forrásokból összesen mintegy 20 kilométeren újul meg a balatoni bringa kör az északi parton. A fejlesztések célja a rossz állapotú helyenként balesetveszélyes kerékpár útszakaszok felújítása és kiszélesítése. A legnagyobb beruházás keretében Tihany és Balaton fűzfő között 14,4 kilométeren építik át a meglévő útvonalat, amely 7 települést érint. Az új kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, emellett új hidak és vasúti átjárók is épülnek, ezzel párhuzamosan hazai költségvetési forrásból több rossz állapotú szakaszt újítanak fel Balatonakali, Zánka, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Badacsony-Tomaj térségében. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a hazai finanszírozású munkák jövő tavasszal indulhatnak, és már a 2027-es szezonra elkészülhetnek. Már 100 rövid kafillamos közlekedik Budapest.